Azzal bíztatnak, hogy forgandó a sors. Egyszer jön a rossz, és aztán jön a jó.

Én a bánatomat mindig kifogom, mindig kifogom, én mindig kifogom.

0: az a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza, az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libidó szökik az égbe, vagy a volt teli, az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljuk, az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk, fencezzük le, amíg nem süllyedünk a víz alá, tudni magát az egyik a másikra, miért víz alá?
1: Megveszek egy új cipőt.

Hordékám hozzá már én már, nem leszünk gyarmat, arra már húzzá már én már.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

5 óra 35 perc, a pontos idő. Jó reggelt, július 7-e van, kedd, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió. És hát, ami a reggelistábot illeti. Király Tomi lesz a hangtechnikus, Király Boglárka válogatta a zenéket, na a híreket pedig Faris Doris szerkeszti. Úgyhogy akkor, a reggeli csapat nevében is jó reggelt kívánunk mindenkinek. És jön is mindjárt egy dal. It's a new tomorrow, a friend in London.

Mi pedig két eredménnyel tudunk szolgálni, hát az egyiket valószínűleg már többen tudják, ha nem túl korán mentek aludni. Ugye Portugália-Spanyolország 0-1 lett a végeredmény, vagyis sokáig úgy nézett ki akkor, hogy jönnek majd a hosszabbítások, aztán akkor a rájátszásban érkezett ugye a spanyol gól, pontosabban ugye 94. percben, Merino volt az, ez a 92. percben, és hát ekkor ezzel eldőlt a mérkőzés. No, és volt egy másik mérkőzés is. Ott pedig ugye az egyik házigazda játszott, az pedig ugye az USA csapata, ők a belgákkal mérték össze az erejüket. No, 1-4 lett a végeredmény, tehát USA-Belgium 1-4. Ezzel akkor a harmadik házigazda is búcsúzott. Megvannak már nagyjából a párosítások, 1-2-re azért még várni kell, mert ugye ma este lesz azért még két mérkőzés, ezekről majd mindjárt többet, de előtte akkor Ferenc György és a Hamvadó cigaretta.

Na ugye, most akkor még kettő mérkőzés vár ránk. Ez pedig a mai napon lesz. Argentina-Egyiptom 18 órakor, Svájc-Kolumbia pedig 22 órakor kezdődik a mérkőzés. Ugye normális időben, európai időben is meg lehet nézni ezeket a meccseket. Na és akkor utána ennyi volt a 8-ad döntő, és íme akkor a rossz hír, mióta elkezdődött a VB. Hát holnap lesz az első olyan nap, hogy nem lesz foci. Mert a következő mérkőzés az majd július 9-én lesz, az már ugye akkor a negyed döntő, és hát Franciaország-Marokkó összecsapás vár majd ránk. Spanyolország-Belgium az majd július 10-én lesz. Norvégia-Anglia július 11-én. Na és hogy ki fog játszani július 12-én, az pedig akkor ugye ma fog kiderülni, tehát az Argentina-Egyiptom és a Svájc-Kolumbia mérkőzés győztesei, majd akkor július 12-én mérkőznek egymással. Mi pedig jó reggelt kívánunk. 5 óra 45 perc a pontos idő. Jön az UF és a képzelt párizsi rendezvú.

Július 7-e van, Kedd és Apollónia névnapot ünneplünk. Görög-latin eredetű név, Apollónius férfi név női párja, jelentése pedig Apollónak szentelt, tehát ugye napistennek. Úgyhogy Apollóniák boldog névnapot kívánunk. Egyébként pedig ma még ünnepelhetnek a következő hallgatók is, akik Bódog, Donát, Félix, Metód, Willibald, Kasztor vagy Odó névre lettek keresztelve. Tehát mindenki, aki ma névnapot ünnepel, boldog névnapot kívánunk, a születésnaposoknak pedig természetesen boldog születésnapot kívánunk. Totokotugna érkezik, 5 óra 50 perc a pontos idő.

5 óra 54 perc a pontos idő, és hát ugye hamarosan 6 óra lesz, 6 órakor pedig megnézzük azt, hogy milyen lesz majd az időjárásunk, vagyis hát ugye jövünk az információkkal. Egyébként gyorsan még csak annyit megemlítünk azért, hogy 5 óra 9 perckor megvolt a napkelte, és 20 óra 49 perckor lesz majd napnyugta. Na, 6 perc múlva 6 óra, 6 órakor pedig jövünk az információkkal. Addig meg jó reggelt!

0: időjárás.
1: Jó reggelt kívánunk, 6 óra a pontos idő, és hát, illetve 6 óra múlt, és hát jönnek az információk, úgyhogy megnézzük, hogy milyen is lesz az időjárásunk. Illetve hát, hogy mit mondanak a meteorológusok? Hát azt, hogy ma kelet irányában azért még lesz némi kis felhőzet az égbolton, és hát igazuk is van, mert ha kinézzük, akkor tényleg felhős az égboltunk. Na egyébként pedig a nap folyamán már többnyire derült időjárásra lehet számítani, tehát majd felszakadozik a felhőzet. És elsősorban Szlovénia déli részén még egy-két csepp eső, illetve kis futózápor majd kialakulhat. Viszont több hét lehet majd számítani délnyugati irányú szélre. A hőmérséklet ország szerte 28 és 32 fok közt alakul. Moravidékre ma délutánra kis felhős égboltot és 32 fokot jósolnak. Tehát fel fog majd oszlani ez a felhőzet. Holnap is többnyire derült napos időjárásra lehet majd számítani, viszont némi kis gomoly felhőzet, illetve fátyol felhőzet azért megjelenhet az égbolton. Egyébként ezek a felhők sűrűbbek, vastagabbak lesznek az ország északi részén. Délután pedig megerősödhet az északi, helyenként pedig az északnyugati irányú szél. A reggeli hőmérséklet 14 és 19 fok közt alakul, a nap folyamán 26 és 32 fok közt lesz a csúcsérték, vagyis hasonló értékekre kell majd készülni holnap is, mint amilyenek a mai napon lesznek. Csütörtökön a kezdetben még derült lesz az égbolt, aztán a nap folyamán majd megnövekszik a gomoly felhőzet. Pénteken is többnyire derült napos időjárásra kell készülni, viszont a délután több helyt előfordulhatnak majd nyári záporok, de akár a zivatarok is kialakulhatnak. Holnap hajnalban közepesen felhős, illetve időnként erősen felhős is lehet az égbolt, Moravidék fölött 18 fokra lehet majd számítani, aztán délután ismételten majd felszakadozik a felhőzet, kisé felhős égbolt mellett, majd 29 fokra lehet számítani. Na nézzük akkor most a hőmérsékleteket. Krány 17 fokos, Triglav-Kederécen 7 fokot mérnek, ott egyébként enyhe kis eső van, egy kis szitálás. Ljubljanában 18 fokot mérnek, Maribor 19 fokos, Muraszombat 18, Ptuj úgy szintén 18, Celjében 16 fokot mérnek. Koper 21 fokos, Goricskon 20 fok van, Lendván 18 fokot mérünk, Portoros pedig 18 fokos. Na és akkor az előrejelzést nézzük meg Magyarországra is. Ez pedig akkor a következő kép fest, illetve hangzik, mármint az előrejelzés szerint ugye. No, a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás. Záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Nyugati a szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutára 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Zala megye közepesen felhős, 31 fok, és Vas megye úgy szintén közepesen felhős égbolt, 31 fok várható. Szerdán, vagyis holnap, erősen felhős lesz az ég, majd reggeltől kora délelőttől észak felől határozottan csökken a felhőzet, és napos idő várható, általában kevés komoly felhővel. Zápor, zivatar inkább csak kisebb körzetekben fordulhat elő. Az északnyugati északi szelet nagy területen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 15 és 22, délután 26 és 31 fok között alakul. Zala és Vas megyére pedig 17 fok várható holnap hajnalban. Zalára azt mondják, hogy borult lesz az égbolt, Vas megyére pedig azt, hogy erősen felhős. Majd pedig délután mindkét megyében kisé felhős égbolt mellett, Zala megye 30, Vas megye 28 fok várható. Csütörtök, gomoly felhős napos időre lehet számítani, de a gomoly felhők időszakosan összeállhatnak. Zápor csak kevés helyen alakulhat ki. Pénteken napos idő várható, kevés gomoly felhővel. A hőmérsékletek egyébként 29-30 fok körül alakulnak majd. Na nézzük akkor, hogy most hogy alakulnak a hőmérsékletek. Hát így, Békéscsabán 17 fok van, Budapest 19 fokos, Debrecen 16, Győr 20, Pécs 16, Sármellék 18, Siófok 21, Szeged 16, Szolnok 18, Szombathely 19, Lenti 17, Keszthely 18, Nagykarizsán pedig 20 fokat mutatnak a hőmérők. Mi pedig akkor megnézzük, hogy mi történik az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Borovidéken zökkenőmentes a forgalom, nincs komolyabb fennakadás, a Steiner autópályán pedig akadozik a forgalom méghozzá baleset miatt a Sentilli csatlakozásnál Maribor irányában. Ott torlódik a forgalom, tehát akik arra tartanak, akkor ezt majd mindenképpen vegyék figyelembe. Illetve hogy nagyjából egy ilyen 3-4 perces késéssel kell számolni. Mi pedig mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Ilyen.
2: Lopog a szélben a szélzsák.
3: Ilyen.
4: Akár így el rólad bármit, úgyse a szám.
0: És ilyen is.
4: Az érzés más, ugye te is akarod.
0: A legváltozatosabb magyar zene.
3: A Újravidéki Magyar Rádióban.

6 óra 17 perc, pontosan a június 7-e van, kedd, ez pedig ugye a Muravidéki Magyar Rádió, ahol pedig már is közlünk egy információt az autósoknak. Méghozzá a rendőrség jelezte, hogy ma Jutomer körzetében mérik gyakrabban az autók sebességét. Úgyhogy ott óvatosan, meg másutt is tartsák be a szabályokat, és akkor ugye tudják, hogy mindig mondjuk, akkor nem lesz gond, ilyen címen. Most megérkezik Takács Tamás és a Dirty Blues Band. Dobd el, című dalt fogjuk tőlük hallani.

21 perc, most már a pontos idő, és hát ugye mögöttünk van két mérkőzés, és két mérkőzés még előttünk van, utána pedig akkor már összeáll az, hogy melyik 8 csapat ugye a tovább jutó. Hát ebből már egyébként 6 megvan. Tehát ahogy említettek, ugye Portugália, Spanyolország 0-1, tehát spanyolok tovább jutottak, USA, Belgium 1-4 lett a végeredmény, tehát a harmadik házigazda is búcsúzott, mind a három házigazda a 8-ad döntőben vett búcsút a világbajnokságtól. Ma pedig akkor ugye két mérkőzés, Argentina, Egyiptom 18 órakor, Svájc, Kolumbia 22 órakor, holnap pedig nem lesznek meccsek, lesz egy szünnap, utána pedig akkor kezdetét veszi majd a 8-ad döntő. Mi pedig jó reggelt kívánunk, jön Carson Coma Jude Law-val, szemüveg.

No, hamarosan pedig már fél hét lesz. Fél hétkor pedig, tehát bő 5 perc múlva várjuk majd önöket a reggeli terepjáróval, benne pedig akkor ma egy téma jelentkezik. Úgyhogy számítunk a figyelmükre. Addig meg jó reggelt, meg jó ébredést!

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét van, kedd és július 7-e, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió benne következik a reggeli terepjáró. Említettük, hogy egy téma várja önöket, úgyhogy akkor nézzük is ezt a témát. Nyári szezonban ismét színes, kulturális és szórakoztató programokkal várja a látogatókat Maraszka Toplice. Július 9-e és augusztus 22-e között zajló nyár Maraszka Toplicen 2026 rendezvénysorozat gazdag zenei, turisztikai és kulturális kínálatot ígér. A programot szervező Maraszka Toplicei Turisztikai Információs Központ, a TIC tegnapi sajtótájékoztatóan ismertette az idei rendezvénysorozat, a kiemelt zenei eseményeket, valamint azokat az újdonságokat és kísérőprogramokat, amelyek még vonzóbbá teszik a nyári estéket a helyiek és a turisták számára. Ftics Arinesz beszámolója.
2: A szervezők szerint a nyári rendezvénysorozat jól illeszkedik a község turisztikai fejlődéséhez. Az elmúlt időszakban több jelentős szállásfejlesztés valósult meg Moravské Toplicén és környékén, amelyek tovább bővítik a község turisztikai kínálatát. Moravské Toplice jelenleg több mint 3400 szálláshelyen rendelkezik, amelyet az új beruházások további mintegy 150 férőhelyel bővítenek. A szervezők szerint a vendégek ma már nem csak a gyógyhatású termálvíz miatt érkeznek, hanem egyre inkább az élményeket, az aktív kikapcsolódást és a kulturális programokat is keresik. A nyár Moravské Toplicén programjai július 9-én kezdődnek, és augusztus 22-éig minden csütörtökön és szombaton várják az érdeklődőket a település központjában. A szervezők a könnyűzenei koncertek mellett folklórműsorokkal, kulturális estekkel és gasztronómiai kínálattal készülnek. A nyár kiemelt zenei eseményei közé tartozik Eva Botok koncertje, a szezont pedig a Párni Váljár együttes fellépése zárja. A rendezvények idején helyi termelők és kézművesek vására is várja a látogatókat. A koncertek mellett a szervezők nappali programokkal is készülnek. A turisták idén is kis vonattal fedezhetik fel Moravské Toplicet és környékét. A nyár Moravské Toplicén 2026 részletes programja és minden további információ a visitmoravsketoplice.com honlapon érhető el.
1: Ez volt tehát akkor a reggeli terep. Ez volt tehát akkor a reggeli terepjáró, és ahogy tudják, ahol

Na, közben pedig akkor ugye egy információ azért a Tour de France-ról, és ott ugyanis nem más, mint a Tadej Pogacar már sárgában van. Ez így alakult, amúgy pedig Jonas Vingegaard most teljesen ki vannak egyenlítve másodpercre pontosan. Ilyenkor egyébként az dönt, hogy melyik szakaszban ki hányadik helyzet volt, és akkor ez alapján most akkor Tadej Pogacar viselheti a sárga trikot, de lehetséges, hogy akkor ezt majd még úgy le fogja adni, majd kicsit még visszafogja magát, aztán majd később akkor ugye még érdekesebb lesz ez a Tour de France. Egyelőre viszont eléggé jól alakul. No, minden esetre még lehet követni, ugye szombaton kezdődött és 3 hétig tart. Nálunk pedig jön Late Night Talking, és itt van Harry Styles.

Stolár Fanni és Mate Pavic bejutott az elődöntőbe a Wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros versenyében. A páros két rövidítést nyert meg, és az első kiemeltel találkozik a négy között. Tehát a magyar teniszhez a 33 éves horvát oldalán lépett pályára, aki páros specialistaként olimpia aranyérmes, Davis kupa győztes és hétszeres Grand Slam bajnok. Hétfő ellenfelük a hatodik kiemelt amerikai Desiree Krebinski és a brit Neal Skupski volt, írja tehát az MTI. Vagyis elődöntőbe jutott a magyar teniszező Stolár Fanni Mate Pavicsel együtt, tehát párban, úgyhogy nekik is gratulálunk, és csak így tovább. Mi meg úgy megyünk tovább, hogy jön Halott Pénz, meg Kővári Zoli.

De nem is olyan rég ugye zajlott a Sopron Fest, és a Halottpénz is ott volt, ők is felléptek, és a koncertjük meg lett fűszerezve egy lánykéréssel. Ugyanis írtak az együttesnek, ha lehetséges lenne-e, és ők ezt természetesen megengedték úgy, hogy koncert közben, akkor felhívták a hölgyet, jött a párja, meglepte, tétre borult, megkérte a kezét. Egyébként igent mondott, és a Halottpénz is megosztotta akkor ezt a videót a saját szociális hálózatukon. No, párnak is akkor természetesen gratulálunk. Zséda pedig már érkezik is, tőle jön a Fantom.

Na ez volt akkor Zsida felvétele és a Phantom 6:52 perc. Pontos rögged van, és július 7-e mi jó reggelt kívánunk. Egy kis zenével folytatjuk, pontban 7 órakor pedig akkor Faris Doris érkezik. Jönnek a friss hírek, következő órában pedig információk, de még előtte fellapozzuk majd az évforduló naptárat is.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. 35 évvel ezelőtt a mai napon a Brioni nyilatkozat aláírásával hivatalosan is véget ért a Szlovéniáért vívott háború. A szlovén oldalon 19, összesen pedig 76 ember vesztette életét. A 10 napos háború hivatalosan 1991. június 27-én hajnali 1 óra 15-kor kezdődött, amikor is a jugoszláv hadsereg légvédelmi páncélos ütege Metlika közelében átlépte az államhatárt. Hajnali 2 óra 40-kor az első páncélos zászlóalj a Vrhnikai laktanyából a Brniki repülőtér felé indult. A szlovén parlament 3 nappal később jóváhagyta a nyilatkozatot, és ugyanebben a hónapban Jugoszlávia elnöksége úgy döntött, hogy a JLA 3 hónapon belül kivonul Szlovéniából fegyvereivel és felszerelésével együtt. Az utolsó katonák október 25-éről 26-ra virradó éjszaka hagyták el Szlovéniát Koper kikötőjén keresztül, ezért ünnepeljük október 25-én a szuverenitás napját. A kormány tegnap levelező ülésen elfogadta a köztisztviselői törvény módosítására irányuló javaslatot, amely a köztisztviselői tanács megszüntetését irányozza elő. A legmagasabb köztisztviselői pozíciókra kiírt különleges nyilvános kiírások kiválasztási eljárásainak végrehajtása mostantól közvetlenül a hatóságnál történne, jelentette be a kormány kommunikációs irodája. Az UKOM szerint ez leegyszerűsíti és növeli az említett eljárások hatékonyságát, többek között a jelöltek versenyfeltételeknek való megfelelésének egységes ellenőrzése révén az emberi erőforrás központban, csökkenti a személyzeti eljárások végrehajtásának adminisztratív akadályait az államigazgatásban, továbbá a közpénzek hatékonyabb felhasználását célozza. A jelenleg hatályos szabályozás bizonyos pénzügyi terheket jelent, írta az STA. Társadalmi egyeztetés indult tegnap Magyarországon a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék átnevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím használatát. Hozzátették, a változás alapja a 17. alaptörvény módosítás, a részletes intézkedéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium törvényjavaslata tartalmazza. Közölték azt is, a változásokról indított július 17-ig, azaz szombatig tartó társadalmi egyeztetés részeként megjelent hatásvizsgálat lap szerint a névcserék 577 millió forintos kiadást jelentenek a költségvetésnek. Sport. A Tour de France harmadik szakasza után Tadej Pogácsár már tegnap magára ölthette a sárga trikót, ugyanis a tegnapi hegyi befutóval véget érő etapot az UAE Team Emirates szlovén kerékpárosa nyerte 195 kilométer után. A kerékpárosok ezentúl már Franciaországban folytatják a 3 hetes körversenyt, a mai negyedik szakaszon 182 kilométer vár a versenyzőkre.
2: Időjárás.
1: Keleten már először mérsékelten borult időre kell számítani. Napközben azonban mindenütt derült, napos időre van kilátás. Délután megélénkül a délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr pályasent Jákob leágazása a főváros irányában. Baleset miatt akadozik a forgalom Sentilly és Maribor Szever között Maribor felé. Meghibásodott kamion miatt pedig akadozik a tenger melléki sztráda forgalma Gáborg és Senozsecse között a főváros irányában.

csillagok közt szenvedél. Nézed rá a hold, mert ő is tud.

köpke percek, egyikre se várma hercek.

Július 7-e van, ez az év 188. napja, tehát 177 nap maradt még ebből az évből, mi pedig akkor megnézzük, hogy milyen események fűzhetők ehhez a mai dátumhoz. És az egyik az, hogy ezen a napon kezdett el működni a ciszterszékeknek Sztichnában, ugye a kolostorok 1153-ban. Hát ugye az sem most volt. Illetve ezen a napon 1991-ben Brioni szigetén összeültek Szlovénia, az akkori Jugoszlávia és az EU-nak a vezetői, valamint elfogadták a Brioni deklarációt, ahogyan ugye nevezzük. Na egyébként pedig akkor a mai dátumhoz fűzhető még az is, hogy megszületett Árpádházi Szent Erzsébet 1207-ben. Budán pedig megszületett János Zsigmond erdélyi fejedelem, második János néven Magyarország választott királya. János Zsigmond 486 éve született. Menkheim Béla 1875-ben a választások lebonyolítása alatt Magyarország minisztere volt, 147 évvel ezelőtt hunyt el. Második Zsigmond Ágost, lengyel és litván király halálával pedig kihalt a Jagelló dinasztia férfiága 1572-ben. Megszületett Angszter József, Magyarország legjelentősebb orgonaépítője, 192 évvel ezelőtt. Nettie Stevens, genetikus, az egyik első amerikai nő, akit elismertek tudományos munkáért, felfedezte és leírta az XY kromoszóma rendszert. 165 éve született, tehát Nettie Stevens. Marc Chagall, orosz zsidó származású francia festőművész pedig 139 éve született. Ugye Marc Chagall kiállítás volt Lendván is a Lendvai várban. Na, szintén július 7-i esemény, amikor megszületett George Cukor, amerikai filmrendező, 127 évvel ezelőtt. Mondjuk a My Fair Lady, vagy ugye az Elfújta a szél is az ő nevéhez fűződik. Vittorio De Sica, Oscar-díjas olasz neorealista filmrendező, színész, 125 éve született. És ez a naphoz fűződik az is, hogy megszületett Robert A. Heinlein. Ő pedig amerikai sci-fi és a csillagközi invázió fűződik például az ő nevéhez. 1907-ben született. Sir Arthur Conan Doyle, angol regényíró Sherlock Holmes alakjának megteremtője, 96 évvel ezelőtt hunyt el 1930-ban. Barta Tamás, gitáros, énekes, zeneszerző, 78 éve született. Egy tápén végzett vízfúrásnál pedig olajkitörés történt. Ezzel felfedezték az algyő, kőolaj és földgáz mezőt. 61 évvel ezelőtt, 1965-ben. Szabó Győző, színész, reklámgrafikus és író, ja, valami Amerikából is többek közt ismerhetjük, 56 éves, ma 1970-ben született. Ringo Starr, a Beatles dobosa, pedig 1940-ben született, július 7-én, vagyis 86 évvel ezelőtt, úgyhogy jön is, a The Beatles, itt van tőlük a Here Comes the Sun.

Ringo Starr, tehát ugye a mai nap szülöttje. Bartók Béla zeneszerző hamvait pedig örök nyugalomra helyezték a budapesti Farkasréti temetőben 38 évvel ezelőtt. 719 éve elhunyt első Eduárd, angol király. Valamint kiküldték az első katonai behívót Amerikában, 1863-ban tették ezt. Az American Express kiadta az első széleskörben használható utazási csekket 135 évvel ezelőtt. Miroslav Krleža, horvát író, költő, drámaszerző és esszéíró 133 éve született. És július 7-én történt, amikor először adtak el előre szeletelt kenyeret. 98 évvel ezelőtt már tehát, 1928-ban. Szenté avatták Gabrin anyát, ő volt az első amerikai, akit szenté avattak. 80 évvel ezelőtt, 1946-ban. És ezen a napon megszületett Bálint Eszter énekesnő, színésznő, hegedűművész. 60 évvel ezelőtt. Buda Béla orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta és addiktológus 13 évvel ezelőtt hunyt el. Maninger Rezső állatorvos, egyetemi tanár 136 évvel ezelőtt született. Na és ezen a napon történt, tehát július 7-én, amikor megszületett a szlovén énekes Omar Naber. Egyébként pedig ő 1981-ben született, tehát ma 45 éves, és ugye kétszer is az Eurovíziós Dalfesztiválon képviselte Szlovéniát. Egyszer a Stop című dallal, úgyhogy akkor jöjjön is a szülinapos Omar Naber, és jön a Stop.

Na, szülinapos Omar Naber. Volt ez. 20 évvel ezelőtt pedig Elon Sid Barrett, angol énekes, gitáros, zeneszerző, a Pink Floyd egyik alapítója egyébként, de csak ugye néhány évig foglalkozott úgy nagyon zenével, aztán utána háttérbe is vonult. 2006-ban hunyt el. És ezen a napon, 7 évvel ezelőtt pedig elhunyt Ambrus Zoltán, zenész, gitáros, előadó művész, az Irigy Honnan Mirigy tagja. 2019-ben hunyt el. De emlékezzünk rá, hogyha jöjjön is az Irigy Honnan Mirigy, és tőlük a Mirigy himnusz, na utána pedig akkor jövünk az információkkal.

0: volt már. Jaj, de semmi sem bosszant.
1: Időjárás.
2: Hét óra 31 perc pontos, és hát akkor az információk érkeznek. No, kezdjük akkor a szlovéniai időjárással, és hát a következőt mondják a meteorológusok, hogy ma az ország keleti részében a kezdetben még felhős, borult lesz az ég. És hát ez így is van, mert ugye kinézünk az ablakon, akkor látjuk, hogy ténylegesen felhős az égbolt. Viszont a nap folyamán ezek a felhők majd lassan felszakaroznak, és egyre több lesz majd a napsütés itt Muravidéken is. No, elsősorban pedig Bela Krajina térség, tehát Szlovénia déli részén, na ott azért kisebb záporok még kialakulhatnak. Délután egyébként több helyütt délnyugati irányú szélre is lehet számítani. A hőmérséklet ország szerte pedig 28 és 32 fok közt alakul. Muravidékre kisé felhőségbolt mellett 32 fokra számíthatunk majd délután. Holnap is többnyire derült napos időjárásunk lesz, időnként azonban majd megnövekszik a gomoly felhőzet, amely egyébként vastagabb, sűrűbb lesz az ország északi részén. Délután amúgy északi, helyenként pedig észak-nyugati irányú szélre lehet majd számítani. A hőmérséklet holnap hajnalban 14 és 19 fok közt alakul, nap folyamán 26 és 32 fok közt lesz a csúcsérték. Csütörtökön a kezdetben még túlnyomóan derült napos időjárásunk lesz, aztán a nap folyamán megnövekszik majd a gomoly, illetve helyenként a fátyol felhőzet. Pénteken szintén többnyire derült napos időjárásra készülhetünk, viszont délután nem kizárható, hogy helyenként ilyen hőzivatar ugye kialakulhat, vagyis ilyen nyári zápor. Holnap hajnalban amúgy Muravidéken erősen felhős lesz az égbolt, 18 fokra számíthatunk majd, aztán délután kissé felhős égbolt mellett 29 fok körül alakul majd a csúcsérték. A jelenlegi hőmérsékletek pedig akkor a következőképp alakulnak. Krány 18 fokos, Szülev-Kedericán esik egy kicsit az eső, 8 fokot mérnek. A fővárosban Ljubljanában 19 fok van, Maribor 20 fokos, Muraszombat úgy szintén 20, sőt, Ptújból is 20 fokot jelentenek. Celjében 18 fokot mérnek, Koper 23 fokos, Goricskon 19 fok van, Lendván 20 fokot mérünk, Portoros pedig úgy szintén 20 fokos. Közben pedig akkor nézzük meg azt is, hogy Magyarországon mire lehet számítani. Na ma a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás. Záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Nyugati a szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős. Olykor viharos, akár viharos lökések is kísérhetik. Na, a hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között várható. Késő estére 19 és 26 fok közé ül le a levegő. Zala és a Vas megyén 19 és 26 fok közé ül le a levegő. Zala és a Vas megyére pedig közepesen felhős égbolt várható,

0: Teberik, Zala megye, kissé felhős, 30 fok, Vas megye, kissé felhős, 28 fok. Csütörtökön gomoly felhős napos időre lehet számítani, de a gomoly felhők időszakosan összeállhatnak. Zápor csak kevés helyen alakulhat ki. Pénteken napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék pedig nem valószínű. Na és akkor a hőmérsékletek. Békéscsabán 21 fok van, Budapest 20 fokos, Debrecen 19, Győr 20, Pécs, Sármellék 19, Siófokszeged 22, Szolnok 19, Szombathely 20, Lenti 19, Keszthely 19, Nagykanizsa pedig jelenleg 20 fokos. Na és akkor nézzük meg azt is, hogy mi történik az utainkon.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidéken zavartalan a forgalom, viszont felhívjuk a figyelmüket arra, hogy egy autó elromlott a moravidéki autópályán, méghozzá az előző sávon, tehát ez külön figyelmet igényel akkor, méghozzá Mocsna és Pernica közt Maribor irányában, úgyhogy akik arra tartanak, akkor ezen a szakaszon ne előzzenek, ugyanis az előző sávon ott egy elromlott autó, tehát ezen a szakaszon akkor nagyon óvatosan. Egyébként pedig torlódások is vannak a Steyr autópályán, a Lukovicánál Ljubljana irányában, Szlovenske Konyice és Golorebro alagút közt szintén ugye Ljubljana irányában, Drámbi és Pletovárja közt Maribor irányában, valamint Besznicánál és Sentilnél pedig mindkét irányban, tehát ugye az osztrák határ irányában is. Moravidékre visszatérve annyit azért még tegyünk hozzá, hogy ma Jutomer körzetében mérik gyakrabban az autók sebességét a rendőrök. Mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést!

Majkes Molnár Tamás közös felvétele volt ez a visszapillantó. Bruce Springsteen a közelmúltban a PBS csatornán sugárzott Bruce Springsteen Finding American Song című különkiadásában beszélt arról, hogy az igazi hazafiasság lényege nem más, mint szembenézni amerikai hibáival, és arra ösztönözni a kormányt, valamint a polgártársakat, hogy tegyék jobba az országot, írja a Variety. Hiszek a kritikus hazaszeretetben, fogalmazott Springsteen. Hiszem, hogy ez a hazafi definíciója. Tudod, hogy annyira szereted a hazádat, hogy hajlandó vagy tisztán látni, felismerni a hibáit, arra ösztönözni, hogy jobb legyen, és hinni abban, hogy a szívedben hordozod azt az országot, amelyre várunk. Springsteen továbbra is a Donald Trump éra egyik legnyíltabban politizáló előadója. Nemrég fejezte be a Land of the Hope and Dreams elnevezésű turnéját, amelynek során bőségesen kaptak helyet a tiltakozó dalok és a fehérháznak szánt beszólások. Március végi turnénnyitó közvetlenül Donald Trumpot és Pam Bondit vette célba. Korábbi igazságügyi minisztertől a következőket mondta. Üldözi az elnökünk vélt ellenségeit, eltussolja a tetteit és védi a hatalmas barátait. Később magára az elnökre is kitért egy éles megjegyzéssel, van egy elnökünk, aki nem tudja elviselni az igazságot. No, természetesen Donald Trump sem maradt adós a válaszsal, és a magas stílusában intézett támadást Springsteen elnök ellen. Az elnök a Truth Social nevű platformján tette közzé véleményét, egyúttal a maga mozgalom támogatóit arra buzdította, hogy bojkottálják a zenész zenét és koncertjeit. A rossz és nagyon unalmas énekes Bruce Springsteen, aki úgy néz ki, mint egy aszalt szilva, és sokat szenvedett egy nagyon rossz plasztikai sebész munkától, már régóta a Trump-T-Boy szindróma. Szörnyű és gyógyíthatatlan esetében szenved, írta Trump a közösségi oldalán. A bejegyzésben az elnök a saját választási eredményére is kitért, hogy alátámassza mondandóját. A fickó egy totális lúzer, aki gyűlöletet okád egy olyan elnök ellen, aki földcsuszamlásszerű választást nyert, beejtve népszavazatot, mint a 7 csatatér államot és Amerika megyének 86%-át. Hát úgy tűnik, hogy Trump és Bruce Springsteen közt továbbra is megy majd az adok-kapok. Minden esetre pedig jöjjön egy régi klasszikus Bruce Springsteen-től, itt van a Born in the USA.

Ez volt tehát Bruce Springsteen és a Born in the USA. Szlovenska Bystrica környékén, pontosabban a római kőfejtőnél tűzütött ki egy eléggé nehezen megközelíthető helyen, ami pedig azért fontos, mert ugye ez közel van a bisztriski Windgárhoz, ott pedig ugye rengeteg túraútvonal van, és ezért számos túraútvonalat most le is zártak a tűz miatt, úgyhogy arra kérik a lakosságot, hogy akik esetleg most ma, esetleg holnap vagy a következő napokban azt tervezték, hogy elmennek Szlovenska Bystrica környékére, pontosabban a bisztriski Windgárba esetleg túrázni, sétálni, akkor nézzenek utána, ha lehetséges-e, illetve ma, holnap ne menjenek, ugyanis nagy tűzütött ki ott az erdőben, és jelenleg a túraútvonalaknak a többsége zárva van. Tehát erre akkor a túrázók mindenképp figyeljenek. 7 óra 51 perc a pontos idő, úgyhogy 9 perc múlva 8 óra lesz, és 8 órakor érkezik, majd Faris Doris jön a friss hírekkel. Következő órában pedig mi is várjuk Önöket, többek közt a 7 zeneszámával is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. 50 éve annak, hogy az osztrák parlament elfogadta a nemzeti közösségekről szóló törvényt, amely védelmet nyújtott az ausztriai kisebbségeknek, köztük a szlovén kisebbségnek is. A törvény 50. évfordulója alkalmából ma a bécsi parlament szavaz az első módosításra vonatkozó javaslatról, és várhatóan támogatni fogja azt. A karintiai szlovének rámutattak, hogy a módosítás nem szabályozza többek között az oktatás kérdését. A törvényt a kezdetektől fogva bírálták a szlovén közösségben, többek között amiatt, hogy nem hajtotta végre a teljes mértékben az 1955-ös osztrák államszerződés 7. cikkét, és hogy a védelem szinte kizárólag a hagyományos települési területekhez kapcsolódik, nem pedig azokhoz, ahol a kisebbség tagjai ténylegesen élnek. A módosítás többek között újra szabályozza a kétnyelvű igazságszolgáltatást az osztrák Karintiában, és nagyobb szerepet biztosít a nemzeti tanácsoknak. Szlovéniában éjfélkor emelkedett a szabályozott kőolaj termékek ára. Egy liter benzin 2,4 centen lett drágább, a következő egy hétben 1,56 centért lehet tankolni literjét. A gázolaj literje 3,5 centtel drágult, 1,64 centre. A fűtőolaj literje pedig 4 centtel nőtt éjféltől, és 1,23,3 centet tesz ki. Az árak július 13-áig maradnak érvényben. Amennyiben a kormány nem szabályozza az árakat, az infrastrukturális és energiaügyi minisztérium szerint a 95-ös benzin literenként körülbelül 1,66,4 centbe, a gázolaj literenként körülbelül 1,74,3 centbe, a fűtőolaj literje pedig körülbelül 1,33,6 centbe kerülne. A minisztérium szerint a kőolajtermékek árát továbbra is a kőolajtermékek világpiaci árainak mozgásán és a dollár-euró árfolyam mozgásán alapuló módszertan alapján számítják ki. A több ezer hektár területen pusztító, egyre aktívabb erdőtüzek miatt Portugália és Franciaország már aktiválta az európai polgári védelmi mechanizmust, amelynek keretében az Európai Bizottság tűzoltókat, tűzoltó repülőgépeket és tűzoltó autókat küld az érintett területekre, közölte az Uniós Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint az Európai Unió 4 repülőgépet küld Svédországból és Ciprusról a franciaországi tűzoltók támogatására. A veszélyhelyzet reagálási tartalékot kezelő EU program keretében mozgósított tűzoltó repülőgépek már tegnap megérkeztek az érintett területekre. Portugáliában már néhány órával a segítségkérés után 118 tűzoltó és 45 tűzoltó jármű érkezett Spanyolországból, és 3 tűzoltó repülőgép érkezett Olaszországból és Spanyolországból, tájékoztattak. Sport. Csupán Argentína és Egyiptom, valamint Svájc és Kolumbia mérkőzése van ma hátra, hogy teljes legyen a foci VB negyed döntős csoportja. A legjobb 8 közé már biztosan bejutott Franciaország, Marokkó, Spanyolország, Belgium, Norvégia és Anglia. A negyed döntős meccsekre a héten csütörtök és vasárnap között kerül sor.
2: Időjárás.
1: Keleten már először mérsékelten borult időre kell számítani, napközben azonban mindenütt derült, napos időre van kilátás. Délután megélénkül a délnyugati szél, a hőmérséklet csúcsértéke 28 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Meghibásodott jármű miatt akadozik a muravidéki autóút forgalma Mocsna és Pernica között Maribor felé. A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szent Jákob leágazása a főváros irányában. Meghibásodott kamion miatt pedig akadozik a forgalom a Trojáne leágazáson Maribor felé.
2: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Leonard Ricci felvétele szólt itt a Moravidéki Magyar Rádióban meg, hát ugye hallottuk a hídzene számát is. Egyébként pedig említettük, ugye, hogy ezen a napon született Árpádházi Szent Erzsébet 1207-ben, július 7-én, vagyis 819 évvel ezelőtt. Német nyelvterületen gyakorta a türingiai Szent Erzsébet néven említik. Ferences harmadrend a ciszterciek, az erzsébetapácák, a pékek, a koldusok, az özvegyek, az árvák, az ártatlanul üldözöttek, a csipkeverők és a fátyol készítők védőszentje. Ezért 207 és 1231 között élt hercegnő II. András magyar király és Gertrud lánya volt. A csodálatos szépségű hercegnő férjének, Lajos türingiai hercegnek három gyermeket szült, és már akkor is támogatta a szegényeket. Miután férje a keresztes háborúkban elhunyt, távoznia kellett az udvarból. Ettől kezdve célja egy kolostori szabályok szerint élő, de fogadalmat nem tett apácákból álló jótékonyságot és betegápolást gyakorló szervezet létrehozása volt. Legenda szerint egyszer, amikor a szegényeknek vitt élelmet és ezért felelősségre vonták, azt válaszolta, hogy rózsát visz. És valóban, amikor belenéztek a kosárba, az rózsával volt tele. 1235-ben avatták egyébként szenté. Tehát ezen a napon született Árpádházi Szent Erzsébet, német nyelvterületen pedig ugye türingiai Szent Erzsébetről van szó, 819 éve született. Tóth Vera érkezik, meg itt lesz Zaporozsec is.

Az LMFAO Party Rock Anthem című dalának közreműködője és előadója, a Girl nevű zenekar énekesnő Lauren Bennett 37 éves korában elhunyt. Mély fájdalommal tudatjuk szeretett Laurenünk halálát. Szívünk összetört, nem tudjuk szavakba önteni, mennyit jelentett nekünk, írta Instagram oldalán a GRL, vagyis hogy a Girl. Laura Bennett a kenti Meomethben nőtt fel, ahol helyi tehetségkutatókon, valamint pubokban és bárokban énekelt, mielőtt tinédzserként szerepelt az X-faktorban. Bár a legjobb 12 közül kiesett, hamarosan meghívást kapott a Paradiso Girl nevű lánycsapatba, amelynek tagjaként mindössze 17 évesen Los Angelesbe költözött. A formáció 2009-ben Lil Jonnal és Eve-vel közös Patron Tequila című dalért ért el sikert, Bennett nemzetközi ismerettségét azonban az LMFAO Party Rock Anthem című világslágere hozta, megjegyezte meg a The Guardian. Később csatlakozott a Girl levő lány együtteshez, amely Pitbull Wild Wild Love című slágerében is közreműködött. Legnagyobb saját sikerük pedig az Ugly Heart lett. A zenekar életét mélyen megrázta Simone Battle 2014-es halála, amely után a tagok a Lighthouse című emlékdallal tisztelegtek előtte, és mentális egészségügyi kezdeményezések mellé álltak. Bennett akkor hangsúlyozta, hogy a zeneiparnak fontos szerepe lehet a fiatalok támogatásában és az öngyilkosság megelőzésében. Most pedig ugye a nőkből álló formáció, tehát a GRL, vagyis a Girl Instagramon osztotta meg a hírt, a halálokát azonban nem közölték, viszont igen, hogy 37 éves korában telt el, hogy Lauren Bennett. Na és ugye a világhírt az LMFAO Party Rock Anthem című dala hozta meg, ahol közreműködött, hát akkor hallgassuk is meg ezt a dalt, itt a Party Rock Anthem és az LMFAO.

Ez volt akkor a zeneme film és a party rock anthem. Na, ugye említettük, hogy Szlovenska-Bisztrica környékén, Bisztriski Vingár közelében, ugye egy nagyon kedvelt turista kiránduló pont és túrapont, ott is tűz van, de nem csak ott, ugyanis Dél-Európában tomboló erdő és bozott tüzek miatt ezrek kényszerültek elhagyni otthonaikat, hatóságok pedig megtiltották a nézők jelenlétét a Tour de France egyik szakaszán is. Tűzoltók százai küzdenek a lángokkal, amely Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban és Görögországban már csak nem 20 ezer hektárt perzselt fel. Az előrejelzések szerint az erős szél tovább szítja majd a tüzet, a hőmérséklet pedig ezen a héten várhatóan ismét ugye emelkedni fog. Erről akkor tegnap is szóltunk. Az EU hétfőn közölte, tehát tegnap, hogy Ciprusról és Svédországból 4 tűzoltó repülőgépet küld Franciaországba, hogy segítsék a tűzoltókat Perpignan városa környékén. A pireneusi tűz vasárnapot a csaknem a háromszorosára nőtt. Házaktól 300 méterre járt. Megdöbbentett minket, milyen gyorsan terjedt, elképesztő volt. Már-már pánik közeli helyzet, mondta az Agence France Pressnek egy helyi lakos. A keleti pireneusok prefektusa Pierre Regnault de Lamont arra utasította a Tour de France nézőit, hogy ne menjenek az útvonal közelébe vagy a célterületre. A kerékpárverseny hétfői harmadik szakaszán, ez ugye tegnap volt, mely Spanyolországból Franciaországba vezetett a pireneusokon át. Azt mondta, a szakaszt kizárólag a versenyzők áthaladására és a versenyhez nélkül

nélkülözhetetlen járművekre korlátozzák. Hatás spanyol oldalán a tűz 2200 hektárt pusztított el, ennek 94%-át Las Gaveres védett természeti területén. A katalán tűzoltóság műveleti vezetője Eduard Martínez azt mondta, a tűzkerülete 40 kilométeres. Katalóniától délre Spanyolország keleti részén Castellón tartományban több mint 500 embert evakuáltak, miután egy erdőtűz átterjedt a Sierra de Espadán nemzeti parkra. A közép-portugáliai Vozela térségben több mint 1200 tűzoltó, csak nem 400 jármű és 15 repülőgép támogatásával próbált eloltani egy tüzet, amely csütörtökön keletkezett és vasárnapra 13 000 hektárnyi területet égetett fel. Máshol nagy tüzek pusztítottak el több száz hektárnyi erdőt, szőlőültetvényt és bozótost a horvátországi Hvar-szigetén és az albániai Talénál is. Míg Görögországban, amit a múlt havi hőhullám nagy részt elkerült, egy erdőtűz lángjai két gyáron söpörtek végig az északi Thessaloniki városában. A tüzeket egy májusi hőhullám, majd egy júniusi követte, amely hőmérsékleti rekordokat döntött meg Nyugat-Európa szerte. Több ezer többlet halálozást okozott, és hatalmas területeket tett különösen sebezhetővé az erdő és bozott tüzekkel szemben. A World Weather Attribution nevű tudós csoport szerint a júniusban mért szélsőséges hőmérsékletek klímaválság nélkül gyakorlatilag lehetetlenek lettek volna. Az előrejelzések szerint a hőmérséklet ezen a héten ismét emelkedik, és ugye helyenként akár 40 Celsius fokig. Szóltunk tegnap erről a hőkuporáról, ami majd érkezik Európa fölé, viszont Szlovénia és Magyarország nem lesz egyenesen ebben a hőkuporában, hanem csak a széle fog bennünket érinteni. Tehát, hogy mennyire, az pedig akkor majd napok múlva kiderül. Az viszont már biztos, hogy jön a piramis, meg aztán itt lesz Daniel Pauter is.

Daniel Porter volt tehát ez. A 83. Velencei Filmfesztivál pedig idén George Clooney-nak ítélte oda az életművért járó aranyoroszlán díjat írja a Variety. Kétszeres Oscar és háromszoros Golden Globe díjas Clooney a szeptember 2-án kezdődő eseményen veheti át az elismerés színészként, rendezőként és producerként betöltött hármas szerepért. A régi idők sztárglamórjának tökéletes ötvözete, kiemelkedő professzionalizmus és modern érzékenység jellemzi. Méltatta a színészt a fesztivál szervező Velencei Biennale. Közlemény szerint Clooney minden szerepéhez képes volt finoman igazodni, miközben megőrizte sajátos karakterét. Ironikus és melankolikus, lenyűgöző és elgondolkodtató, brilliáns és váratlan mélységekre képes. Megvan az a képessége, hogy karaktereit nem csak hitelessé, hanem vonzóvá, közvetlenné és emberivé tegye. Tagadhatatlan sármjának köszönhetően, mondta róla a fesztivál igazgatója Alberto Barbera. A Biennale kiemelte azt is, hogy Clooney rendezőként is hasonló szemléletet követett. 9 rendezése, igényes filmes felfogást tükröz. Ezek közül példaként említették a Jó estét, jó szerencsét, Hatalom árnyékában és a Suburbicon című filmeket, amelyeket csiszolt, ambíciózus és a hollywoodi konvenciókon kívülálló alkotásként jellemezték. Közlemény szerint Clooney elismerése nem csak filmes munkásságának szól, hanem annak is, hogy a közéleti és humanitárius ügyek iránti elkötelezettsége révén a modern show business meghatározó alakjává vált. Clooney pedig így reagált a hírre. Annyi rendkívüli pillanatom volt már Velencében. Ez a fesztivál kétségkívül a kedvencem, és hatalmas megtiszteltetés megkapni az aranyoroszlánt. Ez valószínűleg azt is jelenti, hogy öreg vagyok, de elfogadom. Tette még hozzá. Mi pedig akkor gratulálunk neki. És zenével folytatjuk, 9 órakor jönnek a friss hírek Faris Doristól, következő órában jelentkezik majd a friss című műsor, meg lesznek apró hirdetések is.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány levelező ülésen fogadta el a társasági törvény módosításának tervezetét, amely többek között bevezeti a többszörös szavazati joggal rendelkező részvények kibocsátásának lehetőségét. Meghatározza az ingatlanok tömeges értékeléséről szóló törvény módosításának tervezetét és a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről szóló törvény módosítását is. Az UKOM szerint a törvénytervezet fontos változtatásokat tartalmaz, amelyek célja a versenyképesebb, ösztönzőbb és ellenállóbb üzleti környezet feltételeinek megteremtése. A módosítás tervezet elkészítésének fő oka két EU-s irányelv szlovén jogba való átültetése, valamint a társaságok működésére vonatkozó jogi keretrendszer javítása. A javaslat a vállalati fenntarthatósági jelentéstételre vonatkozó szabályok módosítására szóló irányelvet is átülteti. Ma több jelentős törvényjavaslatról dönthet a Magyar Országgyűlés, köztük a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerének felfüggesztéséről és az állambiztonsági múlt feltárását érintő módosításról. A parlament megkezdi az alaptörvény 17. módosításának vitáját is, amely egyebek mellett a képviselői mandátumok időkorlátját és több állami intézmény átalakítását tartalmazza. Napirendre kerülnek továbbá a kriptoszolgáltatásra, közösségi közlekedésre és a mezőgazdasági kárenyhítésre vonatkozó törvénymódosítások is. Szavazás lesz az egyes pénzügyi szektort érintő törvényök jogharmonizációs célú módosításáról, illetve a Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezéséről. A sajtóban egyre gyakrabban jelennek meg információk, amelyek szerint Alekszandar Vucic lerövidítené elnöki mandátumát, hogy újra miniszterelnökként vezethesse Szerbiát, ahogy azt már 2014 és 2017 között tette. A politikus második elnöki mandátuma 2027 májusában jár le, és az alkotmány értelmében többé nem indulhat az elnök választáson. Milos Vucevic, az SNS párt elnöke már korábban is jelezte, hogy szeretné, ha ismét Vucic vezetné a kormányt, ezúttal viszont nyíltan beszélt arról, hogy a szerb haladó párt vezetése és tagsága egyaránt támogatja, hogy a jelenlegi államfő vállalja a miniszterelnök jelöltséget, mert megítélésük szerint ő élvezi a legnagyobb társadalmi támogatottságot, és ő vezetheti sikerre a pártot a választásokon. Vucevic kiemelte, hogy az SNS még nem döntött az esetleges államfőjelöltről, de olyan szemét kíván indítani, aki képes megszerezni a választók bizalmát és megnyerni a választást. Sport. Felkészülési mérkőzést játszik ma a szlovén férfi röplabda válogatott. Mariborban zárt ajtók mögött Ukrajna csapatával találkozik Fabio Soli legénysége.
2: Időjárás.
1: Keleten ma először mérsékelten borult időre kell számítani, napközben azonban mindenütt derült napos időre van kilátás. Délután megélénkül a délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Munkálatok következtében zárva van a Steyr autópálya Szent Jákob leágazása a főváros irányában. Akadozik a forgalom Körtina és Domžale között Ljubljana felé, valamint Trojane és Vránszko leágazáson Maribor felé.
0: A Muravidék hullámhossza.
2: MMR.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam egy nagyon aranyos kis dalt, mert hogy Taylor Swift dalt írt a kedvenc rajzfilmjéhez. Az énekesnő új, kifejezetten a Toy Story 5 számára írt eredeti dallal tért vissza. Az énekesnő a közösségi médiában erősítette meg azokat a találgatásokat, amelyek az elmúlt napokban már lázban tartották a rajongókat. Gyermekkori álom vált valóra, hiszen az énekesnő elárulta azt is, hogy a Pixar legendás karaktereihez nagyon régóta különleges kapcsolat fűzi. Mindig is arról álmodtam, hogy zenét írhatok ezeknek a szereplőknek, akiket már 5 éves korom óta imádok, amikor először láttam a sorozat első részét, mondta Taylor Swift. Már a fejlesztés korai szakaszában lehetőségem volt megnézni a Toy Story 5-öt, és azonnal beleszerettem. A dalt rögtön azután írtam meg, hogy hazatértem a vetítésről. Néha egyszerűen csak tudod, hogy valami működni fog, és hogy az igaz. Az I Knew It, I Knew You-t Taylor Swift régi alkotótársával, Jack Antonovval közösen készítette. A dal az énekesnő country gyökereihez való visszatérést is jelzi, inspirációját pedig Jessie, a filmsorozat népszerű cowgirl figurája adta. A film rendezője Andrew Stanton szintén nagy lelkesedéssel beszélt az együttműködésről. Hihetetlenül sokat jelentett számunkra, hogy Taylor írta és adta elő ezt a dalt, nyilatkozta Stanton. Azonnal érezhető volt a kapcsolata Jessie karakterével, és az, hogy pontosan megértette, mi megy keresztül a történet során. A dal olyan mélyen kapcsolódik a Toy Story világához, hogy már az első meghallgatáskor úgy tűnt, mintha mindig is része lett volna, mintha egy rég elveszett családtag visszatért volna. Igazi sorsszerű találkozás volt. Egyébként az új kislemez Taylor Swift első friss megjelenése a rekordokat döntő 2025-ös októberi albumának kiadása óta. A Toy Story 5 világpremierjét június 19-ére tűzték ki, az I Knew It, I Knew You pedig néhány napja hallható a streaming platformokon. A Disney és a Pixar új animációs filmje így nem csak a franchise visszatérését ígéri, hanem Taylor Swift rajongóinak is különleges zenei élményt tartogat, így a nyár kezdetére.

9 óra 26 perc, pontos időn Vénusz volt ez. Előtte pedig ugye a friss című adás szólt, amit délután majd megismétlünk. Most viszont jön Sipostom és a nélkület, na utána pedig akkor kezdetét veszi az apró hirdetés robot.

0: Kezdenek, tehát akkor az apró hirdetések a Muravidéki Magyar Rádióban is. Két hirdetés már meg is érkezett hozzánk, nézzük akkor ezeket. Lentiben olcsón elvihető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű lenszőttesből készült gabona vagy takarmány tárolására is alkalmas a zsák. A telefonszám 0036 70-es 932 74 75. Eladó Zenoa japán ipari fűkassa, 3 lóerős 20 gvarna motoros. Ár megegyezés szerint. Ugyan itt keresnek 20 gvarna 543 XP láncfűrészt, hibás, hiányos gép is szóba jöhet. Mindezt Zala megyében. No és a telefonszám pedig, amin akkor az ajánlatokat várják, illetve az érdeklődési szám, akkor a 0036 20-as 93 82 921. És ugye nekünk is van két telefonszámunk, amelyeket pedig lehet hívni. Méghozzá 575 17 18 és 575 17 19. Külföldről 00 386 2. Azt kell először tárcsázni. No és közben érkezett még hozzánk hirdetés, így hangzik az egyik. Ingyen elvihető kis cica Zala lovőr. 00 36 30-as 45 42 7 76 a telefonszám. Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. Érdeklődni a 0036 30-as 31 47 158-as telefonszámon lehet. És közben Tomi jelzi, hogy van is telefonálunk, úgyhogy jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, hirdetni szeretném.
0: Igen.
1: Mi ketten vagyunk a vonalban?
0: Hát igen, mi ketten, tehát igen. Halló? Igen, tessék.
1: Jó, kívánok, hirdetni szeretnék.
0: Igen, tessék.
1: Zalaegerszeg, Botfa, Avashegyen.
0: Zalaegerszeg, Botfa, Avashegyen.
1: 1400 négyzetméter terület eladó.
0: Terület. Eladó.
1: A területen városi víz és pince alsó szint található.
0: Víz, pince, alsó szint, igen.
1: Eladó lenne egy RK03B típusú kapálógép.
0: Tehát RKB típusú.
1: 03B.
0: 03B kaszálógép, igen.
1: Akkor egy olajemelő plató vagy aknaemelő hidraulika.
0: Tehát akna emelő hidraulika, igen.
1: És egy fémszerszámos láda, a nagyobbi kivitel.
0: És fémszerszámos láda, igen.
1: Csak adom a telefonszámot.
0: Írjuk is.
1: 30-as.
0: 30-as.
1: 291.
0: 291.
1: 39.
0: 39.
1: 97-es.
0: 97-es. Meg is van akkor. Köszönjük szépen.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, további
0: szép napot kívánunk. Viszontlátásra.

0: 352.
1: 352.
0: 99.
1: 99.
0: 89.
1: És 89.
0: Nagyon szépen köszönöm, további szép napot.
1: Csak helyileg, hogy hol található.
0: Ja, Kőszegfalva.
1: Kőszegfalva, ezt is akkor felírtuk, megvan, köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm.
1: Szép napot kívánunk.
0: Viszont.
1: Viszont a lácsra.

0: Halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok! Kérdezni szeretnék.
0: Igen.
1: Köszönöm. Én kezdeném. Új kovácsolt kapu.
0: Új kovácsolt kapu, igen.
1: Új salgópócrendszer.
0: Salgópócrendszer.
1: 2000 literes víztartály.
0: 2000 literes víztartály.
1: 200 kg-os hízó.
0: 200 kg-os hízó.
1: És az utolsó pedig 170 négyzetméteres új kertes családi ház.
0: 170 négyzetméteres. Igen. Új kertes. Igen. Családi.
1: És ez mind magyar lakon van.
0: Magyar lak, igen.
1: Itt mondanám a telefonszámot.
0: Igen.
1: Köszönöm szépen. 20-as.
0: 20-as.
1: 50.
0: 50.
1: 67.
0: 67-es.
1: 193.
0: És 193.
1: Igen, ez.
0: Meg is van akkor.
1: Nagyon
0: köszönjük
1: szépen. Köszönöm, én is egy szép napot.
0: Szép napot kívánom. Viszont hallásra. Van még egy telefonálónk. Haló, jó napot! Haló, haló!
2: Haló, jó napot kívánok!
0: Jó napot! Szeretnék. Igen, tessék!
2: Simson kismotor kerékpárt szeretnék vásárolni.
0: Tehát, Simson kismotor kerékpárt vásárolnának. Igen.
2: Bármilyen állapotú jó, amit már nem használnak, az is, vagy üzemképtelen is.
0: Bármilyen felújtása. Állapotban, igen.
2: 0630-as a telefonom.
0: 30-as.
2: 447.
0: 447-es.
2: 3354.
0: 33 és 54. Meg is van akkor. Köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen.
0: Szép napot
2: köszönöm.
0: Kívánunk. Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra. Köszönöm.
3: Halló.
0: Halló, jó napot.
3: Jó napot, Sándor Magdi vagyok Lentiből. Én is keresnék Suzuki Ignis-hez baloldali napellenzőt ablakra.
0: Tehát Suzuki?
3: Ignis.
0: Igen.
3: Igen, és baloldali napellenzőt ablakra.
0: Baloldali napellenző.
3: Bontásból, ha valaki tudna, akkor legyen szíves szólni, mondanám a telefonszámot.
0: Uh-huh. Igen.
3: 30-as.
0: 30-as.
3: 33.
0: 33.
3: 44.
0: 44.
3: 699.
0: 699.
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönjük. Szép napot kívánunk. Viszont hallásra.

0: Halló, jó napot!
1: Halló, jó napot kívánok! Kérdezni szeretnék.
0: Igen, tessék.
1: Amíg belefér.
0: Még igen.
1: Erdészeti csörlőre 12 mm-es drótkötél.
0: Tehát erdészeti csörlőre 12 mm-es drótkötél, igen.
1: Több is. És ilyen kis típusú kerekek, vagy 4 darab, ez rá van írva, hogy 8-szal, gondolom 8-szalos, meg 400, aki ért hozzá, azt tudja, én nem tudom, nem értek hozzá.
0: 8-szalos, és 400, igen.
1: 400, és 2 riga kerék, ha esetleg valakit érdekel, hát ha valakinek kell.
0: 2 riga kerék, igen.
1: Ja, és mondhatom tovább?
0: Igen.
1: 350 literes szántóföldi permetező.
0: Szántóföldi permetező, igen.
1: És 300, azt már mondtam, 3-as eke.
0: És 3-as eke, igen.
1: Némely, NDK típusú.
0: Igen.
1: Jó, egyelőre ennyi.
0: Telefonszám.
1: 30-as.
0: 30-as.
1: 307. 96. 38.
0: Meg is van. Köszönjük szépen. Szép napot kívánunk. Viszontlátásra.

0: Van meg egy telefonálónk. Halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlet!
1: Szeretnék hirdetni.
0: Igen.
1: Személygépkocsira szerelhető.
0: Személygépkocsira szerelhető.
1: Tető, box, eladó.
0: Tető, box, eladó. Igen.
1: És akkor mondanom a telefonszámot.
0: Igen.
1: 0620.
0: 20-as.
1: 372.
0: 372.
1: 07.
0: 07.
1: 85-ös.
0: 85.
1: És lenti térsége.
0: Lenti térsége. Igen.
1: Nagyon köszönöm.
0: Meg is van. Köszönjük, szép napot kívánunk. Viszont hallásra.

9:46 perc a pontos idő, és eddig tartottak. Tehát az apríletések itt a Moravidéki Magyar Rádióban. Délután is lehet majd nálunk hirdetni, 14 óra után akkor is éljenek a lehetőséggel, illetve a délelőtti hirdetéseket majd megtalálják később a honlapunkon is, mmr.si. Azt is ajánljuk a figyelmükbe, meg persze az MMR-t is. Továbbra is jó rádiózás, szép napot mindenkinek!

ilyen, és a haja fehér, mint a hó. Nem, nem a pénzért, de kérlek, tedd meg nekem, hogy leülsz egy kicsit

9:53 perc a pontos idő, és lesz terepjáró is délután 15 órától, benne pedig akkor a következő témák. A Hungaroring 40 című kiállítás megnyitójára került sor hétfőn a Ljubljanai Liszt Intézet kiállító termében. Tárlat a Forma 1 Magyarország jelenlétének 40 évét öleli fel. Fényképek ennek a rendkívüli történetnek a legfontosabb pillanatait idézik fel. A képi anyagot különleges muzeális tárgyak egészítik ki a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum jóvoltából. Erről is akkor majd hallhatnak. Meg arról, hogy a Lendvai Népi Egyetem a nyár folyamán két ingyenes tábort szervez a környékbeli fiatalok részére. Az egyik a héten zajlik. Erről is akkor majd jönnek a részletek a terepjáróban. Illetve szólunk még arról is, hogy a NAFTA 3 utánpótlás csapata számára véget ért a nyári pihenés, tegnap megkezdték a felkészülést az új versenyszezonra. Úgyhogy ez a három téma biztos, hogy várja önöket a terepjáróban délután 15 órakor. No, hamarosan majd Farizs Doriz várja önöket friss hírekkel, aztán a következő órában Göncserit az arénával és a VB külön kiadással. Ugye számítunk továbbra is a figyelmükre, jó rádiózás, szép napot mindenkinek!

0: Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. 35 évvel ezelőtt a mai napon a Brioni nyilatkozat aláírásával hivatalosan is véget ért a Szlovéniáért vívott háború. A szlovén oldalon 19, összesen pedig 76 ember veszítette életét. A 10 napos háború hivatalosan 1991. június 27-én hajnali 1 óra 15-kor kezdődött, amikor is a jugoszláv hadsereg légvédelmi páncélos ütege Metlika közelében átlépte az államhatárt. Hajnali 2 óra 40-kor az első páncélos zászlóai a Vrhnikai laktanyából a Brniki repülőtér felé indult. A szlovén parlament 3 nappal később jóváhagyta a nyilatkozatot, és ugyanebben a hónapban Jugoszlávia elnöksége úgy döntött, hogy a JLA 3 hónapon belül kivonul Szlovéniából fegyvereivel és felszerelésével együtt. Az utolsó katonák október 25-ről 26-ra virradóra éjszaka hagyták el Szlovéniát Koper kikötőjén keresztül, ezért ünnepeljük október 25-én a szuverenitás napját. A kormány tegnap levelező ülésen elfogadta a köztisztviselői törvény módosítására irányuló javaslatot, amely a köztisztviselői tanács megszüntetését irányozza elő. A legmagasabb köztisztviselői pozíciókra kiírt különleges nyilvános kiírások kiválasztási eljárásainak végrehajtása mostantól közvetlenül a hatóságnál történne, jelentette be a kormány kommunikációs irodája. Az UKOM szerint ez leegyszerűsíti és növeli az említett eljárások hatékonyságát, többek között a jelöltek versenyfeltételeknek való megfelelésének egységes ellenőrzése révén az Emberi Erőforrás Központban. Csökkenti a személyzeti eljárások végrehajtásának adminisztratív akadályait az államigazgatásban, továbbá a közpénzek hatékonyabb felhasználását is célozza. A jelenleg hatályos szabályozás bizonyos pénzügyi terheket jelent, írta az STA. Társadalmi egyeztetés indult tegnap Magyarországon a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról tölthetők le. A tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék átnevezését megyékké, a főispán helyett pedig kormány megbízott cím használatát. Hozzátették, a változás alapja a 17. alaptörvénymódosítás, a részletes intézkedéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium törvényjavaslata tartalmazza. Közölték azt is, a változásokról indított július 17-ig szombatig tartó társadalmi egyeztetés részeként megjelent hatásvizsgálati lap szerint a névcserék 577 millió forintos kiadást jelentenek a költségvetésnek. Sport. A Tour de France harmadik szakasza után Tadej Pogacar már magára ölthette a sárga trikót, ugyanis a tegnapi hegyi befutóval véget érő etapot az UAE Team Emirates szlovén kerékpárosa nyerte 195 kilométer után. A kerékpárosok ezentúl már Franciaországban folytatják a 3 hetes körversenyt, a mai negyedik szakaszon 182 kilométer vár a versenyzőkre.
1: Időjárás.
2: Keleten ma először mérsékelten borult időre kell számítani, napközben azonban mindenütt derült, napos időre van kilátás. Délután megélénkül a délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt 10 óra 30-ig zárva lesz a karavankák átkelő mindkét irányban.
0: A muravidék hullámhossza.
1: MMR.

0: Világbajnokság 2026.
1: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Az ötszörös aranylabdás Ronaldo könnyek között búcsúzott a spanyolok elleni 8-döntő után. Búcsúztak a házigazdák, Holland elintézte Brazíliát. Címszavakban az elmúlt napok történéseiről, de most bővebben a labdarúgó világbajnokságnak szentelt arénában. Köszöntjük a hallgatókat, és köszöntöm itt a stúdiómba a német Imre és Hermann István vendégeinket. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Nehéz volt az éjszaka, Imre, úgy látom az arcán.
4: Nem volt annyira nehéz. Gyenge volt a meccs.
2: Nem az éjszakai, illetve a tegnap esti párharcokról kezdjük a mai beszélgetést, hanem egyet ugrunk, visszamegyünk péntekre, és kezdjünk szomszédainkkal. Horvátország 2-1-es vereséggel esett ki a világbajnokságból.
3: Szomorú vagyok.
2: Portugáliától.
3: Igen, szomorú
2: Hermann
3: vagyok.
2: István, miért?
3: Azért vagyok szomorú, mert megérdemelték meg a horvátok azt, hogy kiessenek. Az első fél időben még a portugálok uralták a játékot, de a második fél időben nagyon-nagyon játszottak a horvátok. És ez a technika én szerintem megint beleszólt a végkimentelbe, az eredménynek az alakulásába.
2: Sokan azt mondták, hogyha olyan helyzetbe került a labdarúgás, ugye, hogy jobban bízunk a csippekben, mint a józan ész által hozott ítéletekben, akkor a futball nem jó irányba halad, Németh Imre.
4: Hát én azt gondolom, hogy elvesztette a futball a jelentőségét. Az a futball, amikor azt a játékot kitalálták Angliába, a Szigetországba, és tömegeket megmozdítottak vele, mint látjuk egy évszázad, több mint egy évszázadon keresztül. Nem csak, hogy a technika befolyásol itt sok mindent, hanem egyik legsportszerűtlenebb labdarúgó világbajnokság az, amit most látunk. Én ezt megmerem kockáztatni, mert nagyon sokat, 62-ben még csak rádión hallgattuk a chilei világbajnokságot, utána már tévében is tudtuk látni. Én azt vártam, hogy lemennek ezek a mindenféle mérkőzések, utána leülnek az illetékesek, és átgondolják ugyanúgy a szervezési tapasztalatokat, meg a játékvezetők működését, egyáltalán az egészet, és most, amikor teljesen élesbe fordulnak a mérkőzések, akkor levonják azokat a következtetéseket, amit le kellett volna ebből vonni. Na most én nem ezt látom, meg a világ nem ezt látja, hanem az a szakadék tovább mélyült. Most a horvát meccset ki lehet elemezni, meg sokan meg is tették, teljesen a technika vett el Horvátországtól a lehetőséget. Jó, ők is hibáztak abba, hogy azért egy beévelésnél illik fölugrani, az is bent van, de attól még a technika vette rá a lehetőséget, és ez csak tovább mélyült a horvát mérkőzés után. Ugye megelőlegezem azt, amikor majd odaérünk az amerikai mérkőzéshez, hogy soha nem látott beavatkozás a labdarúgás világába, ami most történt. Engem azt se lepett volna meg, ha az UEFA tagországai tegnap összecsomagolnak és hazajönnek, és botrányba fullad az egész. Itt valakiknek valamit Európába lépni kell. Mert most legalább az bebizonyította Európa, hogy az európai futball van ott, tehát az európai futball mutat futballt. Még mindig azt mondom, hogy közel se azon a színvonalon mennek a válogatott mérkőzések, mint Európában a klub mérkőzések, még közel se. Azt szakírók mindenki megállapíthatja, meg is állapították, pont néztem az osztrák televízióban egy vitamisort ezzel kapcsolatban. De itt most jó, sportszerű Európa, lejátsszuk a hátra lévő mérkőzéseket, de utána itt én úgy gondolom, hogy le kell ülni az UEFA vezetésének, a FIFA vezetésével, és itt nagyon sok mindent meg le kell tisztázni, a lebonyolítástól, a játékvezető küldésig mindent.
3: Globalizált futball. Röviden ennyit tudok hozzá mondani. Európának a vezető szerepét azt teljesen meg kell csorbítani.
2: Hermann István, itt beszélgettünk a műsor előtt, ugye elemezve a horvát-portugál mérkőzést, és Imre már utalt arra, hogy ott a gólba ugye a három védőnek fontos szerepe volt, és statikusságot igen. mutattak. Tehát voltak hibák is.
3: Igen, voltak hibák is. Hát úgy születik a gól, hogy az egyik csapat hibázik. Viszont egy nagyon élvezhető. Talán a világban is egyik legjobb színvonalú második félidejét produkált a horvát csapat a portugálok ellen, és megmondom őszintén, szívesen néztem volna egy hosszabbítást is. De a nézőktől elvettek egy élményt, plusz 30 igen. percet, ne adj Isten egy 11-es rúgó párbajt is. Az a, hogy azt a gólt nem adták meg.
2: Itt talán egy nevet azért ki megemlíthetünk, kiemelhetünk, Luka Modric, ugyanis sokan azt mondták, hogy felemelte a válogatottat, ezt a generációt, és teljesítményével lényegében, és mindazzal, amit ő eddig mutatott, és ahogyan élt, ahogyan ez csinálta a futballt, azért sokat maga után hagyott. Azoknak, akik ugye most jönnek, most igen. akarnak focizni, most akarnak tanúbizonylatot adni ebben a sportban. Sokak szerint itt a vége, ami a válogatottságot illeti, nem valószínű, hogy ugye új selejtező sorozatba segíteni a horvát válogatottat, például egy Nemzetek Ligájába.
3: Nem lehet ezt tudni.
4: Nem lehet ezt tudni.
3: Nem lehet ezt tudni. Ronaldo 41 éves. Hogyha Modric ilyen állapotban marad, fizikailag.
2: Modricnak a fizikai állapotban szerintem sokkal jobb, mint Ronaldói. És... jó, oké. Nem jelentette be Luka Modric azt sem, hogy nem marad a válogatott. Nem jelentette, hogy klubszinten mi folytatja-e, abba hagyja, várjuk ki, mi pedig megyünk tovább. Ugye szombaton volt Argentina a Zöldfoki szigetet, 3-2 Messiék győztek, Kolumbia, Gána 1-0, Kanada, Marokko 0-3. Itten álljunk meg el három mérkőzésnél. Igen.
3: Meglepetés volt nekem a zöldfoki szigeteknek a teljesítménye. Olyan játékosok jöttek elő az ismeretlenségből, akik teljesen extra dolgokat csináltak a pályán. Argentina a minőséggel nyert a végén, de le a kalappal a zöldfoki szigetek előtt.
2: Imre?
4: Ugyanaz a véleményem. Okay. Erről.
2: Marokkó hát sima győzelme?
4: Marokkó nehezen született meg, ugye sokáig kínlódás volt, tehát igazából nem is volt jó a mérkőzés, de várható volt, hogy ez a minőségi különbség kijön Marokkó javára. Nagyon taktikusan játszottak a marokkók, nagyon jó meccstervük volt, és én azt gondolom, hogy a kanadaiak is felkészültek Marokkóba. Ez látszott is, hogy ameddig a játékosok ezt fejbe tudták követni az edző elképzeléseket, addig partiba voltak. Aztán, mint a futballban lenni szokott, előbb-utóbb az első gól nehéz, és utána a jobb csapat akarata érvényesül, és ez bejött, teljesen a jobb csapat akarata érvényesült. Most a 3-0-ra nyertek, azt mondom, hogy nem túlzott a gólarány se. Ha nézzük a játékot, a második védelmi játékot, ha nézzük, nem túlzott a gólarány se. Marokkó, mondtuk múltkor, nagyon jó erőkből áll, nagyon jó játékosokból, a játékosai Európába civilizálódtak, használom ezt a kifejezést, itt futballoztak, európai iskolát követnek, ők most is ott lehetnek a legjobb négybe.
2: És aztán érkezett vasárnap a Francia-Paraguay összecsapás, egy gólt láthattunk, Franciaország ugye a negyeddöntőben. Mondhatjuk, hogy Paragvaj itt a legjobb formát hozta, de azért voltak negatívumok. Itt is majd a játékvezetést fogjuk megemlíteni.
4: A negatívumok, nekem az egész mérkőzés negatívum volt, mert egy ilyen stílusba futballozó csapat, ahol csak arról szól az egész, hogy tönkretenni az ellenfél játékát, tönkretenni a futballt, és ebbe valahonnan jön egy játékvezető, aki ebben partner. Most nem tudom, hogy szándékosan, tételezzük fel, hogy nem szándékosan partner. Csak ő képtelen volt ezt kezelni.
3: Ilyen képességű játékvezető volt. Mm. Nem is a játéknak a... Én szerintem nem is, hogy a játékban próbálták tönkretenni a franciák játékát, mert az egyértelmű fölmérte a paraguayi edző is, hogy megverni játékban nem tudják a franciákat, hanem ami a játékon kívüli körítés, a kommunikáció benne a pályán. Ahogy viszonyultak, tehát az a tiszteletnek a hiányát, amit a játékos társamat tisztelek, mint a játékos társamat, és úgy viszonyulok a mérkőzéshez, az ellenfél csapatához. Nem véletlen, hogy a Bappe a végén nem fogott kezet. Nem is beszélve arról a szenátornak a nyilatkozatára, az pedig felháborító, amit az a paraguayi szenátor megengedett magának. Most nem menjünk bele itt ebbe a rasszista kérdésbe, de hát így nyilatkozni egy olyan játékosra, aki a világ egyik legjobbja, szégyen teljes.
2: Tehát csoda, hogy senki sem kapott piros lapot ezen a mérkőzésen.
4: Egyáltalán nem volt lap.
2: Hát, de piros lapnak kellett volna lenni, tekintettel a paraguay durva játékban.
3: Én annak örültem, hogy most viszont a VAR erőnye szolgált, mert az a 11-es az egyértelműen az volt.
2: Igen. Jó, érdekes volt. Lényegében ez volt Mbappé ugye 7. gólja ezen a világbajnokságon. Így néztem a listát, hol versenyben ugye vezeti a góllövő listát az argentin sztárral, Messivel és a norvégásszal, Hollanddal.
3: Igen.
2: De rá visszatérünk, illetve azonnal mondhatjuk már, hogy ugye vasárnap Norvégia 2-1-re legyőzte Brazíliát, és ezzel kiejtette őket a VB-ből. Holland volt az, aki duplázott.
4: Jó mérkőzés volt, aránylag jó mérkőzés volt. Most az a csapat, aki a 11-est nem rúgja be, aki kihagyja a 100%-os helyzeteket, törvényszerű.
2: Megérdemelt norvég győzelem.
3: Hát,
2: vagy?
3: Én brazil dukker vagyok. Én azt mondom, hogy ez a meccs ez teljesen úgy alakult, ahogy az Ancelotti megálmodta egy kivétellel. A helyzeteket nem rúgták be. Odaadta a labdát a norvégoknak, tudta, megfordította a mérkőzésnek a menetét. Ez egy zseniális húzás volt, mert mindenki az várta, hogy a brazilok uralják a játékot, magasan játszanak, erre saját értelmes játékot állítottak be, a norvégok nem tudtak mit csinálni. Odaadták a brazilnak a labdát. Az a minőség nem volt benne, hogy egy felálló védelem ellen egy ilyen képzett csapatnál, mint a brazil tudjanak játszani. Jöttek a gyors átmenetek, brazilok 11-es helyzetek, nem rúgták be.
2: Sajnálhatjuk.
3: Igen. Utána jöttek a cserék, próbált változtatni, mert azért a Neymarnak játszani kell egy kicsit most már, hogy egy kicsit a nemzetnek is kedvezni akart az Ancelotti. Ez lett belőle. De hát jó utakon járnak, mert a brazil szövetség megerősítette, hogy 30-ig lesz a szövetségkapitány.
2: Sokan azt mondták, hogy Neymar ugye játékba a lépésével, amikor Endrick lényegében átkerült a jobb oldalra, hogy véget ért itt a meccs a brazilok számára.
3: Hát, nehéz erről beszélni. Ugye, akkor három most taktikában itt nem annyira gondolom, hogy bele kéne menni, de hát a 3-4-4-2-re átmentek 4-3-3-ba. Volt egy ilyen attitűdje, lehet, hogy ez is benne volt a izébe a meccs taktikában, csak ez így jött ki.
4: Na most
2: Igen?
4: Csak annyit akarok hozzáfűzni, amit a Pisti mondott. A Brazíliába akárki a szövetségi kapitány, ha nem teszi be a Neymart legalább 15-20 percre, abból nemzeti probléma lesz, mert ugye, ha győzöl ő nélküle, akkor még úgy lenyelik.
2: Elmegy.
4: De ha kikapsz, és a Neymar nem játszik, akkor leveszik a fejedet.
3: Igen. Fölgyújtanak.
4: Fölgyújtanak. És ugye most ányhébb az a dolog, nem tudom, nem vagyunk Brazíliában, hogy ezt hogy élik meg a brazilok, de a Neymar ott volt. És ő érezte, és nem véletlen, hogy ő volt az első játékos, aki magába roskadt, ő érezte, hogy Brazília nyomása ő rajta van.
3: Hát meg a brazilok is tudják azt, hogy ma nem olyan régen számoltam össze, azt hiszem meccs utáni este gondolkodtam ott rajta, hogy hát 7 olyan játékos volt sérült. Most végig megyünk, tehát kezdjük az Estevao-val, a Rodrigo-val, a Real Madrid-nak a belső védőjével, a Neymar sérült volt, megsérült a Rafinha, megsérült a Paqueta. Tehát ezek olyan minőségi játékosok, mintha most ott van a keretben.
2: Tehát Brazíliát lényegében egy futballátok érte. Ezzel
4: igen. Mondhatjuk.
3: Igen, mondhatjuk a felkészülőstől kezdve, folyamatosan a tavasz folyamán, folyamatosan sérültek meg a játékosok, azok, akiknek biztos, hogy kell, ez a 7 játékosnak biztos, hogy hely lett volna a válogatottnak a keretében alapba, ugye páran ott is voltak, meg nagy részükben, meg hát a minőségi cserék. Rutinos játékosokról van szó.
4: Ugye ez látszott is, mert az beívelést, amit befejelt a Holland, tehát nem azok a játékosokkal szembe fejelte be, akik alap esetben azon a poszton játszanak, ha nem sérültek. Volt az a lövés, amit 20-ról rúgott, ott is mi történt, a két középső védő nem zárt össze, volt egy folyosó, jól eltalálta, de én továbbra is azt vallom, hogy egy jó formában lévő Alisson ezt megfogta volna, kiütötte volna, most nem ütötte ki, de hát láttuk, hogy a Liverpoolban is voltak problémái, meg már az első meccsen is, nem is tudom, valamelyik meccsen is kapott, igen, a horvátoktól kapott,
3: Japántól
4: kapott egy ilyen távoli lövésből gólt.
3: Nem volt a jellemző ez, hogy 20 méterről meg arról azon kívülről, hogy lekaszotta szedni az összeset, bárhova ment jobbra, balra, alulra, fölülre, ő ezeket kiszokta védeni most. Kiégett a bajnokság során, lehet, hogy a Premier League-nek a kegyetlen hossza miatt, a fáradtságon még nem ért kereszt, és a reflexei nem olyanok voltak.
4: Meg ezzel szerintem ő is látszik a kor, vagy valami látszik. Igen. Amikor a Róma játékosaként láttam itt Udinébe védeni, 1-0-ra nyert a Róma egy Dzeko góllal, de óriási Udine fölény volt a mérkőzésen, és ez a kapus akkor még ugye számunkra ismeretlen volt, hát mondták, hogy van egy brazil kapus, az véd, szinte mindent megfogott. Mindent megfogott, tehát ilyen gólok elképesztő lett volna, hogy ilyen gólt kapott volna, mint amit itt most a világbajnokságon is kapott. Azért ezek a kis személyes, egyéni pluszok, minuszok, ezek egy csapat életét, pláne ezeken a kulcspozíciókon nagyba befolyásolják.
3: És most belegondolunk abba, hogy a norvég kapus, aki nem kapott még szerződést, önkívületi állapotba vitte végig a meccset. Tehát ugye kapta a fonalat, azt a hazardást, vagy amikor belekapott a belső védő a labdába, és ugye hullott be. Hát elképesztő bravúrokat csinált. Ez a különbség is a norvégoknak a javára döntött el.
2: Így van, Norvégia sötét ló volt lényegében a bajnokság elején, most pedig messzire jutottak, megmutatták, hogy ott a helyük lényegében.
4: Olaszországot nyomták ki a csoportból.
2: Igen.
3: 7 gólt rúgtak az olaszoknak a két mérkőzésen, ugye otthon rúgtak nekik 3-0, idegenben 4-1. Tehát azért az olaszokat egy héttel hazaküldeni, azért az azt jelenti, hogy jelentős játék előtt képviselnek.
2: De mégse emlegették annyira a top csapatok körében őket, nem? Nem emlegették
4: ez Norvégát. Sajtó kérdése. Ugye mi nem látjuk a norvég televíziót, nem látjuk az északi televíziókat. Mi itton, amiket tudunk fogni, német adások, angol adások, tehát nem nagyon látjuk. Ezt lehet, hogy az Európának azon a részén, ővelük biztos, hogy egy lett, litván, finn, svéd,
3: skandináv televíziók
4: többet foglalkoznak
3: velük. Az a média többet foglalkozik velük, biztos.
2: Hétfőn Mexiko, Anglia 2-3.
3: Nagyon jó meccs volt. Elmentek az angolok a magaslatra, és megverték a házigazdát. Le a kalap előttük. Bellingham nagyszerűen játszott, Kane nagyszerűen játszott. Hát az az egy kiállítás, ami ott a holland, az angol védőnek az észszerűtlensége miatt történt, teljesen jogos volt, az még beleszólt a meccsnek a menetébe, és igen, bizony utána a Mexikónak voltak lehetőségei az egyenlítésre is, 3-2 után, de szerencsés körülmények között kibékkedik az angolok, itt is kiemelném a kapusnak a nagyszerű teljesítményét.
2: Hát voltak még nagyszerű teljesítmények, ugye kapus teljesítmények a folytatásban is. Térjünk rá a spanyol-portugálra, ugye a döntő gólt a csereként beállt Merinho szerezte, 1-0-ás győzelemmel ért véget ez van a mérkőzés, tehát Portugália távozott, említettem, hogy Cristiano Ronaldo ugye könnyes szemekkel távozott a pályáról, nem csak őt, hanem lényegében a portugál válogatottat. Nagyon megviselte ez a veresség.
3: Igen, megviselte a portugálokat. Szerintem ők úgy gondoltak, hogy mint a nemzeti ligája döntőjébe túl tudnak lépni a spanyolokon. Én azt látom, hogy a spanyolok azok mentálisan jobban, erősebbek voltak ebben az összecsapásban.
2: Imre?
4: Hát egységesebb csapatban nyomását keltette Spanyolország. Hát nagyon jó játékosaik vannak, és szerintem egy döntő volt az, hogy a portugáloknak bele kellett nyúlni a védelembe, cserélni kellett, ugye volt egy sérülés ott Balbek poszton, utána ott mögéjük tudtak kerülni, addig nem tudtak mögéjük kerülni, és hát a gólnál, ami gólt kaptak, ott a középső védők nagyot hibáztak. Tehát egy 8-10 méteres folyosó keletkezett a 16-os vonalán, most ezen a szinten abban a folyosóban bápasszolják, meg be is fejezik. Tehát ez így is történt. Tehát én azt hiszem, hogy mentálisan, amit itt mondott a Pisti, mentálisan is elfáradtak. Azért a második fél időben spanyol dominancia volt a mérkőzésen. A spanyolok játszottak sokkal jobban, én azt gondolom. A portugálok támadásaiban nem volt meg ez a gólveszély, próbálták Ronaldót megjátszani. A Ronaldo is próbált hozzátenni, mert ott fölvállalt kétszer is olyan szituációt, amit lehet, hogy előtt 10 éve még megoldott volna egy az egybe futással, fizikailag, most már nem tudta megoldani. Én azért vártam azt, hogy a portugálok szövetség kapitány az utolsó 15 percre meghúz egy cserét a Ronaldóval kapcsolatban, nem húzta meg. Én azt gondolom, hogy a spanyol válogatott továbbjutása teljesen megérdemelt, és ha emlegetjük a világbajnokság esélyesei között az angolokkal egyetemben, én őket is emlegetem most már.
3: Hát igen, most francia-spanyol csapatokat várok a négybe, az egyik oldalt, a másik oldalt meg angol-norvég, a norvég jó csapat.
4: Jó.
3: Jó csapat, nagyon jó támadékban vannak, de én úgy érzem, hogy az angolok komplexebbek. És ott pedig azt várom, hogy a négybe jussanak be az angolok, hogy az alsó ágon most Kolumbia, Svájc,
4: nem tudjuk.
3: Kolumbia, nem én Kolumbiának szurkolok, a másikon Argentina, Egyiptom, hát a jobb napot fognak ki az Argentinak, akkor
2: megnyeri.
3: Igen. Viszont, hogyha véletlenül az Egyiptom meg tudja szerezni a vezetést, akkor minden nagy, a 0-1 nagyon megszenved, akkor viszont az abban még benne van egy meglepetés is.
4: Hát Egyiptom nagyon szervezett játékot mutatott eddig minden mérkőzésen. Tehát ott is átmutató, hogy az egyiptomi csapatban is nagyon sok játékos van, aki Európából játszik vissza haza.
3: Igen, Marmus, Szala. Tehát vannak azért olyan minőségi játékosok, akik tudnak meglepetést okozni egy abszolút favorita szembe is.
2: Salah egyébként nemzeti hős, hogyha azt mondjuk Egyiptomban, emlékszek rá, hogy néhány évvel ezelőtt beszélgettünk Kairóba, és minden lépésen őt emlegették, és minden lépésen lényegében az oldalát, ami lényegében a szegény emberek megsegítésén, a különböző iskolák, stb. Létesítmények működtetésén, tehát nagyon sok pénzt fektető bele például különböző központokban, nem csak a futball, hanem itt ilyen segélyszervezetekről van szó, ami a...
4: Érdekes megítélés. A Szala megítélése, ezek mind nagyon-nagyon pozitív dolgok. Én se tudok róla negatív dolgot mondani. Legfeljebb annyit, hogy voltam, hogy idegesített a Liverpoolból, hogy mindent ő akart elvégezni, de ez van ilyen, minden futballcsapatban van ilyen. Itt inkább én azt arra térnék vissza, hogy szerintem a Liverpool is meg fogja érezni az ő hiányát, nem tudom, ki akarják pótolni. Nagyon nagy edzői melléfogás volt az elmúlt szezonban, hogy a Slot, a Salában nem számolt. Mert most kimondhatjuk, hogy nem számolt vele, és amikor egy játékossal nem számolnak, a játékos azt megérzi, egy ilyen nagy játékos, aki ráadásul egy jó ember is, az az öltözőn belül eljuttatja odáig az egész csapatot, hogy a tréner elveszti az öltözőt, láttuk, ez következett be a Liverpool csapatánál, mivel került, az edző állásába került. Sajnos az, hogy a Szala is elhagyta a Liverpoolt, de azért azt mindenki a világ láthatta, hogy milyen búcsúztatást rendeztek neki, igen, milyen érzelemdús volt az elköszönése. Tehát ő azért azt gondolom, hogy a Liverpoolban eltöltött évek alatt, meg lehet, hogy most is, ő úgy gondolta, hogy ő azért liverpooli.
3: Igen.
2: Említettük ugye a mai műsorunk során a mesteredzőt, a zsenit, Ancelottit, aki Hermann István, igen, mondta, hogy marad, viszont nem marad a spanyol, illetve a portugál szövetségi kapitány, ugye? Most már megerősítették, hogy visszalép a válogatottól.
3: Igen. Mérkőzés után, addig volt a szerződése.
2: Úgyhogy jönnek, mennek emberek, játékosok, szövetségi kapitányok, mi pedig megyünk tovább. Rudi Garcia, belga edző, azt mondta mesteri módon, nagy akarattal és odaadással játszottunk.
3: Hát az igazság diadalmoskodott, én most azt szeretném mondani, mert ilyet még én életemben nem tapasztaltam, hogy a politikai beleszódulna a futballba. Tehát azért ez, ha én vagyok a belga csapat, lehet, hogy haza repülök, ha én döntök ott. Azért, mert ilyet, hogy egy játékos kiállítanak a mérkőzésen, és akkor ott a politikai személyiség az Egyesült Államok elnöke bele akar-e beszélni, hogy játszon. Hát ez...
2: Ilyen még nem volt?
3: Nem volt soha.
4: Volt. Rossz az üzenete. Hát rossz az üzenete, mert amikor a magyar válogatott az olaszok ellen világbajnoki döntőt játszott Párizsba, akkor Mussolini kérte
3: Hortit,
4: hogy a három legjobb magyar ne játszon.
3: Igen, és amikor ott Dic Károly volt a Magyar Válogatott Szövetség kapitánya, aki Budapestnek a rendőrkapitánya volt valójában, mert a magyar futballisták nagyon tudtak focizni, de nagyon gengszerek is voltak, és azt mondta a szövetség, ő mellé egy rendőr kell, és a pálya edzője volt a szakember. És akkor a doktor Sárosi György, valaki a magyar labdarúgás történetébe ismerős a tisztelt hallgatók közül, akkor tudja, aki beszélek a Ferencvárosnak a csapatkapitányáról, és amikor kihirdette a csapatot a Dic Károly és a Toldi, a korszaknak az egyik zseniális centere, akit csak a legmagasabb szinten lehet emlegetni, nem volt benne a kezdőbe, akkor a Sáros is akart kimenni a pályára. Bizony.
4: Ez egy kérés volt.
3: Így van.
4: Ugye most egy picit a történelem, a két világháború között, tehát különösen az első világháború elvesztése után, ugye a Magyarország, a magyar társadalom elszigetelésbe került Európába. És Olaszország volt az az állam, aki ellen harcoltunk itt. Hajnán 300 kilométerre, ő volt az az első állam, aki Magyarországot kezdte elismerni, kezdte fölemelni. Ugye rengeteg, nagyon sok magyar edző került Olaszországba, ha a futballvonalát nézem, de nézhetem, a mérnökök, orvosok kerültek az akkori Olaszországba. Tehát az első nagy európai győztes hatalom az Olaszország volt, aki Magyarországgal felvette a kapcsolatokat. És ennek ez volt az ára, hogy volt egy ilyen kérés.
3: Igen. És elképesztő minőséget képviselt az akkori magyar labdarúgás, amiről nagyon kevesen tudnak. Például az első világbajnokság 1930, Magyar Labdarúgó Szövetségnek egyszerűen nem volt annyi pénze, a gazdasági válság akkor volt, hogy finanszírozza tudja a magyar válogatottnak a szereplését a világbajnokság. Viszont a Ferencváros, hogy a legendás Soszter Imre vezetésével 30-ban kiutazott a világbajnokság után egy dél-amerikai túrára, és az uruguayi válogatottat megverte.
4: A világbajnok
3: válogatottat megverte. Nem is beszélve arról, hogy korszakos edzők kerültek ki, akik a magyar stílust, az akkori magyar, az a világnak az elitje volt a labdarúgásban, és gyakorlatilag ugyanazt hozták vissza a hollandok, meg később a spanyolok, csak a területeket változtatták meg. Például Tóth Potya István, ő írta meg a... Változtatták meg. Például Tóth Potya István, ő írta meg a világon az első egyéni képzéses szakmát.

0: És azt lehetne folytatni nagyon, nagyon sokáig. Nagyon sokáig. És a Nyers Istváró, aki benne az Internek az örökös csapatába. Kubala Lászlóról.
1: Igen.
2: Tehát, hogy egy példa még azért, ami érdekes. Elkezdődtünk, ugye beszélünk a játékosok felállásának számozásáról. Ugye a magyar számozás 2-3, tehát így ment 4-es a balbek, 3-as középen, tehát a számozás. Igen. Ugye az UEFA nem így számozza, én gyerekkoromban visszaemlékszem, hogy a Jusufi az 5-ös volt. Igen. Érted nálunk? De mi nem így számoztuk a játékosokat, és Dél-Amerikába, tehát annak a magyar hatásnak megfelelően még ezelőtt 15 éve a régi magyar számozás szerint álltak fel a játékosok Dél-Amerikába. Tehát Európában már rég itt, hogy a 10-es pozíció, a 6-os pozíció, ami kicsit más jelent, mint a régi magyar futballban a számozások. Tehát Dél-Amerika ragaszkodott még akkor is ez a régi, amit a magyar edzők ott meghonosítottak, játékszámozást, a játékosok számozását.
1: Hát az elhangzott dolgok fényében lényegében a magyar válogatott is többet, jobbat érdemelne. Nem tudom, mi hiányzik ebből
0: nem
1: a történelmből, hogy
0: nem volt.
2: Meg egy edzői melléfogás, tehát ilyen nincs, hogy meg kell tartani egy eredményt, és akkor az ellenfél kapusa a te térfeledről ivelgeti be a kapu elé a labdákat, följebb kellene nyomni lényegesen a védekezést. Most abban nem is, ne is menjünk bele az összeállításba, meg hogy ki véd, ki nem véd, az is el volt a nagy tömeg szerint hibázva, meg nálam azt teljesen hibás lépés, hogy hosszabbításba védőt cserélsz. Ugye lecserélte ezt a Négót, de ne is menjünk ebbe bele. Nálam inkább az a probléma ezzel, hogy nem vonta le a szövetség, és a szövetség kapitány se a tanulságokat. Félek, hogy ugyanazon az úton botorkálunk tovább, amin...
1: Lehet, most... hogy levonták, csak nem került a nyilvánosság elé. Oké. Tovább lépünk, említettük tehát Rudi Garciát, a belga edzőt, aztán Balogun ugye piros lapja, ami
0: igen,
1: egy meccses eltiltással járt, ami kezdetben kizárta a Belgium elleni mérkőzésről, aztán a politika ugye beleszólt ebbe is, ha már ott Mussolinit emlegettük, akkor Donald Trumpot kell
0: ne vegyük egy kalap alá az
1: De a lényeg, Belgium tehát megérdemelte jutott be, igen, a legjobb 8 közé.
0: Egyre jobban játszanak. A veteránokkal fölálló belgák egyre jobban játszanak.
1: Talán eddigi legjobb játékukat mutatták.
0: Igen.
2: Igen, nagy akarással.
1: Az amerikaiak pedig a leggyengébbet.
2: Hát igen, nagy akarással játszottak a belgák, nagy, tehát ami eddig azért nem volt rájuk jellemző, olyan tulajdonságot mutattak be, amik újak, és hát én szerintem az amerikaiakat nyomta a nagy bizonyítási vágy, mert például a harmadik gól, amit kaptak, az egyszerűen nevetséges volt. Bohózat. Hát a kapus kijön, lövőcseleket mutat be a kaput a 30 méterre. Hát
0: elveszik a labdát tőle.
2: Nem tudom. Tehát az zárta le gyakorlatilag a mérkőzést, az a harmadik gól, mert utána jött a szokásos negyedik, amit...
0: Rádugta a negyediket a Lukaku. Mindig van, de az öregben mindig van valami.
2: Mindig van gól.
0: Tehát behozzák, fizikailag már nincsen állapotban, egy nagyon intelligens, játékintelligens emberről van szó, jó közösségi emberről, 15-20 percre behozzák, és mindig hozzá tud tenni annyit, hogy az eredményes lesz a csapatnak a játéka.
1: Tehát az Egyesült Államok csapata is búcsúzott, korábban ugye Mexikó kikapott Angliától 2-3 arányban, Kanada is korábban búcsúzott. Visszatérve talán még egy mondat erejéig, itt a játékvezetői döntésekre, illetve a politika milyen mértékben szól bele a labdarúgásba is. A FIFA, az UEFA elég komolyan bírálta a FIFA-nak e döntését. Hát beszólt azért most is.
2: Én nagyon remélem, hogy az európai sajtó, az európai szövetségek már szélessége odaállnak az UEFA vezetői mellé, és az UEFA vezetői kezdjenek el diktálni a FIFA-nak. Még akár olyan áron is, hogy vissza kell venni az Európai Szövetségnek a kótákat, amiket elvesznek tőlünk, és bele kell szólni az Európai Labdarúgó Szövetségnek a lebonyolítás rendszerébe. Azért nevetségesnek tartom azt, hogy mi mutatjuk be a futballt, itt tanulják.

0: a futballt, és akkor mi nem látunk meccset, már nem európai tévénézőköz igazodik ez az egész, tehát semmiben vesznek bennünket, nem vesznek figyelembe, hogy bennünket, hogy Európa, Európa labda, itt 450 millióan élünk. És a következő lépés, most még ezen a kemény érdekegyeztetésen kívül, amit én elvárok, szabályokat alkotni, amit már múltkor is mondtunk, hogy az idegen konfederációból érkező játékosok számát korlátozni. Egyes pont, kettes pont, aki Európába, bármelyik európai országba, utánpótlás válogatottban mászt húz nemzeti színekben magára, az utána köteles ott játszani.
1: Megszavaztam.
2: Szerintem is. Hát mint az Olisze, angol válogatottban játszik, utána játszott Németországban, most igen, francia válogatott, választott a gyerekek. Hát akkor most, hol a, akkor a legközelebb jön egy brazil, ide megy, oda megy, ahol többet fizetnek, akkor az annak az országnak a izébe válogatja, bejátszik.
1: Oké. Tehát ezen a vonalon Infantino, Čeferin, várjuk a fejleményeket. Félő egy kicsit, hogy Alexander Čeferint nem mindegyik európai szövetség kedveli, azt tudni, úgyhogy...
0: Hát most itt ebben lehet személyeskedni, hogy kedvelik, nem? Itt van egy közös európai érdek.
1: Ha azt helyezik előtérben...
0: Azt kell érvényesíteni.
2: Azt kell érvényesíteni.
1: Akkor igen.
0: Itt teljesen mindegy, hogy ez most Čeferin vagy Schön, vagy akármi a neve, aki az európai érdekeket érvényesíti, amellé köteles, én úgy gondolom, minden európai labdarúgó szövetségnek fölállni.
1: Ma két mérkőzéssel zárul a nyolcaddöntő, Argentina-Egyiptom 18 órakor, és Svájc-Kolumbia 22 órakor. Beszéltünk már, várjuk az argentinokat, de...
2: Izgalmas meccs. A Svájc-Kolumbiánál én a Kolumbiát szerintem tovább jut. Én az várom onnit. Vannak minőségi játékosaik, olyanok, akik meg a helyi viszonyok. A Svájc már írta azt, amit el lehet érni, szerintem az ő csapatok ennyire futotta.
1: Tehát nem lehet meglepetés?
2: Hát én inkább a másik meccsen az Egyiptom.
1: Argentina.
2: Azon várok egy nagy durranást. Azon várok, hogy a fáraók megkeverik a lapokat.
1: Igen?
2: Igen. Meg a másik...
1: Ugye itt nézzük majd a Salah Messi.
2: Igen, Salah Messi összecsapás, meg hát az argentin zseni milyen állapotban van. Most már ő...
1: Az argentin zseni jó állapotban van. Hermán István.
0: Hát
1: véleményem szerint jó állapotban.
2: Halványabb.
1: És ma 18 órakor top formát mutatja.
2: A zöldfogi szigetek ellen lőrgól, de már nem azt a halványabban focizok, mint az előtti levő meccseken. Reméljük, hogy azért... Hozzátesz egy kicsit, ha bár én nem vagyok Messi fán.
1: Tudom,
2: őszintén.
1: Tudom.
2: Úgyhogy legyen egy jó meccs, élvezzék a nézők, és a jó szórakozás legyen, és a győzzen a jobb.
1: Azt már tudjuk ugye, hogy Franciaország július 9-én Marokkóval játszik a negyeddöntőben, Belgium július 10-én Spanyolországgal, Norvégia Angliával csap össze, aztán várjuk az Argentin, Egyiptom és a Svájc-Kolumbia összecsapást ma, és kiderül, hogy Argentina-Kolumbia, vagy Egyiptom-Kolumbia, Egyiptom-Svájc negyeddöntő lesz. Uraim, zárszó a mai műsorban.
2: Imre?
0: Jobb mérkőzéseket várok.
1: Mindenképpen jobb.
0: Jobb mérkőzéseket
1: van a
0: hangsúly. Várok, igen.
1: Igen.
2: Játékvezetés.
1: A minőség.
2: Játékvezetés legyen korrektebb. Sokkal korrektebb legyen a játékvezetés. A technikai eszközöket a játék érdekében használják. Legyen független, objektív. És várjuk a legjobb négy közé azokat a csapatokat, akiknek a négyközéjét már élvezettel tudjuk nézni.
1: Mi pedig önöket várjuk pénteken. Itt Horváth Dávid lesz az én helyembe, úgyhogy sok szeretettel ismét itt ezen a helyen. Jó szurkolást kívánok! Visszatérünk majd jövő kedden is, ugye? Már akkor... Nagyon élesbe fog menni, úgyhogy lesz miről beszélni, úgyhogy ez a minőség jobb lesz. Imre,
0: igen.
1: Ha a játékvezetés is becsületes, a fair play szerint alakul,
0: meg közben indulnak az európai kupák, úgyhogy lesz itt futball.
2: Ma már selejtez a magyar bajnok, azt nem tudom, a szlovén bajnok selejteze ma, vagy holnap.
1: Most még a VB-n a fókusz, de megnézzük, nem. Hogy szerintem igen.
2: Lassan elindul a nemzeti bajnokságok, meg a nemzetközi kupák is elindulnak, úgyhogy
1: lesz miről.
2: A foci az nem áll le, 0-24-be folyamatosan menni fog.
1: Nem, nagy gépezet, sok milliárd, billiárd van mögötte, úgyhogy őről.
2: És várjuk azt, hogy mi lesz a Real Madriddal, nagyon...
1: Lesz miről beszélni.
2: Igen.
1: A VB befejeztével is vannak témák, úgyhogy várjuk Önöket esetleg egy sorozat elemzéshez, vagy egy selejtező elemzéshez is. Mára pedig megköszönjük a hallgatók figyelmét, és azt is, hogy eljött ide a stúdiónkban Német Imre és Hermann István, akikkel igyekeztünk így kielemezgetni az elmúlt napok mérkőzéseit, tehát pénteken is ugyanitt, egy kicsit más a felállásban. Köszönjük a figyelmüket.
2: Köszönjük szépen.

0: Világbajnokság 2026.
1: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Ilyen.
3: Ilyen.
2: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
3: A Muravidéki Magyar Rádióban.

10:53 perc a pontos idő, ebben az órában gyakor az Aréna külön kiadása, VB adást hallhatták, no hamarosan pedig ismételten már hírek jönnek Faris Doristól, aztán a következő órában pedig Jobbágy Klára várja önöket, mert ugye a hónap első keddjénél tartunk, ami pedig azt jelenti, hogy a következő órában a kertész válaszol.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. 50 éve annak, hogy az osztrák parlament elfogadta a nemzeti közösségekről szóló törvényt, amely védelmet nyújtott az ausztriai kisebbségeknek, köztük a szlovén kisebbségnek is. A törvény 50. évfordulója alkalmából ma a bécsi parlament szavaz az első módosításra vonatkozó javaslatról, és várhatóan támogatni fogja azt. A karintiai szlovének rámutattak, hogy a módosítás nem szabályozza többek között az oktatás kérdését. A törvényt a kezdetektől fogva bírálták a szlovén közösségben, többek között amiatt, hogy nem hajtotta végre teljes mértékben az 1955-ös osztrák államszerződés 7. cikkét, és hogy a védelem szinte kizárólag a hagyományos települési területekhez kapcsolódik, nem pedig azokhoz, ahol a kisebbség tagjai ténylegesen élnek. A módosítás többek között újra szabályozza a kétnyelvű igazságszolgáltatást az osztrák Karintiában, és nagyobb szerepet biztosít a nemzeti tanácsoknak. Szlovéniában éjféltől emelkedett a szabályozott kőolaj termékek ára. Egy liter benzin 2,4 centtel lett drágább, a következő egy hétben 1,56 eurót lehet tankolni literjét. A gázolaj literje 3,5 centtel drágult 1,64 eurót, a fűtőolaj literje pedig 4 centtel nőtt éjféltől, és 1,23 eurót tesz ki. Az árak július 13-áig maradnak érvényben. Amennyiben a kormány nem szabályozná az árakat, az infrastrukturális és energiaügyi minisztérium szerint a 95-ös benzin literenként körülbelül 1,66 eurót, a gázolaj literenként körülbelül 1,74 eurót, a fűtőolaj literje pedig körülbelül 1,33 eurót kerülne. A minisztérium szerint a kőolajtermékek árát továbbra is a kőolajtermékek világpiaci árainak mozgásán és a dollár-euro árfolyam mozgásán alapuló módszertan alapján számítják ki. A több ezer hektár területen pusztító, egyre aktívabb erdőtüzek miatt Portugália és Franciaország aktiválta az Európai Polgári Védelmi Mechanizmust, amelynek keretében az Európai Bizottság tűzoltókat, tűzoltórepülőgépeket és tűzoltóautókat küld az érintett területekre, közölte az Uniós Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint az Európai Unió 4 repülőgépet küld Svédországból és Ciprusról a franciaországi tűzoltók támogatására. A veszélyhelyzet reagálási tartalékok kezelő EU program keretében mozgósított tűzoltó repülőgépek már tegnap megérkeztek az érintett területekre. Portugáliába már néhány órával a segítségkérés után 118 tűzoltó és 45 tűzoltó jármű érkezett Spanyolországból, és 3 tűzoltó repülőgép érkezett Olaszországból és Spanyolországból, tájékoztattak. Sport. Csupán Argentina és Egyiptom, valamint Svájc és Kolumbia mérkőzése van ma hátra, hogy teljes legyen a foci VB negyed döntős csoportja. A legjobb 8 közé már biztosan bejutott Franciaország, Marokkó, Spanyolország, Belgium, Norvégia és Anglia. A negyed döntős meccsekre a héten, csütörtökön és vasárnap között kerül sor.
2: Időjárás.
1: Keleten ma először mérsékelten borult időre kell számítani. Napközben azonban mindenütt derült, napos időre van kilátás. Délután megélénkül a délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópályaszent Jakob leágazása a főváros irányában. Baleset miatt akadozik a Gorenjszkói autópálya forgalma Rada ulica előtt Ljubljana felé, a tengermelléki strádán pedig Dragomerje és Vrhnika között akadozik a forgalom mindkét irányban.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

0: Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinál rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ahogy a beharangozóban is hallhatták, önök az elkövetkezendő percekben a Kertész Válaszol című adást hallják itt a Muravidéki Magyar Rádióban. E műsor megszokott házigazdája, jó magam Jobbágy Klára vagyok, kertészünk pedig Salamon János, köszöntöm a stúdióban. Ugyan hosszú évek óta megy ez a műsor a rádiónkba, de azért elmondom, hogy ez egy élő adás, ami azt jelenti, hogy a műsor ideje alatt nyitva vannak telefonvonalaink, így önöknek is lehetőségük van arra, hogy kérdezzenek a szakembertől. Ez volna alapból a műsor feladata, a két telefonszám pedig, amin hívhatnak, az az 575 17 18 és az 575 17 19-es számok, ha pedig Magyarországról hívnának, akkor nem szabad elfeledni a 00 386 2-es számokat is, az előbb említett két szám elé tárcsázni. Tehát a jelen pillanattól élnek a vonalaink, és lehet kérdezni a szakembertől. Amíg megérkezik az első kérdés, azonban mi beszélgessünk kicsit, és nézzük a kollégák által feltett kérdéseket, mert bizony, ahogy haladunk az időben, a vegetációban, náluk is egyre több kérdés merül fel. Almafa, rengeteg fluoreszcens zöld bogár jelent meg rajta, és az összes éretlen gyümölcsöt elkezdték rágcsálni. Mik ezek, is kell-e ellenük védekezni, és hogyan?
2: Igen, sajnos ezek a bundás bogarak, rózsabogarak megjelennek, és már az éretlen gyümölcsöt elkezdik fogyasztani. Érdemes ellenük védekezni, mert nagyon nagy károkat tesznek. Már tavasszal is sok esetben virágzás idején már virágokat kirágják, ilyenkor meg a gyümölcsöt kezdik el. Egyszerűen lehet ellenük védekezni, ha mondjuk nem nagy a fa, akkor ezek a bogarakat könnyű összegyűjteni, és ha leterítünk a fa alá egy fóliát, és megveregetjük a fát, ezt lehullanak, össze lehet gyűjteni, de ha valakinek mondjuk nagyobb terület van, nagy fa van, akkor egy egyszerű karatezeonos permetedéssel, egy piretrin hatóanyaggal meg lehet őket semmisíteni igazából. Ezzel egyúttal a többi kártevő ellen is tudunk védekezni.
1: Hogy az idejében egy-egy fán így megjelentek?
2: Van ezeknek ilyen gradációja, ami azt jelenti, hogy több év mire kifejlődik a maga a talajban lévő pajorból ezek a bogarak, és gondolom a környező részben vannak olyan korhadó fák, vagy olyan rész komposzt, vagy olyan erdőszél, ahol ezek kifejlődtek, és ezért támadják meg a gyümölcsöt.
1: Említette a komposztot, azért ez a bogár mégse annyira káros, mert ha belegondolunk, a pajorja, az pedig nagyon hasznos.
2: Így van, a komposztnál azért eléggé hasznos, csak mondjuk ilyen esetben, amikor a gyümölcsöt károsítják, tehát ez ilyen azért eléggé, hogy is mondjam, ilyen kétéltő állatról beszélünk, hogy egyik alakja hasznos, mert lebontja a komposztot, jó minőségű komposzt keletlik, de utána a kifejlett egyedek már támadják a gyümölcsöt.
1: Tehát a komposztba jók, a fán pedig már rosszak. Igen ám, de a komposztba, hogyha kezdjük szétszedni a komposztládát, hogyan tudjuk megkülönböztetni, hogy a jó pajor, vagy a rossz pajor van benne?
2: Na, ez már nagyon nehéz megkülönböztetni. Ilyenkor azért azt mondom, hogyha valaki úgy van vele, hogy szeretné meghagyni azt, ami segíti, célszerű elővenni az internet segítségét, és maga a képek alapján, mert itt a rágószájszer, a pajor nagyságát meg kell figyelni, azért nem olyan egyszerű ezt eldönteni. Még mi is összekeverjük sok esetben, mert hajszálnyi különbségek vannak köztük.
1: Következő kérdés, paradicsom kacsolása, nagyon jó tudjuk, hogy egy fontos feladat annak érdekében, hogy szép termést kapjunk, kevesebb gondunk lesz így általa a betegségekkel. Miért fontos a folytonosság? Mi van akkor, hogyha Hát egy kicsit szabadjára engedtük a paradicsomot.
2: Igen, sajnos a paradicsom azért nagyon szereti ezt a jó meleg időjárást, és amíg öntözzük is rendesen, meg jó talán iszonyatosan gyorsan tud nőni. A szabadjára hagyjuk a növekedést, ha mondjuk egy folytonos növekedésről van, és nem kapcsoljuk rendszeresen, akkor igazából a fő szártól vesszük el az energiát, a tápanyagot, ami lenne a darabos szép termés, a folytonos növekedést, és így ezáltal az oldalhajtások, amik a hónajhajtások vannak, azok veszik át a szerepet, és ilyenkor már nagyon nehéz azért kordába tartani, de mondjuk ha valaki tényleg egy régi fajtát, nagyon sok kertben régen volt a determinált fajták, amik elérik egy bizonyos nagyságot, a főszár maga egy virágzatban megáll, és az oldalhajtások veszik át a szerepet. Ezeket nem szoktuk általában kacsolni, csak annyit csinálunk a paradicsomnál, hogy az alsó 20 centiben lévő mondjuk leveleket leszedjük, ami a talajra hajolna, hogy a gombás betegségeket meg tudjuk így akadályozni.
1: De ha mégis kicsit szabadjára engedtük ezt a növényt, szabad-e egyszerre lekacsolni, vagy pedig inkább akkor azért most már tegyünk egy kis folytonosságot ebbe a dologba?
2: Ilyenkor az a gond, mivel az erős napsütés van, ez a drasztikusan leszedjük az oldalhajtásokat, akkor az a paradicsom, a kis kezdemény meg tud égni, ami a lomb alatt takart. Ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy a folytonosságot tovább vigyük, hogy mondjuk akár egy virágzat után vágjuk le az oldalhajtásokat, így megnöveljük a termés mennyiséget, vagy akár azt is lehet csinálni, hogyha van egy olyan oldalhajtás, amit még meg tudunk hagyni, hogy akár két szálat nevelünk a karó mellett, megduplázzuk a termőfelületet. Ha mondjuk ezt fiatal korban elindítottuk volna, akkor ténylegesen két szára tudtuk volna nevelni.
1: Tehát visszaveti egy erősebb visszavágás?
2: Vissza nem veti olyan szinten a növekedést, megindul ugyanúgy, csak azért egy drasztikus lombveszteség lesz, ami azért tényleg, ha egy ilyen eléggé zártabb növényről van szó, akkor nagyon könnyen megég a friss termés.
1: Másik kollega nőtől a kérdés pedig az, hogy egy szintén egy paradicsomos kérdés. A növény elvileg egészségesnek tűnik, de valami hiányzik számára, mivel az érközök között besárgult. A levél nem szárad, nem flekkes, csak sárgák az érközök. Mi hiányozhat neki?
2: Igen, tápanyag hiányos több, mint valószínű maga a növény. Azért egy ilyen gyors növekedés növényről van szó, rendkívül fontos számára a nitrogén tartalmú, tehát hogy tudjon növekedni, hogy a lomb növekedés ez a nitrogén fontos, de akár ilyen esetben, hogy sárgásak, magnézium és vas hiány is lehet, célszerű ilyenkor, ha látunk valami tünetet, hogy az érközök sárgulnak, akkor egy vas magnézium tartalmú lomtárgyával megpermetezni, mert ezzel tudjuk leggyorsabban megállítani a tápanyaghiányt mindig.
1: Aztán három vásárolt konténeres málna közül az egyik ültetés után elkezdett száradni, fura módon a levelek széle kezdett először lilulni, majd barnulni, majd száradni. Mi lehet a baj? Ez volt a kérdés.
2: Érdekes, mindig vannak újabb dolgok. Ki lettek ültetve, gondolom, ezek a málna tövek? Hát, több, mint valószínű. Itt az öntözésre is figyelni kell. Tehát célszerű, a málna az kifejezetten szereti a nedves, üde talajt. Ilyen esetben, hogy egy konténeres növény veszünk, hogy tiszta tőzekben van, sok esetben át tudunk esni a ló túloldalára is, hogy túlöntözzük maga a növényt, nem gyökeresedett még ki, és ezáltal ki tudjuk nagyon könnyen rohasztani magát a növényt is.
1: Tehát azért nagyon kell vigyázni ilyenkor az
2: igen, a friss ültetésnél.
1: Még egy kérdés, ami szintén kollega nőtől. Paprika egyik napról a másikra lekókadt, összeesett, miközben a mellette lévő élés virul. Tehát azért gondolt, hogy talán nem a talaj a probléma, vagy mi lehet a probléma ilyen esetben?
2: Ilyen esetben, amikor azt látjuk egy növényről, hogy az állományban egy-kettő megjelenik, akkor célszerű kivenni a növényt. Meg kell néznünk először is, hogy a gyökerei épek, vagy nem.
1: Ha minden igaz, akkor van egy kedves hallgató a vonalban, aki kérdezni szeretne. Halló, jó napot kívánok!
3: Halló!
1: Jó napot!
3: Kedves csókolom!
1: Mondja a kérdését!
3: A mérnök úrtól. Nagyon szép a paradicsom, de termés nincs sajt.
2: Igen.
3: A levelen szár nagyon szép, de nincs termés.
2: Sajnos azt kell tudni, hogy azért az elmúlt hetekben, amikor kezdett virágozni, azért ez a napon lévő 46 fok, 50 fok is volt akár, és ilyen 30-35 fok felett nem köt se a paradicsom, se a paprika. Most, hogy megjött kicsit hűsebb idők, több mint valószínű, hogy kötni fog. Egyes fajták kifejezetten láttam én is, nálunk is több fajta paradicsom van, hogy van, amelyik tényleg nem kötött, főleg a nagy termésű régebbi fajták, hogy egyszerűen kivirágzott és ledobta. Az abból adódik, hogy a bibe vagy a porzó, a pollen előbb érik, és nem tudja megtermékenyíteni a kis kezdeményt.
3: Csak ugye a félő ebben a dologban az, hogy nem fognak beérni a paradicsomok.
2: Azért még be fog érni ilyenkor még, tehát ha most olyan időjárásunk lesz, akkor kötni fog azért a paradicsom. Ha viszont nem ez a probléma, akkor egy bortartalmú levéltrágyával rá tudunk segíteni a kötődést, sőt a paradicsomnál, ha borkálciumot együtt adjuk ki, még jobb esetünk van, mert hogy a kalcium permetezéssel a csúcs rothadást is meg tudjuk akadályozni.
3: Már permeteztem kalciummal.
2: Igen, akkor célszerű ezt a bortartalmú levéltrágyával is megpermetezni, hogy segítsük a kötődést a paradicsomnál.
3: Köszönöm szépen az információt.
1: És sajnos nem csak a paradicsomnál és a paprikánál okoz gondot a terméskötődés nagyon sok helyütt, hanem sokan panaszkodtak itt az irodába is a tökfélékre, a cukkinire.
2: Hogyne, hát a cukkini, meg a különböző tökfélék még vízigényesebb, gondoljunk bele, mekkora levele van, azért azok is jobban szeretik a hűvösebb időjárást, ebben a nagy melegbe ugyanúgy nem tud kötődni. Tehát 30-35 fok fölött napon mértünk 6 órakor árnyékban, és 36 fokot, tehát akkor a napon 46 fok volt.
1: És valószínűleg emiatt lesznek például
2: torsz.
1: A torsz termések, egyenetlen egyik vége kövér, a másik vége sokkal
2: így
1: vékonyabb, semmi szép formájuk nincs.
2: Így van, nem jól kötődik, a másik része jól megkötődik, a másik meg az, hogy hát a víz hiánya miatt is vannak ilyen alakjuk, ugyanúgy az uborkánál is a víz hiányos esetben, hogy a kacs felüli része szép, a középső része vékonyabb, és akkor a vég a bibe felüli megint szélesebb. Ez ugyanúgy a meleg és a szárazságnak a hatásai.
1: Igen, éppen az uborkával kapcsolatban is érkezett kérdés, hogy rengeteg apró virág van rajta, tehát úgy néz ki, mintha teremni kéne neki, de termés az csak éppen itt-ott.
2: Igen, ez is ugyanúgy, tehát a páraigényes növényekről beszélünk mindegyikről, és hát azért nem beszélhetünk párás időjárásunkról se, sőt az uborkánál nem mindegy, hogy mondjuk egy tiszta nővirágúról beszélünk, mert az a fajták, aminek tiszta nővirága van, az köt. Vagy porzós virágokat lát a növény nagy részén, mikor az egyharmada alul porzós virág és fölül jelennek meg a női varó virágok, amiből az uborka lesz később.
1: És hogyha nem érkezik telefonon kérdés, akkor még van egy-két kollega nőktől, kollégáktól beérkezett kérdés. Miért megy azonnal fel a saláta, nem terül szét, hanem elkezd felfelé menni magszárba? Vásárolt palánta volt, azt gondolta a kollega, hogy jó fajtát vett.
2: Igen, tehát a salátának ez a meleg időjárás, most majdnem mindegyikről azt mondom, hogy semminek se jó, a salátának kifejezetten nem jó ez a száraz meleg időjárás, megkapja azt a nagy hőmennyiséget, ami számára a magszár képződéshez szükséges, és ezáltal egyből egyből felmozik a saláta. A fajták nagy része azért egy ilyen koratavaszi termesztés, vagy egy inkább egy őszi termesztésre alkalmas. A nyári termesztésre én azt mondom, hogyha valaki salátát akar enni, akkor inkább ezeket a tépős salátákat ajánlom, ami igazából csak a leveleket kell leszedni róla.
1: Tehát panaszkodunk a hőségre, a légszárasságra, de mondjuk öntözés esetében szabad-e ilyenkor azért a növények levelére vizet spriccelnünk?
2: Lehetséges azért, de pont egy salátánál, ami kifejezetten a sok vizet kap a levele, hamar tényleg maga az egész fej is be tud rótatni, mind botritiszes, mind peronospora megjelenik rajta. Párásítani lehet mondjuk egy fóliasátor vagy célszerű is, de már maga, ha a talajt, nem csak maga a növény tövét öntözünk meg, hanem kicsit a talajt, hogy egy párásabb levegő legyen, már sokat elérünk, sőt, ahogy jöttem erre, egyre több helyen lehet látni, hogy próbálnak árnyékolni. Azzal is 2-3 fokot már tudunk visszavenni, ha egy rasált húzunk a növényállomány fölé, sőt, akár a párát is meg tudjuk fogni azért egy kicsit.
1: Még a kérdés, brokkoli is azonnal virágba ment. Hogyan lehet ezt megakadályozni?
2: Későbbi ültetéssel a brokkolinál is.
1: Mennyire későbbi ültetéssel?
2: Én azt mondom, hogy ez a júliusban történő palánta kiültetés, ami az őszi időszakra, a hűvösebb, párásabb időszakra tevődik, akkor ott már azért egy jó termést tudunk betakarítani. Itt megint nézni kell persze a fajtának a tenyész időszakát, mert akkor ki tudjuk számolni nagyjából, hogy 2-3 hónapunk van az első fagyokig, és akkor egy jó termést tudunk betakarítani.
1: Tehát akkor inkább ilyenkor gondolkodjunk a kicsit
2: másodvetés.
1: A igen, a másodvetések majd még téma lesz, de annak is a későbbi időpontot választani, mert ugyebár azt mondjuk, hogy július elején, június közepén már gondolkozzunk a másodvetésről, állították az öregek, most meg inkább azt mondjuk, hogy toljuk egy kicsit ki, úgyis az őszünk várhatóan hosszú lesz és szép lesz.
2: Így van, ha megnézzük, hogy egyre később jönnek azért a fagyos időszakok, meg ha például egy káposztaféléről beszélünk, azért sokkal jobban átvészeli egy reggeli fagyokat, vagy letakarjuk, és akkor nem lesz semmi gond. Tehát ezeknek azért kell itt a párás, hűvösebb időjárás, hogy szép feje legyen egy káposztának, egy brokkolinak, vagy egy karfiolnak, hogy szép rózsák legyenek belőle.
1: Aztán e-mailbe érkezett még egy kérdés, ez egy gránátalmás kérdés. Gránátalma több éves növény, ezt jól tudjuk. A kérdező szerint minden évben szépen virágzik, majd a virágok szépen lehullanak, és dísznövényként szolgál ez a példány. Miközben a szomszédban lévőn még termés is van. Milyen bosszintó lehet ez? Mert ugyebár azik át szoktunk tekingetni a szomszéd udvarára, aztán megnézzük, hogy nála hogy van, és amikor látjuk, hogy ott van termés, nálunk nincs, az eléggé bosszintó tud lenni.
2: Igen, itt azért tudni kell azt is, hogy van a gránátalmának a diszváltozata, meg a termésváltozat. Most itt ebben az esetben nem tudjuk, hogy melyikről van szó, vagy hogy mondjuk a szomszédtól kapta ugyanazt a fajtát, akkor teremnie kéne ennek is. Itt is lehetséges azért az, hogyha egy növény van ültetve mondjuk, és lehet, hogy nincs annyi virágpora, nem termékenyül meg célszerű, azért is ebből is egy-két fajtát akár ültetni.
1: De hát ott a szomszéd fa.
2: Hát csak lehet, hogy messze van, és lehet, hogy nem úgy virágoznak egyszerre mondjuk, hogy meg tudnánk egymást termékenyíteni. Azért vannak fajták, amik jó termők, meg vannak, amik kevésbé, meg tényleg hosszú időszak kell neki, mire annyi, akkora lesz a növény, megöregszik, hogy elkezdjen teremni.
1: Tehát akkor jó egy pajtást mellé ültetni.
2: Így van, célszerű azért.
1: Célszerű lenne. Kedves hallgatóink, Önök a Kertész Válaszol című adást hallják. Lehetőségük van arra, hogy kérdezzenek a szakembertől, ha bármilyen probléma van a kertben, gyümölcsösben. A hívható számaink az 575 17 18 és az 575 17 19-es, hát ragadják meg az alkalmat, azért ez havonta csak egyszer lehetséges, hogy a szakember válaszoljon a kisebb-nagyobb problémákra, és ha nincs kérdés, akkor beszélgessünk mi tovább. Tájberi tavasszal szépen indult, dúslevélzettel, szép terméssel, mostanra azonban hiába próbálják öntözni, és mulcsozták is, hirtelen elkezdett száradni. Tehát ilyen esetben a bogyós gyümölcsöknél mennyire jó a mulcsozás? Jó vagy nem?
2: A mulcsozás az minden esetben jó dolog. A mulcsozásra arra kell figyelni, és mindig azt szoktuk mondani, hogy előtte célszerű alaposan beöntözni, ha mondjuk egy száraz időszak ha szeretnénk mulcsozni, hogy megőrizzük a talajnak a nedvességét, mert különben, ha rárakunk egy 15-20 centi mulcsot, mert az a réteg, ami azért megtartja a vizet, és egy gyomot is elnyomja, akkor ha száraz talajt akarjuk le, akkor nagyon szépen konzerváljuk a szárazságot a talajba, és hiába próbáljuk öntözni, mert a mulcs is sok nedvességet felvesz, mondjuk egy 15-20 centi szalmáról beszélünk, mire átnedvesedne a talaj. Azért ez nagyon csalóka ilyen téren, hogy az emberek letakarják a talajt, és azt hiszik, hogy azzal a vízmennyiséggel, amivel korábban öntöztek, meg tudják öntözni a növényt.
1: Amúgy a bogyósok mennyire telefonban? Halló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Kertésznek szeretném feladni azt a kérdést, hogy a szilvafának a levelei ilyen sárga, barnás, foltos.
2: Igen, rozsda. Több mint valószínű, hogy szilva rozsdáról van szó. A levélnek az alsó része barnás, tehát ilyen, mint a rozsdaszerű lenne.
4: Igen.
2: Szilva rozsdáról van szó. Célszerű megpermetezni egy folikurszólóval, akár egy kis rezet is lehet hozzá rakni. Nagyon nehéz megfogni, és most célszerű azért időbe beavatkozni, mert a spórák szóródnak, akkor nagyon könnyen át fog telelni ez. Egyes fajták érzékenyek rá, és a tavalyi évben is azért elég erős fertőzés volt a szilváknál.
4: Minden éven ősszel leszokom permetőni résztartalmú szerve ilyen háromszor erős dózissal.
2: Az a gond,
4: és
2: hogy...
4: És koratavasszal ugyanúgy rámegyek, akkor ezek szerint, hogyha lepermetőlem, úgy lenne jó célszerű, ha leszedem még zölden.
2: Tenyész időszakot, az a lényeg, hogy az nem elég, hogy egy őszi lemosó permetezés meg egy tavaszi van, hanem ebbe az időszakban is, ha már megjelenik, vagy nem tudom, hogy mennyire vannak ezek a szilvafák permetezve.
4: Hát évente 4-5-ször permetelem.
2: Uh-huh. És milyen szert használ permetezéskor a szilvánál?
4: Hát elég erős résztartalmú szert szokok használni, és borként.
2: Célszerű felszívódó hatóanyagot használni, ez a folikurszóló is nagyon jó, vagy a szkor készítmény. Meg kell nézni, hogy vagy hát be kell menni a mezőgazdasági boltba, és akkor direkt azt kell mondani, hogy a szilva rozsdára egy felszívódó hatóanyagot szeretne venni, és a réz mellé ezt belerakni, mert az a gond a rézzel, hogy az csak maga, amivel érintkezik, azt tudja megfogni. És a felszívódó az meg a növénybe is áramlik, és már a fiatal részeket is védi.
4: Aha. És ilyenkor még célszerű, most már elég sok rajta szilva.
2: Célszerű megpermetezni, még azért az érési időszaka a szilvának később van. Ezeknek általában ilyen 7-14 nap az élelmezési várakozási idő, ezt figyelembe véve még nyugodtan és célszerű is megpermetezni, sőt, célszerű mindig hozzárakni egy kis tapadót is, egy nonitot is, hogy jobban tapadjon a levél felületre, egyenletesen eloszlódjon.
4: Hát folyékony mosószert szokok belerakni, hogy még jobban tapadjon.
2: Az se rossz, de azért ez a nonit maga, ez direkt erre van. Tehát, hogy a folyékony mosószer az nem biztos, hogy használ ilyen téren, 2,5 millikel 10 literbe belőle nagyon sokra elég, és tényleg szőlőnél is, aminek egy kicsit a levél felülete viaszosabb, almánál is például, hogy a gyümölcs felület viaszos, jobban rátapad a növényvédőszer, jobban terül.
4: Aha. Csak ezt a ringlót kaptál, a régi hagyományos, az mellette van olyan 8-10 méterre, azt nem bántottam.
2: Igen, azért mondom, hogy egyes fajták erre a szilvarosdára érzékenyek, erre jövőre időben oda kell figyelni, és már a kezdeti permetezéseknél célszerű felszívódó hatóanyagot is belerakni.
4: Nagyon szépen köszönöm, további szép napot, visszahallásra.
1: Önnek is. Térjünk még vissza úgy a bogyósokhoz, hogy melyikek a legstrapabíróbb fajták közülük? Beszéltünk erről, hogy a tájberit eléggé hamar megfogta. Málna, szeder mennyire bírja? Például van egy nálunk a kertben egy hatalmas tüskétlen szeder, rengeteg most rajta a termése, tényleg többet nem is lehetne rá rajzolni, rátenni se. Takartam is, öntözöm is, de félek, mert azért lehet látni, hogy mintha kezdene száradni, tehát nem fogja tudni kitermelni.
2: Igen, én azt látom, hogy a szeder és a szedermálna hibridek, ezek, amik még jobban bírják a bogyósok közül a szárazságot, a melegebb időjárást, sajnos a ribizlik, a piros-fekete ribizlik, azok nagyon nem bírják ezt a meleget, sőt, ezt az erős UV-sugárzást. A málna még csak megküzd vele, de ha mondjuk egy kitett területen van, akkor ő is ugyanúgy jár, hogy megég. Maga a levél is, meg a termés is teljesen, és nagyon hamar rásül. A szedernél is igazából, amit látok, hogy az első 4-5 termés, ami igen szép darabos, és utána, amik lennének, sajnos azok nem tudnak kifejlődni a vízhiány miatt, apróbb lesz, vagy ténylegesen megsül. Ilyenkor tényleg egy árnyékolás, vagy egy olyan helyet választani, ha valaki ültet szedret, amit mondjuk egy ilyen délután már ilyen 4 óra körül, 2-3-4 óra körül már nem süt direktbe, hanem egy kis szórt fény kap, ott azért nagyon jól megteremni.
1: Hát ez jól volna, csak az ember kertje nagyon sok esetben nem olyan, hogy ezt meg tudja tenni, de hát ettől a hőségtől, ahogy szoktuk mondani, szenved ember, állat, növény, és talán ez utóbbiak szenvednek a legtöbbet, mert ők nem tudnak árnyékos helyre menni. Tehát akkor nekünk kellene valami árnyékolót készíteni
2: így számukra. Így van, célszerű ilyenkor azért egy árnyékolót rakni. Már ha csak maga a növényre, tényleg fölé vagy oldal tudunk hozni egy raselt, nem olyan nagy összeg, nagyon jó meg lehet vele védeni a napégéstől mondjuk a termést.
1: Már említettük, hogy július a másodvetések időszaka, kertjeinkben ez még mindig egy nagyon jó idő, hogy új dolgokat vessünk, ültessünk, különösen, ha volt a kertben borsó, hagyma, korai burgonya, saláta, mert ezek után azért most már lassan szépen folyamatosan szabadulnak fel a helyek, viszont azt szoktuk mondani, hogy a kert az egy öreg körhinta, szépen sorba folyamatosan ültetünk, vetünk, aztán betakarítunk, aztán megint folyamatosan ültetünk, vetünk, aztán betakarítunk, aztán megint csak ugyanezt kezdjük csinálni.

0: Tehát, hogy talán kapunk egy esőt, mert a talajban nagyon nagy a szárazság. Tehát a felső 40 centi, 50 centi, sőt szerintem állítom, hogy még mélyebben is szinte teljesen száraz sok helyen a talaj. Ebbe egy apró magot elvetni, az konkrétan öngyilkosság, és saját munkánk, hát fektetjük bele értelmetlenül.
1: Tehát ilyenkor nem tudunk normálisan előkészíteni egy talajt.
0: Így van, egy talajt se tudjuk előkészíteni, olyan kemény. Ha valakinek mondjuk kicsi kertje van, és tényleg azt meg tudja csinálni, hogy öntözi rendszeresen, akkor érdemes másodvetést csinálni.
1: Milyen praktikákat tud ajánlani, hogy azért ebbe az időszakba is valahogy átvészeljük, és azért sikeres legyen egy-egy vetés?
0: Igen, a legjobb ilyen esetben én mindig azt szoktam mondani, hogy magát a kihúzott sort jó alaposan öntözzük be. Azzal nem nyerünk, hogy elvetjük a magot, betakarjuk és megöntözzük egy kis vízzel, mert konkrétan csak rácserepesedik a föld magára a magra, és a kikelő csíra növény nem tud kijönni. Ezáltal meg a direktbe a mag fog kapni nedvességet, ami szükséges ahhoz, hogy kikeljen. A másik ilyen dolog, ha mondjuk le tudjuk takarni a vetést egy fátyolfóliával, mert az is megtartja magát a nedvességet, de ha tudunk tényleg árnyékolni abban a részben, ha csak már rárakunk a talajra a vetés után egy raselt, ami maga nem direktbe süti a nap, már azzal nagyon sokat segítünk.
1: Tehát a fátyolfólia nem csak a téli hidegek ellen véd, hanem a nyári melegek ellen is?
0: Igen, azáltal, hogy nem tud elpárolni a talajból a nedvesség, de erre még célszerű azért egy árnyékoló hálót is rárakni.
1: A szőlő jelenleg a legbujább formájában van, Péter Pál után azonban már öregjeink szerint el lehet vágni a tetejét. Ilyenkor nem kis dilemmában van mindenki, hogy vágja, ne vágja. Sokszor az eget kémleljük, mert félünk egy jégesétől, hát hogyha kevésbé veri el, hogyha még van erősebb lombozat. Mi az az időszak, amikor mindenképpen el kell vágni a tetejét?
0: Igen, azt szoktuk mondani, hogy akkor célszerű letetejezni a szőlőt, mikor a fürtök szépen lefordulnak. Na ez az időszak már megtörtént, nagyon szépen megtisztultak a fürtök, nagyon jól néznek ki, és azért is célszerű levágni, mivel hogy nincs csapadék a talajba, így még nagyobb lombtömeget kell, még nagyobb távolságra kell azt a kevés nedvességet is eljutatni, és ez a fürttől fogja elvenni a nedvességet, meg nagyon nagy lombfölület, ami párologtat.
1: És a fürtökön már azért főleg homokos területen már látszik.
0: Igen, látszik, hogy nem tudnak nőni a bogyók, eléggé látható vannak azok a fajták, aminek már lassan kezd töppenni, sőt, már olyan helyen is láttam, hogy már az alsó levelek kezdenek a tőkén sárgulni, azért ez a nagy szárazság megviseli a szőlőt is már.
1: És ez a régi megfigyelés, hogyha úgy vesszük, ez a Péter Pál idején, hogy akkor lehet még csak. Ha belegondolunk, azért mennyivel korábban érnek a mai világban be a szőlők, de nem szeptember végén, októberben szoktunk szüretelni, hanem sokszor már augusztus végén bele kell állni.
0: Így van. Régen azért is volt ez a Péter Pál előtti időszak, vagy körül időszak, hogy a szőlő tetejedése, mert ha belegondolunk abba az időszakba, az aratás, mikor elkezdődött a gazdáknak, nagyon nem volt idejük a szőlővel foglalkozni, és pont ez az időszak volt az, hogy letetejezték, és a szőlővel olyan nagy munkáik nem voltak már a permetezésen kívül, sőt, abban az időszakban nem is permetezték nagyon a szőlőt, ha megnézzük.
1: És ebben a hónapban van az ideje a kabócák elleni második kezelésnek is, az elsőt már el kellett végezni. Mi a tapasztalata? Javult-e valamit a helyzetetéren?
0: Én nekem a személyes tapasztalatom az, hogyha egy területen megjelent és nagyon nagy mennyiségben volt fertőzés, akkor ez az idei évben már most látható, hogy ami tavaly nem volt betegtőke, azok már tünetesek. Tehát, hogy ezzel, hogy a permetezéseket elvégezzük, gyérítjük azt mondom a kabócát, meg tényleg lehetséges, hogy

0: minimálisan a fertőzést megakadályozzuk, de sajnos nagyon sok tőkén látható a betegség.
1: Tehát a helyzet nem javul.
0: Én azt látom, hogy nem javul. Egyes fajták, ahogy itt a műsor alatt is beszéltük, még ellenállók, vagy tünetmentesek, inkább azt mondom, hogy tünetmentesek, például az olasz rizling típusú szőlőknél azt látom, hogy nagyon kevés a fitoplazmás tőke, még egy idős tőkén is, míg a kék szőlők, a korai érésű fajtáknál nagyon nagy gondok vannak.
1: És egyre több udvarban önjáró kis robotkaszálók vágják a füvet kurtára. Sok esetben azonban azt lehet látni, hogy a nagy melegben aztán gyorsan kiég a fű. Nyári időben milyen az optimális vágásmagasság? Jó ez, hogyha túl alacsonyra vágjuk a füvet?
0: Semmiképpen se jó a túl alacsonyra vágás, főleg ezekkel a robotfűnyírókkal, amik állandóan mennek a területen, és mindig egyforma magasságú szinte a fű, ugyanúgy kiég a fű. Sőt, ha mélyebben vágjuk, akkor a teljes pázsitunk is tönkre mehet. Ilyenkor azért mindig magasabbra kell vágni, vagy van időszak, mikor el is kell felejteni a fűnyírás, mert nem nő olyan szinten.
1: Ja, csak hát ezek így vannak programozva. Egy kérdés, ha minden igaz. Egy kedves kérdező van a vonalba, halljuk.
2: Halló.
1: Jó napot.
2: Jó napot. Most estem be a kertből. Ugye nem baj, ha a málnát már kivágom, mert rejjék le helyérett. Most annak estem neki ebben 100 fokban.
0: Legyen szes újra mondani, hogy mit csinál a málnával?
2: Kivágom, ami leérett, meg a újhajtásokat.
0: Azt nyugodtan, ami leérett, azt ilyenkor ki lehet vágni. Az új hajtásokat én hagynám, hogy tovább növekedjenek. Tehát azokat nem...
2: Annyi van, mint a nyű. 2-3 hagyok súsz, ugye az jó lesz.
0: Igazából nem tudom, hogy hogyan van, hogy egy támrendszer van neki építve, vagy karó mellett van.
2: Nincsen, karó van.
0: Karó mellett, akkor egy 3-4 is akár nyugodtan meg lehet hagyni. Itt arra kell figyelni, hogy ami szebbek, nagyobb növekedés, azokat kell meghagyni.
2: Persze. Na most még egy, a káposztámnak annyi. Saját vetésű volt, és totál tönkrementek. Hát még hagytam egy kicsit, de aztán azt hiszem nem kegyelmezek nekik, mert valami tönkre rágta, mint a szita olyan a levele.
0: Igen, sajnos az idei év a káposztánál házi kertben az katasztrófa.
2: Ugye?
0: A legnagyobb probléma az, hogy egyre nagyobbak a repce vetés területek, és a repce is egy keresztes virág ugyanúgy, mint a káposzta, és mivel most a repcét learatták, és már nincs ott levélfelület, semmi sincs, átjönnek a kertekbe lévő.
2: Meglepték a kertek.
0: Igen.
1: De már kora tavasztól rengeteg bolha téle van.
0: Igen, a
2: bolha. Nem tudom, de én akkor nekem akkor még nem
0: igen,
2: volt.
0: Sajnos a földi bolhák és a repceormányosok
2: jó,
0: is
2: még,
0: támadják, és szitává...
2: Még valami eszembe jutott, hogy a tök, hát két olyan csodálatos tökön van az udvar közepén, még én ilyet nem is láttam ekkorát, rengeteg van rajta, de ott van mellette közvetlenül a paradicsom is, azok nem vesznek össze?
0: Nem fognak összeveszni.
2: Akkor jó. Azért attól féltem, mondom, ha véletlenül mondjuk lisztharmat éli a tököt, akkor legfeljebb levágom azokat az óriási levelüket.
0: Így nem? Van, így van, azt nagyon egyszerűen le lehet vágni.
2: És nem sírni paradicsom... meg maga a bokor?
0: Nem, az a lényeg, hogy nem szabad drasztikusan nekiállni, lemetszeni, tehát tényleg ami beteg lesz, mondjuk azért nincs olyan csapadékos időjárásunk, hogy lisztharmatos legyen a tökfélénk.
2: Nagyon köszönöm
0: mi
2: a válaszokat.
0: Mi is köszönjük a kérdését.
2: Viszont hallásra.
1: És talán még egy kérdés. Nyár közepén fontos a gyümölcsös kertben a zöldmetszés elvégzése. Késsel, ollóval, kézzel, mivel?
0: Igen, a zöldmetszésnél arra kell törekedni, hogy a sebb felület azért, még minden metszésnél is, ha azt mondjuk, hogy a kertisnek a metszőolló az olyan, mint a műtőbe a sebésznek a kés, hogy élesnek kell lenni, hogy ne roncsolja a szöveteket. Ha zöld metszésről beszélünk, akkor én azt mondom, hogy metszőollót használjunk. Mikor még fiatalok voltak a vízhajtások, mondjuk egyszerű lett volna kitörni, akkor nyugodtan nem lesz akkor a
1: de ebbe a szárazságban már meg
0: már megkezd, pás, igen, megkeményedtek. Úgyhogy ilyenkor már metszőollót használjunk.
1: És Tehát mi van abban az esetben, hogyha a szakítás során a fa kérge is hasad?
0: Igen, ezért kell a megfelelő időpontot, hogy kiválasztani, hogy ne hasadjon a kéreg, ne sérüljön, mert ezeken a sérüléseken mind a gombás betegségek, mind mondjuk a gyapjas tetű nagyon könnyen meg tud telepedni.
1: Ezeket a sérüléseket kezeljük akkor minden esetben?
0: Ha kisebb sérülés, akkor nem, de ha mondjuk egy nagyobb sérülést okozunk, akkor célszerű kezelni egy sebkezelővel, vagy akár egy rezes oldattal be lehet permetezni ott azt a részt, és azért ez már nagyon jól lezár. Azért a fa elnövi ebbe az időszakban még ezeket a sebeket nagyon jól.
1: És ha minden igaz, elkezdődött a dióburok fúró légy rajzása. Házi kertben, ahogy hallottuk, vagy tudjuk, elég nehéz ellene védekezni. Nagyobb területen ma már azt hallottam egy diótermesztőtől, hogy ők azért elég jól tudnak védekezni. Mit tegyünk?
0: Igen, nagy területen könnyen tudnak drónnal permetezni és védekezni ellen. Házi kertben is nagyon jó dolgok már vannak és lehet használni. A mospilán ellene, ami a diókburokfúró légy ellen jó, és van egy készítmény, ez a Kombi Protect nevezetű készítmény, ami csali anyag, tehát ezt a kettőt kell keverni, és nem kell a teljes lombfelületet lepermetezni, mert ez odavonza a diókburokfúró legyet, és akkor igazából azon a levélfelületen felszívja a mospilánt. Uh-huh. Ezzel tudunk elvédekelni, de akár ha nem olyan nagyok a fáink, a sárga lap kilakásával is össze tudjuk gyűjteni, sőt ezáltal az almamojt is akár rá tudjuk, vagy a cseresznyelégy is, amit össze tudunk gyűjteni, nagyon jó megoldás.
1: Tehát ezek a sárga lapok nagyon jó szolgálatot
0: így
1: tudnak tenni.
0: Így van, az időben kihelyezéssel nagyon jót tudunk védekezni.
1: Mit jelent az időben kihelyezés?
0: Figyelni kell azt, hogy tehát egy, ami tavasszal, kora tavasz a virágzás idejében semmiképp, mert a méhek is rárepülnek. A rajzás kezdete előtt már célszerű kirakni. Nagyon jó előrejelzések vannak, hogy kezdenek rajzolni a kártevőink is, akkor célszerű felaggatni. Ha a lap nagyon megtelt és mondjuk nem tud ráragadni, akkor cserélni kell őket.
1: Uh-huh. Hát kedves hallgatóink, felpillantva az órára, műsoridőnk végéhez értünk, ezért kertészünknek megköszönöm a jó tanácsokat, önöknek pedig a szíves figyelmüket. A nyár utolsó hónapjában, augusztusban 4-én jelentkezünk majd újra a Kertész Válaszol című adással. Addig is a viszonthallásra.

Na, a Kertész Válaszol című műsort hallhatták, és holnap 21 órakor pedig majd meghallgathatják az ismétlését, mert majd megismételjük. Előtte órában pedig ugye szólt az Aréna és a VB külön kiadás, amit pedig ma meghallgathatnak majd a Napi Krónika után. De még előtte meghallgathatják ugye a délutáni műsort, meg a Déli Krónikát is, ami pedig hamarosan majd érkezik, pontban délben. Na, a délelőtti csapat nevében pedig akkor most elköszönünk önöktől. Király Tomi volt a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta. Na, a híreket pedig Faris Doris szerkesztette, és ugye ő még hamarosan érkezik, mert várja önöket a Déli Krónika. És délután is mindenképp akkor legyenek a Muravidéki Magyar Rádió társaságában, mert itt lesz önökkel Donner Tímea, úgyhogy jó rádiózás, szép délutát mindenkinek!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Donner Tíme a műsorvezetőt és Farics Dorisz hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Király Tomi. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat. Ime néhány részlet az adás tartalmából.
2: 35 évvel ezelőtt a mai napon a Brioni nyilatkozat aláírásával hivatalosan is véget ért a Szlovéniáért vívott háború.
1: Szlovéniában éjféltől megemelkedett a szabályozott kőolajtermékek ára. Egy liter benzin 2,4 centtel lett drágább, a dízel 3,5 centtel több.
2: Társadalmi egyeztetés indult tegnap Magyarországon a megye és a kormány megbízott elnevezésekről.
1: Sajtóhírek szerint Alekszandar Vučić lerövidítené elnöki mandátumát, hogy újra miniszterelnökként vezethesse Szerbiát.
2: Csupán Argentína és Egyiptom, valamint Svájc és Kolumbia mérkőzése van ma hátra, hogy teljes legyen a foci VB negyeddöntős csoportja.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: 35 évvel ezelőtt a mai napon a Brioni nyilatkozat aláírásával hivatalosan is véget ért a Szlovéniáért vívott háború. A szlovén oldalon 19, összesen pedig 76 ember veszítette életét. A 10 napos háború hivatalosan 1991. június 27-én hajnali 1 óra 15 perckor kezdődött, amikor is a jugoszláv hadsereg légvédelmi páncélos ütege Metlika közelében átlépte az államhatárt.
1: Hajnali 2 óra 40-kor az első páncélos zászlóalj a Vörnikai laktanyából a Brniki repülőtér felé indult. A szlovén parlament 3 nappal később jóváhagyta a nyilatkozatot, és ugyanebben a hónapban Jugoszlávia elnöksége úgy döntött, hogy a Jölöa 3 hónapon belül kivonul Szlovéniából fegyvereivel és felszerelésével együtt. Az utolsó katonák október 25-ről 26-ra virradó éjszaka hagyták el Szlovéniát Koperki kötőjén keresztül, ezért ünnepeljük október 25-én a szuverenitás napját.
0: 50 éve annak, hogy az osztrák parlament elfogadta a nemzeti közösségekről szóló törvényét, amely védelmet nyújtott az ausztriai kisebbségeknek, köztük a szlovén kisebbségnek is. A törvény 50. évfordulója alkalmából ma a bécsi parlament szavaz az első módosításra vonatkozó javaslatról, és várhatóan támogatni fogja azt.
1: A karintiai szlovének rámutatták, hogy a módosítás nem szabályozza többek között az oktatás kérdését. A törvényt a kezdetektől fogva bírálták a szlovén közösségben, többek között amiatt, hogy nem hajtotta végre teljes mértékben az 1955-ös osztrák államszerződés 7. cikkét, és hogy a védelem szinte kizárólag a hagyományos települési területekhez kapcsolódik, nem pedig azokhoz, ahol a kisebbség tagjai ténylegesen élnek. A módosítás többek között újra szabályozza a kétnyelvű igazságszolgáltatást az osztrák Karintiában, és nagyobb szerepet biztosít a nemzeti tanácsoknak.
0: A kormány levelező ülésen fogadta el a társasági törvény módosításának tervezetét, amely többek között bevezeti a többszörös szavazati joggal rendelkező részvények kibocsátásának lehetőségét. Meghatározza az ingatlanok tömeges értékeléséről szóló törvények módosításának tervezetét és a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről szóló törvény módosítását is.
1: Az UKOM szerint a törvénytervezet fontos változtatásokat tartalmaz, amelyek célja a versenyképesebb, ösztönzőbb és ellenállóbb üzleti környezet feltételeinek megteremtése. A módosítás tervezet elkészítésének fő oka 2 EU-s irányelv szlovén jogba való átültetése, valamint a társaságok működésére vonatkozó jogi keretrendszer javítása. A javaslat a vállalati fenntarthatósági jelentéstételre vonatkozó szabályok módosításáról szóló irányelvet is átülteti.
0: Szlovéniában éjféltől emelkedett a szabályozott kőolaj termékek ára. 1 liter benzin 2,4 centtel lett drágább, a következő egy hétben 1,56 centért lehet tankolni literjét. A gázolaj literje 3,5 centtel drágult 1,64 centre, a fűtőolaj literje pedig 4 centtel nőtt éjféltől, és 1,23,3 centet tesz ki. Az árak július 13-áig maradnak érvényben.
1: Amennyiben a kormány nem szabályozza az árakat, az Infrastrukturális és Energiaügyi Minisztérium szerint a 95-ös benzin literenként körülbelül 1,66,4 centbe, a gázolaj literenként körülbelül 1,74,3 centbe, a fűtőolaj literje pedig körülbelül 1,33,6 centbe kerülne. A minisztérium szerint a kőolajtermékek árát továbbra is a kőolajtermékek világpiaci árainak mozgásán és a dollár-euró árfolyam mozgásán alapuló módszertan alapján számítják ki.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Társadalmi egyeztetés indult tegnap Magyarországon a megye és kormány megbízott elnevezésekről. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el.
1: A tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék átnevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím használatát. Hozzátették, a változtatás alapja a 17. alaptörvénymódosítás, a részletes intézkedéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium törvényjavaslata tartalmazza. Közölték azt is, a változtatásokról indított, július 11-ig szombatig tartó társadalmi egyeztetés részeként megjelent hatásvizsgálati lap szerint a névcserék 577 millió forintos kiadást jelentenek a költségvetésnek.
0: A sajtóban egyre gyakrabban jelennek meg információk, amelyek szerint Alekszandár Vucsics lerövidítené elnöki mandátumát, hogy újra miniszterelnökként vezethesse Szerbiát, ahogy azt már 2014 és 2017 között tette. A politikus második elnöki mandátuma 2027 májusában jár le, és az alkotmány értelmében többé nem indulhat az elnökválasztáson.
1: Milos Vucevic, az SNS párt elnöke már korábban is jelezte, hogy szeretné, ha ismét Vucic vezetné a kormányt. Ezúttal viszont nyíltan beszélt arról, hogy a szerb haladó párt vezetése és tagsága egyaránt támogatja, hogy a jelenlegi államfő vállalja a miniszterelnök jelöltséget, mert megítélésük szerint ő élvezi a legnagyobb társadalmi támogatottságot, és ő vezetheti sikerre a pártot a választásokon. Vucevic kiemelte, hogy az SNS még nem döntött az esetleges államfő jelöltről, de olyan szemét kíván indítani, aki képes megszerezni a választók bizalmát és megnyerni a választást.
0: A több ezer hektár területen pusztító egyre aktívabb erdőtüzek miatt Portugália és Franciaország aktiválta az Európai Polgári Védelmi Mechanizmust, amelynek keretében az Európai Bizottság tűzoltókat, tűzoltó repülőgépeket és tűzoltó autókat küld az érintett területekre, közölte az Uniós Bizottság.
1: A brüsszeli közlemény szerint az Európai Unió 4 repülőgépet küld Svédországból és Ciprusról a franciaországi tűzoltók támogatására. A veszélyhelyzet reagálási tartalékot kezelő EU program keretében módosított tűzoltó repülőgépek már tegnap megérkeztek az érintett területekre. Portugáliába már néhány órával a segítségkérés után 118 tűzoltó és 45 tűzoltó jármű érkezett Spanyolországból, és 3 tűzoltó repülőgép érkezett Olaszországból és Spanyolországból, tájékoztattak.
2: Sport.
0: A Tour de France harmadik szakasza után Tadej Pogacar már magára ölthette a sárga trikót, ugyanis a tegnapi hegyi befutóval véget érő etapot az UAE Team Emirates szlovén kerékpárosa nyerte meg 195 kilométer után. A kerékpárosok ezentúl már Franciaországban folytatják a 3 hetes körversenyt. A mai, negyedik szakaszon 182 kilométer vár a versenyzőkre. Felkészülési mérkőzést játszik ma a szlovén férfi röplabda válogatott. Mariborban zárt ajtók mögött Ukrajna csapatával találkozik Fabio Soli legénysége. Csupán Argentína és Egyiptom, valamint Svájc és Kolumbia mérkőzése van ma hátra, hogy teljes legyen a foci VB negyed döntős csoportja. A legjobb 8 közé már biztosan bejutott Franciaország, Marokkó, Spanyolország, Belgium, Norvégia és Anglia. A negyed döntős meccsekre a héten csütörtök és vasárnap között kerül sor.
1: Időjárás. Délután mindenütt derült napos időre van kilátás, és megélénkül a délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 32 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyer pálya Szent Jákob leágazása a főváros irányában. Akadozik a tengermelléki sztráda forgalma Drágomerje és Wörtnika között Koper felé, valamint Unec előtt Koper irányában. Baleset miatt akadozik a Gorenszkói pálya forgalma Radovice előtt a főváros irányából.
0: Yeah. Déli krónikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől, Király Tomi délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Donner Tími a műsorvezető és Györkös Korán délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!

Lányizmom megfeszül, céltal a mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem, fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én.

Két perccel fél egy után köszöntöm a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóit. Kánikulai melegre készülhetünk a mai napon. Tegnap még nem így mutatkozott, de úgy tűnik, hogy melegebb lesz a vártnál, illetve amit mondott a meteorológia. Már most 31 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendva környékén, és ez még emelkedni fog a nap folyamán. Nagyrészt derült az ég, az ország felett helyenként vannak felhős területek. Füllet melegre készüljenek, mondom ezt azoknak, akik nehezen viselték az előző hőhullámot. Úgy tűnik, hogy még vár ránk egy-két nehézség ezen a nyáron. Na de, hogy jót is mondjak, itt lesz önökkel a Muravidéki Magyar Rádió a következő órákban. Egészen este 7 óráig számítunk figyelmükre a vezetett műsorral, de persze utána is lehet az MMR-t hallgatni, hiszen a nap 24 órájában elérhetők vagyunk. További jó rádiózást, kellemes délutánt mindenkinek, a hangtechnikus Györkös Gorán, a műsorvezető Donner Tímea, és persze a kollégák is itt vannak, dolgoznak. Számítunk figyelmükre, jó rádiózást még egyszer.

0: Bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
1: Örökségünk!

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban. Időjárás.
2: Derült időre készülhetünk, a nap folytatásában is időnként megélénkül a délnyugati szél, majd szépen melegszik a levegő. Jelenleg 31 fokot mutatnak a hőmérők Lendva környékén, 30 fokot jelentenek Muraszombatból, Mariborból, a főváros környékén is majdnem 30 fok van, Koper 29 fok, a Kredaricán 14 fokot mértek röviddel ezelőtt. Estére mutatják, hogy megnövekszik a felhőzet majd, illetve az éjszaka folyamán, de csapadékot nem mutatnak, holnap egy felhősebb napra készülhetünk, ezzel együtt pedig talán alacsonyabb hőmérsékletekre, amit talán nem is bánunk, hiszen a meleget sokan nehezen viselik. A mai napon viszont a maximum mérték még 28 és 35 fok között alakulhat, 33 fok itt vidékünkön is lehet, 35 fokot pedig a tenger melléken mérhetnek. Ami Magyarország időképét illeti, nagy rész derült időre lehet készülni, illetve változóan felhős időre. Csapadékot jelenleg nem nagyon jelentenek sehonnan, illetve Hódmezővásárhelyről jelentenek szitálást, de ez nem okoz jelentős csapadékot. Lenti környékén 29 fok van, de ugyanennyit mérnek Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Szombathelyen is, 28 fokot jelentenek a fővárosból. Amire lehet számítani, gyakran erősebben megnövekszik a felhőzet, csapadék kevés helyen várható, és fokozódik a nappali felmelegedés. Már 31-33 fokra készülhetünk ma délután. Aztán a következő napokban is meleg lesz. Szerda hajnalban ugyan egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, illetve gomoly felhős időre készülhetünk. Kisebb eső zápor helyenként előfordulhat. Csütörtökön sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők, zápor csak elvétve fordul elő, pénteken is sok lesz a napsütés, és legfeljebb jelentéktelen csapadékra készülhetünk. A maximum mértékek pedig 25 és 32 fok között alakulnak majd a következő napokban. Ma nem érkezik front a térségünkbe, de a melegedés hatására a fokozottan érzékenyeknél vérnyomás, ingadozás, szédülés, bágyadtság, fejfájás és görcsös panaszok alakulhatnak ki. A szeles időben fokozódhatnak a tünetek, ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. A túlnyoma a napos időben ma is magas lesz, vagy erős lesz az UV-sugárzás. Érdemes kerülni a tűző napon való tartózkodást. Ha nem megoldható, akkor gondoskodjanak bőrük megfelelő védelméről. És hát az allergia szezon, a pollen szezon is folytatódik tovább, úgyhogy kitartást az allergiásoknak, mindjárt az utakkal folytatjuk.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön és az ország nagy részén is száraz utakon folyik a forgalom, de nem zökkenőmentesen. Torlódik a forgalom a Steyr autópályán Domzsál előtt Ljubljana felé, aztán Szlovenske Konyice és Golorebro között szintén a főváros irányába, valamint Drámlya és Pletovária között Maribor felé. A tengermelléki autópályán is előfordulnak torlódások Posztolyna, Koper és a főváros irányába. Egy meghibásodott gépjármű miatt akadályozott a forgalom a Steyr autópályán a Pletovária alagút előtt Maribor felé, valamint Szlovenska Bistrica és Szlovenske Konyice között a főváros irányába. Úttesten lévő tárgy akadályozza a forgalmat a tengermelléki autópályán Unec előtt Koper felé, írja az Útinform. Vidékünk forgalmában nagyobb fennakadásokról nem jelentettek, estig Ljutomer környékén számíthatunk radarra. Jó utat mindenkinek! 4 perccel múlt el 1 óra, friss információkat hallhatták az imént, és a próza után már is zenével folytatjuk tovább, nem sokára, 1:45 után picivel átnézzük a délutáni tartalmat, is maradjanak velünk.
1: MMR. A zene összeköt.

5 perccel 1:45 után a további tartalomról szólunk, majd köszöntjük az ünneplőket, aztán egy eseményt is megemlítünk, 2-kor hírek jönnek, 2:45 után pedig apró hirdetések, 3-kor terepjáró, a helyi vonatkozású hírekben a következőkről lesz szó. A Hungaroring 40 című kiállítás megnyitójára került sor hétfő a Gyubinai Liszt Intézet kiállító termében. A tárlat a Formula 1 magyarországi jelenlétének 40 évét öleli fel. A fényképek ennek a rendkívüli történetnek a legfontosabb pillanatait idézik. A képi anyagot különleges múzeális tárgyak egészítik ki a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum jóvoltából. A kiállítás egyébként szeptember 4-ig tekinthető meg. Erről a témáról Szabó Rudolf készít összeállítást, aztán a NAFTA 3 utánpótlás csapata számára véget ért a nyári pihenés. Tegnap megkezdték a felkészülést az új versenyszezonra. Göncedit látogatott el a Lendvai Labdarúgó Akadémiára. Aztán a Lendvai Népi Egyetem a nyár folyamán 2 ingyenes tábort szervez a környékbeli fiatalok részére. Az egyik ezen a héten zajlik, Szőke Krisztina készít riportot a résztvevőkkel. Mindez tehát majd 3 óra után, aztán zenék a folytatásban, 4 órakor híreket mondunk, 4:45 után ökopercek, 5-kor is lesznek hírek, meg 6-kor is, csak 5-kor kicsit rövidebben, 6 órakor pedig már a napi krónikát hallgathatják meg. Utána megismételjük a délelőtti VB Arena beszélgetést, és 7 óra előtt egy picivel búcsúzunk. Akkor majd mondjuk a további tartalmat. Ennyi tehát nagyjából, nagy vonalakban, természetesen sok-sok zenével is várjuk Önöket, és számítunk figyelmükre. 6 perccel múltán 1:42, kellemes délután mindenkinek.

Július 7-e van Apollónia napja, ez a női név az Apollónius férfi név női párja, jelentése Apollónak szentelt. A szlovén naptárban Ciril és Metód napja van, Szent Ciril és Szent Metód megteremtették a szláv írásbeliséget és örök példát állítottak a keresztény Európának, ők Európa védőszentjei. Szerzetesi nevük jelentése kifejezi hivatásuk lényegét, a Ciril név a görög Kyriosból ered, jelentése Istennek odaajándékozott személy, a Metód pedig olyan személy, aki valakit elkísér az úton, kvázi utitárs. Mellettük köszönhetjük még Apoll, Apolka, Bandó, Bódog, aztán Cirilla, Donát, Donát, vagy Donátó, Évald, Félix, Kira, Kirill, Leo, Leon, Odiló, Odó, Olinda és Willibald nevű ismerőseinket is, ezek a nevek is szerepelnek a mai kalendáriumban, és a névnaposok mellett a születésnaposokat is köszöntjük, legyen nagyon szép a mai napjuk, július 7-e van, rádiózzanak velünk továbbra is, kellemes időtöltést kívánunk!

Zorán felvétele szólt az imént, hát az élet is csak akkor tud bennünket tanítani, ha hajlandóak vagyunk tanulni. A kalendáriumból egy dolgot emeljünk ki, 907 az évszám, és akik tudják, ők már tudják, hogy miről van szó, ez nem más, mint a pozsonyi csata, amely történelemírásunk egyik méltatlanul elfeledett csatája. Nem őrizte meg jelentőségéhez mérten méltóképpen a magyar történelmi emlékezet, pedig mind méreténél, mind pedig jelentőségénél fogva a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb eseménye és legnagyobb diadala volt. Hogy vajon miért nem emlékezünk rá, vagy emlékezünk rá nagyobb volumenben, mert azért van, ahol emlékeznek rá természetesen évről évre, de hogy nagyobb volumenben ez miért nem történik meg, ez kérdéses, de választ nem fogunk rá találni. Jelentősége pedig felmérhetetlen, hiszen a Kárpát-medencében végleg megtelepedő őseink napjainkig kiható tettet hajtottak végre 907-ben Pozsony alatt. Legyőzték Gyermek Lajos király hatalmas hadát, mely a 900-906 között elfoglalt bajor területek visszaszerzésével döntő csapást akart mérni eleinkre. A magyarok hatalmas győzelmével végződött csata biztosította számunkra a Kárpát-medence teljes birtokba ételét. Ezután a nyugati határ az ENSZ folyóig kitolódott, és csak nem 100 éven át ez lett nemzetünk nyugati védvonala. A magyar nagyfejedelemség megmutatta, hogy képes határait bármilyen komoly támadó erő ellen megvédelmezni. Tudatosította a szomszédos népekkel, hogy a Kárpát-medence jogos örökösei lettünk és maradunk, míg magyar vér folyik ereinkben. A pozsonyi csata a Kárpát-medencében hazára lelő magyarság korai történetének első olyan hadi eseménye, melynek tükrében összefüggésében ragadható meg a Magyar Törzsszövetség hadügyének néhány olyan fontos kérdése, mint a katonai felderítő tevékenység, a békében, fegyverben tartott csapatok bevethetősége, a haderő mozgósításának kérdése, a gyepűelve rendeltetése és tagozódása, a határvédelem és a könnyű lovas csapatok alkalmazása. A haderő mellett a győzelem a magyar állam gazdagságát, fejlett iparát és szervezettségét is bizonyította. A győzelem a magyar állam gazdagságát, fejlett iparát és szervezettségét is bizonyította. A győzelemben a katonák

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és hoztam egy nagyon aranyos kis dalt, mert hogy Taylor Swift dalt írt a kedvenc rajzfilmjéhez. Az énekesnő új, kifejezetten a Toy Story 5 számára írt eredeti dallal tért vissza. Az énekesnő a közösségi médiában erősítette meg azokat a találgatásokat, amelyek az elmúlt napokban már lázban tartották a rajongókat. Gyermekkori álom vált valóra, hiszen az énekesnő elárulta azt is, hogy a Pixar legendás karaktereihez nagyon régóta különleges kapcsolat fűzi. Mindig is arról álmodtam, hogy zenét írhatok ezeknek a szereplőknek, akiket már 5 éves korom óta imádok, amikor először láttam a sorozat első részét, mondta Taylor Swift. Már a fejlesztés korai szakaszában lehetőségem volt megnézni a Toy Story 5-öt, és azonnal beleszerettem. A dalt rögtön azután írtam meg, hogy hazatértem a vetítésről. Néha egyszerűen csak tudod, hogy valami működni fog, és hogy az igaz. Az I Knew It, I Knew You-t Taylor Swift régi alkotótársával, Jack Antonovval közösen készítette. A dal az énekesnő country gyökereihez való visszatérést is jelzi, inspirációját pedig Jessie, a filmsorozat népszerű cowgirl figurája adta. A film rendezője Andrew Stanton szintén nagy lelkesedéssel beszélt az együttműködésről. Hihetetlenül sokat jelentett számunkra, hogy Taylor írta és adta elő ezt a dalt, nyilatkozta Stanton. Azonnal érezhető volt a kapcsolata Jessie karakterével, és az, hogy pontosan megértette, mi megy keresztül a történet során. A dal olyan mélyen kapcsolódik a Toy Story világához, hogy már az első meghallgatáskor úgy tűnt, mintha mindig is része lett volna, mintha egy rég elveszett családtag visszatért volna. Igazi sorsszerű találkozás volt. Egyébként az új kislemez Taylor Swift első friss megjelenése a rekordokat döntő 2025-ös októberi albumának kiadása óta. A Toy Story 5 világpremierjét június 19-ére tűzték ki, az I Knew It, I Knew You pedig néhány napja hallható a streaming platformokon. A Disney és a Pixar új animációs filmje így nem csak a franchise visszatérését ígéri, hanem Taylor Swift rajongóinak is különleges zenei élményt tartogat, így a nyár kezdetére.

0: Friss. Zenei újdonságok. A Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
2: Imádom a szerelmes számokat.
3: Ah, ne. Vegyük újra.
0: Már nem.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Tizennégy óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ftichári Nesz hírszerkesztőt hallják. A szlovén kormánykoalíció parlamenti frakciói, az SDS, a Demokraták, valamint az NSZI, az SLS és a Fókusz kedden együttműködési protokollt írtak alá. A dokumentum a pártok közlése szerint a koordinált, felelős és hatékony közös munka szabályait rögzíti. A koalíciós pártok május 21-én már aláírták a kormányprogramot és a koalíciós megállapodást, a most elfogadott protokoll pedig a parlamenti együttműködés részleteit szabályozza. 18 új designer drog kerülhet tiltólistára Magyarországon a Belügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet tervezete szerint. Az új pszichoaktív anyagokat az Európai Unióban már azonosították, és a szakemberek szerint veszélyesebbek lehetnek a korábban ismert vegyületeknél. A módosítás célja, hogy az új szerek már a hazai megjelenésük előtt tiltólistára kerüljenek. A változtatás elfogadása esetén az ellenőrzött pszichoaktív anyagok listája 426 vegyületre bővül. Az Egyesült Államok Németországgal és több európai országgal tárgyal az M120 MRAM és a Patriot PEC 3 rakéták európai gyártásáról, jelentette a Reuters. A felek a NATO ankarai csúcs találkozóján szándéknyilatkozatot is aláírhatnak. A tervezett együttműködés célja az amerikai gyártókapacitások tehermentesítése, valamint a fegyver- és lőszergyártás bővítése az ukrajnai háború és a megnövekedett védelmi igény miatt. Nem működik megfelelően az ausztrál közösség média tilalom a 16 év alattiak esetében, derült ki egy vizsgálatból. A teszt során 50-16 évesnek megadott felhasználói fiókot hoztak létre különböző platformokon, de egyik szolgáltató sem kérte az életkor igazolását, bár a rendszerek elutasítják a 16 év alatti életkort megadó regisztrációkat, a megadott életkor valóság tartalmát nem ellenőrzik. Az ausztrál kormány emiatt már több platformot perrel fenyegetett és megduplázta a kiszabható bírságok felső határát. Sport. A szlovén élvonalbeli Mura egy éves szerződést kötött korábbi csapatkapitányával Alen Kozárral. A 31 éves középpályás korábban meghatározó szerepet játszott a klub történelmi sikereiben, köztük a bajnoki cím és a kupa győzelem megszerzésében. Kozár Szingapurban, Bosznia-Hercegovinában és Cipruson futballozott, most pedig visszatér Muraszombatba, ahol tapasztalatával a csapatot és a fiatal játékosokat is segíteni szeretné.
0: Időjárás.
2: Ma túlnyomóan napos idő várható, helyenként megélénkül a délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 32 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A távolabbra tartók figyelmébe a Steyr autópályán torlódások alakultak ki Szlovenske Konyicei és Golorebro között Ljubljana irányába, valamint Drámlje és Pletovárje között Maribor irányába. Gyakoribb sebességellenőrzést ma a Ljutomer környékén végeznek a rendőrök.
0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: óta nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Kezdjük a délelőtti hirdetésekkel, aztán lehet majd telefonálni, új hirdetéseket feladni, de akár írhatnak is nekünk. Lentiből olcsón elvihető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű lenszőttesből készült gabona vagy egyéb takarmány tárolására is alkalmas zsák. A telefonszám 00367 932 7475. Eladó Zenoach japán ipari fűkasza, 3 lóerős, Husqvarna motoros, ár megegyezés szerint. Ugyanitt keresnek Husqvarna 543 XP láncfűrészt, hibás, hiányos gép is szóba jöhet. Zalából érkezett a hirdetés, a telefonszám 003620 9382 921-es. Zalaegerszeg Botfa Avashegyen eladó 1400 négyzetméteres terület, víz és alsó pince a területen, ugyanitt eladó RK-03B típusú kaszálógép és aknaemelő hidraulika. A telefonszám 003630 291 3997-es. Zalalövőről ingyen elvihető kis cica, a telefonszám 30-as magyar mobil 454 27 76-os. Magyar lakon eladó új salgó polcrendszer, új kovácsolt vaskapu, 2000 literes víztartály és két mázsás hízó. A telefonszám 003620 50 67 193-as. És ezek még mindig a délelőtti hirdetések. Kabinos 48 lóerős tájértraktor, 2 év műszakival jó állapotban eladó. A telefonszám 003630 352 99 89-es. Aztán Simpson kismotort vásárolnának bármilyen állapotban. Telefonszám 003630 447 3354-es. A következő: Suzuki Ignishez bal hátsó napellenzőt keresnek bontásból valót, a telefonszám 003630 3344 699-es, ugye itt az utolsó három hirdetésnél már nem volt helység feltüntetve, és a következőnél sincsen. Erdészeti csörlőre 12 mm-es drótkötél, valamint kis típusú 8 colos kerék, 2 riga kerék és 3-aseke eladó. A telefonszám 003630 307 96 38-as, könnyebb egyébként mind a hirdetőnek, mind a vásárlónak, hogyha mindketten tisztában vannak azzal, hát az eladó ugye tudja, hogy hol van nyilván, de a vásárlónak sem árt tudni, hogy honnan érkezik a hirdetés, ezért szoktuk megkérdezni. Lenti térségében gépkocsira, személygépkocsira szerelhető tetőbox eladó, a telefonszám 003620 372 07 85-ös. Lovásziban eladó egy 180 cm széles, 2 méter hosszú dupla fenyőfa ágykeret, 2 darab ágyráccsal és 2 darab rugós matraccal jó állapotban. Az irányár 30 ezer forint, a telefonszám pedig 003630 880 3843-as. És Bösendorfer bécsi zongorát elajándékoznának, elsősorban dekorációként, de egy kis gondoskodással, gyakorlásra is alkalmas lehet, ez az őrségben van. A telefonszám 003630 434 1010-es, és a hirdetések délelőtt érkeztek, tehát ezek felkerülnek mind a rádió honlapjára, ahogy a továbbiak is egyébként. Érkezett már írásban, eladni szeretnének használt, de jó állapotban lévő mezőgazdasági gépeket. Van például egy New Holland kockabálázó, aztán kukoricaszedőgép, 4 soros kukoricaműtrágyázó, búzavetőgép, ez Reform Szemó márkájú, aztán van permetezőgép és hármaseke. Érdeklődni lehet a következő telefonszámokon: 051 421 995-ös vagy 031 264 977-es. És lentiben egy Skoda Octaviát árulnak, 2003-as, korához képest nagyon megkímélt autóról van szó, magánszemély árulja. Van vadonatúj gabahűtő, ezt is eladásra kínálják garanciával, és masztív alacsony profilú hidraulikus autó emelőt is árulnak még ugyanitt. A telefonszám 003630 560-66-91-es, ezek tehát az eddig beérkezett hirdetések, és akkor hirdethetnek a folytatásban. Telefonszámaink a jól ismertek 575-17-18 és 575-17-19-es.

0: Köszöntök, már is egy telefonálót. Haló?
1: Haló, jó napot, csokolom, hirdetni szeretnék.
0: Üdvözlöm, tessék.
1: 160 kiló körüli hizódisznók lennének eladók.
0: 160 kiló körüli hizódisznók. Disznók, több is van.
1: Vágásra vagy továbbtartásra 3 darab lenne eladó.
0: Vágásra vagy továbbtartásra, igen.
1: Egy darab műszakis utánfutó.
0: Egy műszakis utánfutó, igen.
1: Egy darab Chevrolet Aveo műszakis autó.
0: Chevrolet Aveo műszakis
1: és
0: autó.
1: Egy darab Thule márkájú tetőcsomagtartó. Bicikli szállítására alkalmas.
0: Tartó. Kerékpár szállításra. Jól van.
1: És akkor egy telefon.
0: Igen.
1: 0630
0: 611 82 68.
1: És Zalaszent Mihályon vannak.
0: Zalaszent Mihály. Felírtam mindent, köszönöm szépen.
1: Köszönöm, csokon, szép napot.
0: Minden jót, minden viszont hallásra. Haló? Haló?
2: Haló?
0: Hirdetünk?
2: Jó napot kívánok.
0: Tessék. Igen?
2: Hirdetni szeretnék.
0: Mondja.
2: Futókacsák, csigaülő futókacsák eladók.
0: Futókacsák.
2: Lenti Kápolnán.
0: Lenti Kápolna.
2: Telefonszám.
0: Igen.
2: 06.
0: Igen.
2: 30.
0: 30.
2: 530.
0: 530.
2: 20. 44.
0: 20. 44-es, jól van.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Minden jót kívánok.
2: Szép napot.
0: Önnek is, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.

0: Halló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, szeretnék én is jövőzni.
0: Üdvözlöm!
1: Lenne Suzuki Maruti-hoz, Suzuki Swift-hez alkatrészek.
0: Suzuki Swift-hez alkatrészek.
1: Főleg ajtók, első hátsó ajtók.
0: Ajtók, első hátsó.
1: Motor. Motorváltó. És ez azt kell róla tudni, hogy ez automata váltós.
0: Automata, igen.
1: Jó. Akkor lenne egy Devo Lakosz.
0: Devo, micsoda?
1: Devo Lakosz.
0: Lakosz?
1: Igen.
0: Igen.
1: Okmányok nélkül lenne adó.
0: Okmányok nélkül, jó.
1: Lenne egy Renault Megane kombi, dízel.
0: Kombi, dízel, igen.
1: Egy kilences. Szintén okmányok nélkül.
0: Igen, okmányok nélkül.
1: Lenne Pannonia motorkerékpár eladó.
0: Igen, Pannonia.
1: TLT és TLB típusú.
0: TLT, TLB, igen.
1: És lenne egy utánfutó eladó.
0: Utánfutó.
1: Aminek a mérete 2,40 hosszú.
0: Az jó hosszú, igen.
1: És 1,30 széles.
0: 1,30x2,40-es, jó.
1: Szintén okmányok nélkül.
0: Ez is okmányok nélkül, rendben van.
1: Meg lenne egy kis robogó, kis motor is eladó.
0: Kis robogó eladó, jó.
1: Jó, vagy ez mind Nagy Kanizsán található.
0: Nagy Kanizsa.
1: Telefonszám 30-as.
0: 30.
1: 511.
0: 511-8009.
1: Így van.
0: Jól van.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is minden jót kívánok. Önnek is. Viszont hallásra.

Ismétlem a hirdetéseket, amik most délután érkeztek. Eladni szeretnének jó állapotban lévő mezőgazdasági gépeket. New Holland kockabálázó, kukoricaszedőgép, 4 soros kukoricaműtrágyázó, buzavetőgép, permetezőgép és 3-aseke eladó. A telefonszámok 051-421-995-ös vagy 031-264-977-es. Lentiben eladó egy Skoda Octavia 2003-as, korához képest nagyon megkímélt autó, magánszemélytől árulják, és egy vadonatúj Gaba hűtőt szeretnének még eladásra kínálni garanciával, valamint egy Mastiff alacsony profilú hidraulikus autó emelőt. A telefonszám 0063030-560-6691-es, és amik jöttek telefonon, Zalaszent Mihályon eladó 3 darab 160 kg körüli hízó sertés levágásra vagy továbbnevelésre. Aztán van egy műszakis utánfutó, egy Chevrolet Aveo műszakis autó, és egy túletető csomagtartó, amely kerékpár szállítására is alkalmas. A telefonszám 0036 30 611 82 68-as, ez tehát Zalaszent Mihályon van. Aztán csigaevő futókacsákat árulnak Lenti Kápolnán, a telefonszám 0036 30 530 20 44-es, és még egy hirdetés Nagykanizsáról. Suzuki Swifthez alkatrészeket árulnak, első hátsó ajtót, motort, váltót, automata váltóról van szó, aztán Devo Lacos okmányok nélkül eladó, Renault Megane kombi dízel 1.9-es szintén okmányok nélkül eladó, vannak Pannonia motorok TLT és TLB típusúak, aztán van egy 240x130-as utánfutó okmányok nélkül, és egy kis motor, egy robogó is eladó Nagykanizsán, tehát a telefonszám pedig 0036 30 511 8009-es, ezek érkeztek ma délután. Felkerülnek majd a rádió honlapjáról, ott megtalálják őket dátum szerinti bontásban, és legközelebb csütörtökön lehet majd hirdetni, akkor is itt leszünk és várjuk az apró hirdetéseket. Most pedig várjuk Önöket a folytatásban, természetesen zenével, 3 perccel vagyunk 2:30 után.

Kedves hallgatóink, 3 órakor a terepjáróban 3 összeállításunk lesz ma délután. A tartalom a következő: a Lendvai Népi Egyetem a nyár folyamán 2 ingyenes tábort szervez a környékbeli fiatalok részére. Az egyik az most a héten lesz, erről szól majd az egyik összeállítás. Aztán 40 év a Hungaroringen, jubileumi tárlatot nyitottak Ljubljanában, és munkába állt a NAFTA utánpótlása, erről is szólni fogunk, ez tehát röviden a tartalom. Még egy kis zene, nem sokára pedig jövünk a részletekkel, számítunk figyelmükre.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a terepjáró hallgatóit! A Lendvai Népi Egyetem a nyár folyamán immár hagyományosan táborokba várja a környékbeli fiatalokat. Idén két ingyenes tábort szerveznek. Az elsőnek a héten a Hősmohor utcai karrierközpont ad otthont. Szőke Krisztina készített riportot a résztvevőkkel.
3: Az ötnapos ingyenes táborban ezúttal is színes társaság gyűlt össze. A részletekről Eugénia Orbán, a Lendvai Népi Egyetem munkatársa elmondta.
4: Naši otroci so stari od 6 do 11 let. Zelo raznolika skupina.
5: Az első nyári táborban 22 gyerek van, a másodikban, amelyre majd augusztus második felében kerül sor, pedig 25-en lesznek. A két tábor tartalmilag nem ugyanaz. Az elsőben Lendvát ismerik meg a résztvevők. Megtekintettük Lendva nevezetességeit, elmegyünk majd a könyvtárba és a kultúrotthonba. A gyerekek megismerik, hogyan folyik ott a munka, milyen előadások és koncertek zajlanak ott. A könyvtárban pedig minden a könyvek körül forog. Megtanulhatják, hogyan lehet kikölcsönözni és visszavinni a könyveket.
4: Pogovarjali seveda o knjigah, o tem kako si izposodit knjige, kako jih vračat. Z Dost 2 imamo pogodbo, zato tudi tam izvajamo športne aktivnosti.
5: A kettes számú kétnyelvű általános iskolával szerződést kötöttünk, és az ő helységeikben zajlanak a sportfoglalkozások. Minden nap a reggeli után elmegyünk oda. A fiúk általában az egyik animátorukkal fociznak, a lányok pedig vagy sportjátékokban vesznek részt, vagy pedig alkotnak. Ezért mindig viszünk színezőket, kolláspapírt, hogy készíthetnek papírhajót, madarakat vagy virágokat. A gyerekek teli vannak energiával, mindig le kell őket foglalni.
4: Takoda ja, otroci so polni energie, vedno ih rabi nekaj motivirat.
3: Mesélte Eugénia Orbán táborvezető. Halljuk, a napközis tábor résztvevői milyen időtöltésnek örülnek a leginkább.
6: A nevem Nina Urojics.
7: Hány éves vagy?
6: 8. Itt nagyon tetszett az a játszótér. Játszottunk.
3: Hol voltatok a játszótéren?
6: Ott.
7: Az iskolánál talán?
6: Igen.
3: Mi mindent csináltatok még, azon kívül, hogy játszottatok?
6: Ettünk, rajzoltunk, festettünk.
3: Egy táborban mindig vannak szabályok is. Ebben a táborban milyen szabályokhoz kell magatokat tartani?
6: Csendbe kell lenni, és csak suttogni lehet.
3: És egyszerre beszélhet mindenki?
6: Nem. Csak egy lehet csak beszélni a másikval.
8: Jászom Vita Balázsek, szarászom 8 lett.
3: A 8 éves Vita Balázsek elmondta, hogy neki azért tetszik a tábor, mert beszélgethet a barátaival. Nem csak otthon van, különböző játékokat játszanak, és kint is sokat vannak. Ha otthon lenne, akkor pedig a testvéreivel játszana, mondta Vita.
9: Imemje Iva Sekeres, stara sem 8 let, zdaj poleti bom 8,5.
3: Iva Sekeres elárulta, hogy nyáron már 8,5 éves lesz. A táborban azt tetszik neki, hogy lehet társalogni, alkotni és különböző dolgokat kipróbálni. Ha otthon lenne, nem is tudja, mit kezdene magával. Halljuk még, egy fiúnak mi a legjobb a táborban.
10: Én Miha vagyok, önc Miha. 5 éves vagyok, és azért itt szép, mert szórakozhatok a barátaimmal, és jó itten.
3: Látom, hogy neked ilyen focis felsőd van?
10: Igen, naftás.
3: Úgy hallottam, hogy focisztok is itt?
10: Igen, sok fiú ellen szokok játszani.
3: Még más valami sporttal foglalkoztok itt a táborban?
10: Igen. Szokunk sokat játszani a játszótérben, és mindent valamit csinálunk, és Sokat szokunk én játszani.
11: Ennek örülsz?
10: Igen.
3: Mondta Miha, jöjjön még néhány kis táborozó.
12: Matyás így una, pamietu usec, darise malepo.
3: Matyásics Unának az tetszik igazán, hogy szépen rajzolnak, alkotnak, karkötőket készítenek és játszanak.
13: Ja sem Lukas Tkalec, star sem 8 let, menje tu všeč, da...
3: A 8 éves Lukas Tkalecnek a focizás, az alkotás és a játszás tetszik a legjobban. Új barátokat is szerzett. A nevük?
13: Jean, Miha, pa Aljas.
10: Mennyi ime Vít Pozsonec. Všeč mi je tu, ker lako igram a nogomet.
3: Vít Pozsonechez is fiú lévén a foci áll a legközelebb, no meg a játék. Legszívesebben véd és kapura lő.
10: Pato. Ja sem Aljas Kocet.
3: Aljás Kocetnek is természetesen a foci a kedvence. Kapukat állítanak, majd csapatokat alakítanak ki. Általában 3 vagy 4 fős csapatok vannak. Szerinte a tábor legjobb focistája ő maga. Mesélték a nyári tábor résztvevői, akik ma délelőtt az első segélynyújtással és újraélesztéssel is megismerkedtek. Orosz Melita, a Lendvai Egészségház munkatársa jóvoltából. Mint elhangzott, a Lendvai Népi Egyetem augusztusban szervez még egy tábort. Arról Eugénia Orbán a következőket mondta.
4: Drugi tábor.
5: A másik tábornak a világ kiskutatói címet adtuk. A gyerekek az országokkal ismerkednek, majd különféle tevékenységeken keresztül. Szervezünk kincsvadászatot, vagy mondjuk szabadulószobát is.
3: Mindkét 5 napos nyári tábor a résztvevők számára ingyenes. A táborok Lendva község társ finanszírozásával valósulnak meg, és minden bizonnyal számos élménnyel és tapasztalattal ajándékozzák meg a gyerekeket.

0: A Hungaroring 40 című kiállítás megnyitóját tartották a Ljubljanai Liszt intézet kiállító termében. A tárlat a Formula 1 magyarországi jelenlétének 40 évét mutatja be. A Hungaroring Sport Zrt. És az MTVA képanyaga mellett különleges múzeális tárgyak is helyet kaptak a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum jóvoltából. Díjak, relikviák és versenyzők ruhái is láthatók. Külön figyelmet érdemel a Herendi Porcelán Manufaktúra által 2023-ban készített a győztesnek járó trófea másolata. A kiállítás szeptember 4-ig tekinthető meg.
1: 1986. augusztus 10-én a Hungaroring a vasfüggöny mögötti világ első Formula 1-es helyszíneként írta be magát a sporttörténelembe. A Hungaroring 40 című kiállítás egy olyan magyar sikertörténetet mutat be, amely immár 4 évtizede része a nemzetközi sportéletnek. A tárlatról bővebben dr. Túróci Zoltán, a Ljubljanai Liszt Intézet igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
2: Az aktualitás egy évforduló, éppen 40 évvel ezelőtt, én még jól emlékszem, 17 éves fiú voltam, amikor megszervezték az első Hungaroring versenyt, az első Forma 1-es versenyt Magyarországon. Nagyon nagy dolog volt ez akkor, még szocializmus volt Magyarországon, de ezt a falat áttörte a szervezők akarata, és megszerveztek az első versenyt, és azóta rengeteg fantasztikusan izgalmas pillanattal ajándékozott meg minket ez a különleges sportág. És a gondolatunk az volt, hogy megünnepeljük ezt a 40 éves évfordulót, mert ez azért nagyon-nagyon jelentős. Az ötlet megvalósítása pedig úgy hozta az egyik lépést a másik után, hogy felkerestük a sportmúzeumot, rengeteg kép érkezett tőlük, és a magyar rádió és televíziót is, az MTVA-t egész pontosan. Őtőlük kaptunk nagyon sok új más képet is, amit itt ezen a fotókiállításon meg lehet tekinteni, és eredeti ajándékok is vannak mögöttünk, pontosabban olyan kupa és egy olyan kicsi kis sisak is, amit a Herendi porcelángyár csodálatos gyűjteményéből kaptunk.
1: A bemutatott fényképek és műtárgyak arról tanúskodnak, hogy a Hungaroring nem csupán egy versenypálya, hanem a modern magyar történelem egyik legismertebb nemzetközi jelentőségű sporthelyszíne. Néhány különleges műtárgyal a Budapesti Magyar Olimpiai és Sportmúzeum is hozzájárult a kiállításhoz. Elsőként a múzeum operatív vezetőjét Salamon Juditot hallják, majd Csóti Gergely muzeológus következik.
3: Igazából egy kicsikét az Achilles pontunkra tapintottak ezzel a megkereséssel, mert valójában az autósport témakörében nem volt túlságosan sok tárgya a múzeumnak. Egy hosszabb kutatást kellett végeznünk, hogy előkeressük, megtaláljuk azokat a tárgyakat, amiket ehhez a kiállításhoz fel tudtunk ajánlani, kölcsön tudtunk adni, de egy nagyon jó lehetőség volt, és egy új megközelítés, hogy a kollégák most ebbe a témába is belásták magukat, mert alapvetően az autósport, ez kicsit kívül esett a kutatási területükön, úgyhogy ez számunkra is egy nagyon jó lehetőség volt, hogy most belemerülhettek, és egy kicsit beleáshatták magukat az autósport történetébe is.
4: A Magyar Olimpiai Sportmúzeum részéről ehhez a kiállításhoz megpróbáltunk ilyen érdekes adalékokkal szolgálni. Ugye a kiállítás nagy része az fotókból áll, úgyhogy mi próbáltunk a tárgyi anyaggal gazdagítani a kiállítás kollekcióját. Ez tulajdonképpen két nagy területre osztható, az egyik ugye magával a Forma 1-jel kapcsolatos tárgyak. Itt főként kitűzőket láthatunk, főleg ugye a 80-as 90-es évek korszakából, például a Marlboro csapat, ugye a McLaren csapat híres logójával, illetve különböző pólókat a Forma 1-es fiattal, illetve a tárgyak másik része az pedig a Hungaroringhez kapcsolódik, de nem magához a Forma 1-hez, mint sportákhoz. Ezek a tárgyak főleg Klink János hagyatékából kerültek elő. Klink János ugye ő egy magyar túra és rally sport versenyző volt, nagyon sikeres versenyző, aki a Hungaroringen is nyert versenyeket, és az ő hagyatikából kerültek ide fotók, teljes öltözékek, aláöltözékek, maszkok, kesztyűk, illetve különböző trófeák, kupák és serlegek. Tehát ezek különböző, mondom, egyéb futamokhoz, GT-s és túra futamokhoz kötetőek, mint például a Phoenix kupa, vagy a Renault World Series-nek a egyes serlegei. Úgyhogy ezeket hoztuk még ide a ljubljanai közönség elé, hogy meg tudják nézni.
1: A kiállított fényképeken olyan legendás versenyzők láthatók, mint Ayrton Senna, Nelson Piquet, Michael Schumacher, Max Verstappen és Lewis Hamilton. A 7-szeres brit világbajnok eddig rekordot jelentő 8 győzelmet aratott a Hungaroringen. A tálaton Baumgartner Zsolt magyar autóversenyző is visszaköszön az egyik fényképről. A Formula 1-es világbajnokság történetének eddigi egyetlen magyar versenyzője és pontszerzője 2003-ban és 2004-ben állt rajthoz a Magyar Nagydíjon. A gyűjteményt az elmúlt 40 magyar nagydíj további emlékezetes pillanatait megörökítő felvételek is gazdagítják. Külön figyelmet érdemel a Herendi Porcelán Manufaktúra által 2023-ban készített a győztesnek járó trófea másolata. Az eredeti serleg világszerte ismerté vált, amikor a díjkiosztó ünnepségen Lando Norris a pezsgőbontás közben véletlenül ledöntötte Max Verstappen győztes trófeáját, amely darabokra tört. A fél évig készülő serleg hiteles másolata is a kiállítás része, amely szeptember 4-ig tekinthető meg.

0: A NAFTA 3 utánpótlás csapata számára véget ért a nyári pihenés. Tegnap megkezdték a felkészülést az új versenyszezonra. Göncz Edit látogatott el a Lendvai Labdarúgó Akadémiára.
1: Elsőként az első ligába feljutó U15-ös csapatot kerestük meg, és Tadej Lebar edzőt, aki rádiónknak elmondta.
2: Ja, neka počitnic soj imeli, samo dva tedna pa že individualno se pripravljajo na začetek.
3: Volt némi nyári pihenő, amit kéthetes otthoni, egyénre szabott munka követett. Ma és holnap a játékosok tesztelése zajlik, az állóképesség felmérése a leghatékonyabb módszerekkel. Ennek alapján derül ki a csapat tényleges állapota. Szerdától, de inkább a jövő hét elején pedig megkezdődik a kőkemény felkészülés. Az elmúlt versenyidén bajnok csapatából több játékos felment az U17-be, azonban a legénység fele maradt. Ők képezik a vázat, köréjük fogunk építkezni, biztosítva az első ligában a stabilitást. Már most vannak érkezők és lesznek még a napokban is, de hozzánk csatlakozott néhány U13-as játékos is. Az alapozás ideje megválaszolja a kérdéseket, hol tartunk, milyen erőt képviselünk.
2: Teko pripravom videli, kje in kaj smo, kaj še rabimo, mogoče še kakega igralca pripeljati.
1: Ami pedig a felkészülési mérkőzéseket illeti, az első jövő héten lesz az Alumini U15-ös csapata ellen. Aljas Bokan játékos nem titkolta, várta a kezdést. Az otthoni munka sem volt gyerekjáték, dolgozni kellett, hiszen az első liga alapkövetelményei magasabb szinten vannak, mondta, majd hozzátette, bízik abban, hogy megfelelő erősítéseket kap a csapat, de ha nem is, azért fognak dolgozni és küzdeni, hogy ne forogjon veszélyben a bentmaradásuk.
4: A mogli smo se zelo truditi zaj za prvo ligo, kere večja stopnja in bo vedno težje. Upamo, ka bomo dobili neke dobre igralce, ka bomo lahko barem ostali v prvi ligi. Tu, če ne dobimo, pa se bomo probali potruditi, ka bomo ostali.
1: Mondta Aljás, majd Varga Dávidot kérdeztük, aki az U17-be került át.
5: Vagyunk egy tizen, akik a U15-től jutottunk fel, azoknak már megvan ez a kompatibilitásunk a pályán, de a csapat új tagjaival is össze fogunk játszani, és szerintem sikerülni fog ez a szezon.
6: Tudom azt, az edzőpáros említette, hogy két héttel a kezdés előtt ugye megkaptátok már a feladatokat, meg volt a kellő disziplina, tehát csináltad a dolgokat.
5: Hát persze disziplin kell azhoz, hogy nyáron, amikor senki se lát, belefekteted az idődet és dolgozol azért, hogy 100%-osan kezdheted az edzéseket. Nem volt könnyű, de sokat fog segíteni mindenkin, aki megcsinálta ezeket a gyakorlatokat.
0: Kedves hallgatóink, a keddi terepjáróban Szőke Krisztina, Szabó Rudolf és Göncz Edit összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

Ilyen könnyű örömmel szólok, ha ma jól leszek, szóval max jövőre. Te is behálóztál, és egy olyan dolog lettél, amiről fogalmam sincsen majd, hogy hogyan jövök le. Ki Mihály, nem tudom, mit csinálsz. Ha veled voltam, soha nem adtam a minimál. Ezek belső kritikák, miket megtestesítesz. A dózis a fogva tartóját szereti.

s a rég várt új idők fordultak ellenünk. Hova lett, hova tűnt az az édes életünk? Itt állunk csalódottan, s nézünk ostobán. Isten, hová jutottunk annyi év után? Romokban minden, ami fontos volt nekünk, s hova lett, hova tűnt

hozzám közel. Hadd érezzem, hogy létezem, hogy létezel. Hadd higgyem azt, hogy van még egymáshoz közünk, és ez a dal, ez a tűz örökre megmarad nekünk.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

számát hallgattuk meg az imént itt a Muravidéki Magyar Rádióban. 5 perccel elmúlt 3:44. Jön még egy kis zene a folytatásban. 4 órakor érkezünk majd a következő hírekkel, 4:45 után pedig az ökopercekkel jelentkezünk.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Középhullámon a 648-as kilóhertz.
2: Ilyen volt régen.
1: Muravidéki Magyar Rádió.
3: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en
1: és középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Meg volt ilyen is.
3: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en.
2: Mostantól digitálisan is. A Muravidéki Magyar Rádió DAB-on is hallható.
4: Ezt is jó tudni.
5: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
6: 16 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ftichár Inés hírszerkesztőt hallják. Sikerült megfékezni a Szlovenska Bystrica közelében keletkezett erdőtüzet, amely kett hajnalban ütött ki a nehezen megközelíthető Ancsnikovo-Gradisce térségben. A mintegy 3,5 hektáros területen égő alnövényzet oltásában 42 tűzoltó és 10 jármű vesz részt, a meredek terep miatt pedig a szlovén hadsereg helikopterét is bevetették. A tűz terjedését sikerült megállítani, de a légioltást és a terület átvizsgálását tovább folytatják, hogy megakadályozzák az újragyulladást. A tűz keletkezésének oka egyelőre nem ismert, a hatóságok vizsgálják az esetet. A Magyar Oktatási Hivatal közlése szerint a felsőoktatási felvételezők július 9-ig pótolhatják a hiányzó dokumentumokat, valamint egyszer módosíthatják a megjelölt szakok sorrendjét az E-felvételiben. Az új képzés felvételére már nincs lehetőség. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki a felvi.hu oldalon. Az eredményről a jelentkezők SMS-ben és az E-felvételi rendszeren keresztül és értesítést kapnak. Marie Le Pent a párizsi fellebbviteli bíróság 3 év börtönre ítélte, amelyből 1 évet letöltendő, 2 felfüggesztve kell végrehajtania. Emellett 100 000 eurós pénzbírságot is kiszabtak rá az európai parlamenti források jogellenes felhasználása miatt. A bíróság 45 hónapra eltiltotta a választásokon való indulástól, így a nemzeti tömörülés vezetője nem indulhat a 2027-es francia elnökválasztáson. Az ír EU elnökség a versenyképességet, a biztonságot és az uniós értékek védelmét helyezi előtérbe, jelentette ki az ír miniszterelnök kedden Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén. Az ír kormányfő hangsúlyozta, hogy Európának javítania kell gazdasági versenyképességét és termelékenységét, ennek érdekében pedig csökkenteni kell az egységes piac működését akadályozó korlátokat és a szabályozási terheket. Sport. A Tour de France mezőnye ma a 181,9 kilométeres negyedik szakasszal folytatta a versenyt. Az összetett éllovasa továbbra is Tadej Pogácsár, aki a sárga trikót viseli. A helyenként 40 Celsius fokos hőségben a főmezőny több mint 3 perces hátrányban követi az élcsoportot, miközben a célig még mintegy 80 kilométer van hátra.
7: Időjárás.
6: Ma túlnyomóan napos idő várható, helyenként megélénkül a délnyugati szél. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 28 és 32 fok között alakul.
5: Közlekedési hírek.
6: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A távolabbra tartók figyelmében a Steyr autópályán torlódások alakultak ki Szlovenske Konyice és Golorebro között Ljubljana irányába, valamint Drámlje és Pletovárje között Maribor irányába. Baleset miatt lezárták a Vipava gyorsforgalmi utat mindkét irányban Nánoszi és Vipava között. A személyautók a párhuzamos regionális úton kerülhetnek, míg a tehergépjárművek számára a Ferneticsi határát kelő felé jelölték ki a terelőutat. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Ljutomer környékén végeznek a rendőrök.
7: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Akik előző adásunkat is hallották, már tudják. A tartósítás nem valami nosztalgikus időtöltés, hanem tudatos ökológiai döntés. Most pedig jöjjön a gyakorlat, mert a piacok és kertek tele vannak, és a gyümölcsök nem várnak. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. Július eleje az egyik leggazdagabb időszak. A medgy még tart, a málna, a kajszi már javában érik, és nyomában jön a szeder, az egres, a ribizli. Mindez néhány héten belül egymás után, és mindegyik gyorsan romlik. Frissen megenni az összes gyümölcsöt lehetetlen, de pontosan erre való a tartósítás. A kérdés csak az, melyik gyümölcsnél melyik módszer a legjobb. Kezdjük a lekvárral, mert ez az, amit a legtöbben ismerünk, és ami a leginkább kézenfekvőnek tűnik. A bolti lekvárok azonban sokszor csalókák. A gyümölcs tartalom alacsony, a cukortartalom magas, a zselésítőszerek pedig gyakran mesterséges eredetűek. A házi lekvár ezzel szemben pontosan annyit tartalmaz, amennyit beleteszünk, és kevesebb cukorral is elkészíthető, ha természetes pektint használunk. A leggazdagabb természetes pektin források egyébként éppen most érnek. A ribizli és az egres kiemelkedően magas pektin tartalmú gyümölcsök. Ha egy keveset belekeverünk például a málna lekvárba, az önmagától is szépen megkocsonyásodik, cukor és zselésítőszer nélkül. Ez egyszerre egészségesebb, takarékosabb és okosabb megoldás. A lekvár mellé rögtön kívánkozik egy kevésbé ismert, de nagyon sokoldalú tartósítási forma, a csatni. Indiai gyökerű, mára azonban az egész világon elterjedt módszer, és lényegében bármilyen gyümölcsből elkészíthető. Nem édesítéssel tartósít, hanem savval, fűszerekkel és lassú főzéssel. Kajsziból, szilvából, megyből, de akár egresből is kiváló csatni készíthető. Kevés cukorral, ecettel, gyömbérrel, esetleg egy csipet csilivel. Az eredmény hosszan eltartható és húsok, sajtok, de akár zöldséges fogások mellé is remekül illik. Aki még nem próbálta, most van itt az ideje. A kajszi és az egres a csatnihoz talán a legjobb alapanyag. És jöjjön néhány konkrét tipp, gyümölcsről gyümölcsre. A megy az egyik leghálásabb tartósítani való. Fagyasztható magozva, és ha előtte szétterítve előfagyasztjuk, nem tapad össze, és télen is könnyen adagolható. Lekvárnak is kiváló, különösen kevés cukorral, hiszen természetes savtartalma segíti a tartósítást. De érdemes kipróbálni az aszalt medgyet is. Napon vagy aszalógéppel elkészítve intenzív ízű, sokáig eláll, és télen süteményekbe, műzlibe is belekerülhet. A kései cseresznye hamar elillan, ezért gyorsan kell dönteni. Aszalva különösen jó. Édessége koncentrálódik, és szinte cukorkaszerű lesz. Aki szeret kísérletezni, próbálja meg a fermentált cseresznyelét. Kevés sóval, vízzel, szobahőmérsékleten néhány nap alatt elkészül, és üdítő, élő italt ad. A málna az egyik legkényesebb gyümölcs. Néhány óra alatt megromlik, ha nem figyelünk rá. A legegyszerűbb megoldás a fagyasztás. Egészben előfagyasztva, majd dobozba szedve hónapokig eláll. Aki nem szeretne fagyasztóhelyet foglalni, készíthet belőle nyers lekvárt, főzés nélkül, cukorral és egy kevés citromlével összekeverve, fagyasztóban tárolva. Megőrzi a friss málna ízét és vitamintartalmát, miközben hónapokig felhasználható marad. A kajszi aszalva a legjobb, de csak akkor, ha teljesen érett gyümölcsből készül, mert az aszalás felerősíti az ízeket, a jókat és a rosszakat egyaránt. Befőzve is remek, csatninak pedig talán a legjobb hazai gyümölcs. Édeskés savanykás íze tökéletesen veszi fel a fűszereket. A szeder néhány héten belül itt lesz, és ugyanolyan gyorsan romlik, mint a málna. Fagyasztásra kiváló, lekvárnak pedig különösen szép, mély lila színe és intenzív íze miatt. De a bátrabbak a fermentált változatát is kipróbálhatják. Az egres sokak számára kissé feledésbe merül gyümölcs, pedig most van a szezonja és érdemes felfedezni. Savanykás íze és magas pektin tartalma miatt csatninak és lekvárnak is egyaránt kiváló. Önmagában is elkészíthető, de más gyümölcsök mellé keverve, például málnával vagy ribizlivel, természetes zselésítőként működik. A ribizli zárja a sort, és nem véletlenül hagytuk a végére. Ez a kis piros vagy fekete gyümölcs ugyanis az egyik legsokoldalúbb tartósítani való. Magas pektin tartalma miatt nem csak önmagában, hanem más gyümölcsök legvárosításához is kiváló zselésítő anyag. Aszalva intenzív, savanykás snack válik belőle. Látjuk tehát, a szezon nem teher, hanem lehetőség. Minden gyümölcsnek megvan a maga legjobb útja a tartósításhoz, és sokszor a legegyszerűbb megoldás egyben a leginkább zöld is. Nagymamáink ezt ösztönösen tudták. Mi most csináljuk tudatosan. Nem sokára a zöldségek kerülnek sorra. Fermentálás, savanyítás, szállítás. Mert az, ami a gyümölcsöknél működik, a zöldségeknél is megállja a helyét. Csak egy picit más formában. Addig is jó ökosodást kívánok mindenkinek!

Egy perc elmúlt 3:45 a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Jönnek ám a zenék a folytatásban, úgyhogy ne menjenek sehova, maradjanak velünk. 32 fok úgyis kint a hőmérséklet, úgyhogy... És akkor most nézem, hogy figyelmeztetés van, hogy nagy a tűzveszély a természetben. Hát tényleg oda kell figyelni, ilyenkor általában tűzgyújtási tilalmat rendelnek el. Nagy melegre készülhetünk, és lassan hűl majd a levegő naplemente után, ami amúgy is 8:45-9 lesz majd. Érkezhetnek felhők, ezt mutatják, aztán ki tudja majd, hogyan alakul a helyzet. Minden esetre alig 20 fokig hűl le a levegő holnap reggelre, úgyhogy lehet, hogy nem lesz túl pihentető az éjszaka. Viszont holnapra több felhőt mutatnak, meg 26 fokot maximum, ne feledjék el, mert lehet, hogy holnap, amikor itt ülünk, akkor meg majd 32 fok lesz megint csak. Általában ez így szokott lenni. Na minden, a lényeg, hogy még egy kis zene jön ebben az órában, aztán 5 órakor majd hírekkel jelent.

jelentkezünk megint csak, Ticsalina érkezik ide a stúdióba, aztán lesz egy zenés óránk, és aztán majd 6 órakor már elmondjuk a napi krónikában a legfontosabb történéseket, és a VB arénát is megismételjük majd még a vezetett műsorrész utolsó órájában. Mindezt kínáljuk tehát önöknek, jó vételt és jó rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Fticser Inés hírszerkesztőt hallják. Szerdától az egész ország területére magas tűzveszélyt hirdetett a szlovén polgári védelmi és katasztrófavédelmi igazgatósága tartós szárazság és a hőség miatt. A természetben tilos tüzet gyújtani, avart égetni, valamint minden olyan tevékenység, amely tüzet okozhat. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy tűz esetén haladéktalanul értesítsék az 112-es segélyhívót. Az előrejelzések szerint a következő napokban is 30 Celsius fok feletti hőmérséklet várható. Horváth András kedden átvette az MTVA ideiglenes vezetését, és megkezdte munkáját ideiglenes vezérigazgatóként. Az új vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása, az átállás lebonyolítása és a hírszolgáltatás szakmai megújítása. A televízió képernyőjén eközben tájékoztatás jelent meg arról, hogy a hírszolgáltatás az átalakulás idejére átmenetileg szünetel. Az Európai Parlament plenáris ülése kedden nagy többséggel jóváhagyta az uniós légiközlekedési utasjogok új szabályait. Az intézkedések egyszerűbbé teszik a kártérítési eljárást, lehetővé teszik az ingyenes kézipoggyás szállítást, és biztosítják, hogy a gyermekek félár nélkül a kísérőjükkel együtt ülhessenek a repülőgépen. Vladimir Zelenszky szerint a háború kimenetelét már elsősorban a légi hadviselés dönti el, miközben Ukrajna legnagyobb gyengesége továbbra is a ballisztikus rakéták elleni védelem hiánya. Az ukrán elnök a NATO csúcson újabb légvédelmi támogatást, valamint a Patriot rendszerek licenc alapján történő hazai gyártásának lehetőségét kéri a szövetségesektől. Sport. A spanyol élvonalbeli Real Sociedad 2028 nyaráig meghosszabbította Pellegrino Matarazzo vezetőedző szerződését. Az amerikai szakember decemberben vette át a baszk együttes irányítását, amelyel megnyerte a spanyol királykupát a döntőben az Atletico Madridot legyőzve. Ezzel Matarazzo lett az első amerikai edző, aki trófeát nyert Európa 5 legerősebb labdarúgó bajnokságának egyikén. A csapat a spanyol bajnokságot a 10. helyen zárt. Az új szezont pedig augusztus 17-én a Real Madrid vendégeként kezdi.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan napos idő várható, helyenként megélénkül a délnyugati szél. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 28 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A távolabbra tartók figyelmében a Steyr autópályán torlódások alakultak ki Szlovenszki, Konyice és Golorebro között Ljubljana irányába, valamint Drámlé és Pletovárje között Maribor irányába. Baleset miatt lezárták a Vipava gyorsforgalmi utat mindkét irányban Nánoszi és Vipava között. A személyautók a párhuzamos regionális úton kerülhetnek, míg a tehergép járművek számára a Ferneticsi határátkelő felé jelölték ki a terelőutat. Gyakoribb sebességellenőrzést Maljutamer környékén végeznek a rendőrök.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

1 perccel múlt el 17:30, és idén is lesz rongyrázás, ha lehet ezt mondani. Mégpedig a Balatonfüredi Anna Bál megjelent a hivatalos program, a 100 tagú cigányzenekar, kamarazenekar is fellép majd a 201. Balatonfüredi Anna Bálon. A július 25-i eseményt a 14. Anna Fesztivál kíséri. Július 21-e és 26-a között közölték a szervezők. Foki Róbert, a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az Anna Fesztivált új helyszínen, a Kisfaludi színpadon rendezik meg. Július 21-én tartják a szerenádok éjszakáját, amelyen Kalló Zoltán és zenekar ad koncertet a balatonfüredi első bálozó lányoknak. Másnap a Duna Művész Együttes tánckara és a Göncöl zenekar lép fel. Július 23-án az Opera Füred énekkari gála koncertjét hallhatja a közönség, július 24-én rendezik a hagyományos szívhalászatot. A báli estén július 25-én lovasintózást tartanak, a zenét a Magna Cum Laude, valamint a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara szolgáltatja. Az Anna Grand Hotel előtti téren kivetítőkön lehet majd követni a báli eseményeket, tette hozzá az ügyvezető. Bóka István Balatonfüred polgármester elmondta, hogy a szokásokhoz híven a helyi 18 éves lányok meghívást kaptak a bárra, közülük minden harmadik fiatal elfogadta az invitálást. A rendezvényre mintegy 550 vendéget várnak. A bál fővédnöke Simon Attila, a 200 éves Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT vezérigazgatója lesz, aki elmondta, hogy Herendről egy 3500 darabos utazókészlet érkezik a bárra, ezekről szolgálják fel a báli menüt. A vázákon és serlegeken a Victoria, az Apony és a Rothschild minta jelenik meg. A bál hölgy vendégeinek nyakába kerülő Herendi Porcelán szívek pedig idén bronz metál díszítést kapnak. Tóth József séf a menüt ismertetve elmondta, hogy a báli kínálatban citrusos lazac, gyömbéres, citromfüves kacsaleves, mandulás sárga barackos borjú, valamint pisztácia ropogós saltálat brownie szerepel, és egyébként majd lesz maga az Anna Bál, maga a bál, amelyről sok-sok képet szoktak feltenni az internetre, de mondom, e köré szerveződik az Anna Fesztivál, amely idén a 14. alkalommal lesz megtartva, július 21-e és 26-a között. Na ennyit akkor egyelőre, maradjunk most akkor a ma délutánnál. Július 7-e van, 5 perccel múlt el 17:30, és tudják jól, hogy jönnek a zenék. 6 órakor jövünk majd a napi krónikával, és rögtön utána az Aréna, VB Aréna ismétlése következik, majd mindez még 7 óra előtt, és majd még a búcsúra is sort kerítünk, akkor majd mondjuk a további tartalmat. Ha idejük engedi, és van lehetőségünk velünk rádiózni, tegyék meg.

0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.
1: Sok kacat, úgy

Múlt az idő, de mindig ő marad a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad a

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Köszöntöm az Esti Krónika hallgatóit. A mikrofonnál Donner Tíme, a műsorvezetőt, és Ftichár Inés hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Györkös Gorán. Következzenek a nap fontosabb hírei, először röviden.
2: Új demográfiai alapot tervez a szlovén kormány.
1: Mintegy 400 ezer magyar gyermek kap automatikusan iskola kezdési támogatást.
2: Zelenszkij légvédelmi támogatást kér a szövetségesektől.
1: Nem működik megfelelően az ausztrál közösség média tilalom a 16 év alattiak esetében.
2: Továbbra is terjed az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban.
1: Következzenek a részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: Nemzeti demográfiai alapot hozna létre a szlovén kormánya a nyugdíjrendszer hosszú távú finanszírozásának megerősítésére. A tervezet szerint az állami tulajdonban lévő befektetéseket egyetlen, csak nem 17 milliárd eurós alapba vonnák össze, amelynek hozamai a nyugdíjkasszát, az idősek támogatását és a családpolitikát szolgálnák.
1: Andrej Sircel pénzügyminiszter szerint az egységes alap átláthatóbb és hatékonyabb vagyonkezelést biztosítana. A törvénytervezett társadalmi egyeztetése megkezdődött. A kormány célja, hogy az új rendszer 2027. január 1-jén lépjen hatályba.
0: Magyarországon idén várhatóan mintegy 400 ezer gyermek után jár automatikusan iskolakezdési támogatás a jogosult családoknak, közölte a pénzügyminisztérium.
1: A támogatásra többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok, valamint az árvaellátásra jogosultak számíthatnak. A tárca felhívta a figyelmet arra, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt külön igényelni kell a lakóhely szerinti illetékes önkormányzatnál.
0: 18 új designer drog kerülhet tiltólistára Magyarországon, miután a belügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta az erről szóló rendeletmódosítást. Az Európai Unióban már azonosított új pszichoaktív anyagok a szakemberek szerint a korábbiaknál is veszélyesebbek lehetnek.
1: A módosítás célja, hogy az új szerek még a magyarországi megjelenésük előtt felkerüljenek a tiltólistára. Elfogadása esetén az ellenőrzött pszichoaktív anyagok jegyzéke 426 vegyületre bővül, amelyek előállítása, terjesztése és birtoklása büntetőjogi következményekkel jár.
0: A visegrádi országoknak ismét össze kell hangolniuk álláspontjaikat, mert így nagyobb súllyal képviselhetik értékeiket az Európai Unióban, jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök.
1: Fico szerint a V4-ek jelenlegi vezetői nyitottak az együttműködésre, és a jövőben azokra a kérdésekre összpontosítanak, amelyekben közös álláspont alakítható ki. Hozzátette, hogy a közös fellépés különösen az uniós költségvetésről, a kohéziós politikáról és más fontos európai ügyekről szóló tárgyalásokon növelheti a visegrádi országok érdekérvényesítő képességét.
0: Nem működik megfelelően az ausztrál közösség média tilalom a 16 év alattiak esetében, derült ki egy kedden ismertetett vizsgálatból. A teszt során 50-16 évesnek megadott felhasználói fiókot hoztak létre különböző platformokon, de egyik szolgáltató sem kérte az életkorigazolását.
1: Bár a rendszerek elutasítják a 16 év alatti életkort megadó regisztrációkat, a megadott életkor valóságtartalmát nem ellenőrzik. Az ausztrál kormány emiatt már több platformot perrel fenyegetett, és megduplázta a kiszabható bírságok felső határát.
0: Az Egészségügyi Világszervezet szerint Európa nincs felkészülve az újabb hőhullámokra. A WHO arra figyelmeztet, hogy a következő napokban Dél-Európában ismét 40 Celsius fok feletti hőmérséklet várható.
1: A szervezet szerint sok országban még mindig nincs megfelelő hőségvédelmi terv. A júniusi kánikula Nyugat-Európában több mint 4000 többlet halálesetet okozott, ezért sürgős intézkedésekre és összehangolt felkészülésre van szükség az egészségügyi rendszerek tehermentesítése érdekében.
0: Volodymyr Zelenszkij szerint a háború kimenetelét már elsősorban a légi hadviselés dönti el, miközben Ukrajna legnagyobb gyengesége továbbra is a ballisztikus rakéták elleni védelem hiánya. Az ukrán elnök a NATO csúcson újabb légvédelmi támogatást, valamint a Patriot rendszerek licenc alapján történő hazai gyártásának lehetőségét kéri a szövetségesektől.
1: Zelenszkij úgy fogalmazott, Ukrajna megállította az orosz szárazföldi előrenyomulást, ezért a konfliktus súlypontja az égboltra helyeződött át. Hozzátette, hogy az ukrán hadipar egyre több nagy hatótávolságú drónt állít elő, amelyekkel mélyen orosz területen fekvő célpontokat is képesek támadni.
0: Harmadik alkalommal rendezték meg a kárpát-medencei magyar családok találkozóját, amelynek idén Csíkszereda adott otthont. A háromnapos rendezvény zárónapján csak nem 300 résztvevő érkezett a Kárpát-medence minden régiójából, hogy együtt ünnepeljék a családot, a nemzeti összetartozást és a magyar kulturális örökséget.
1: A programon kulturális előadások, kézműves és családi foglalkozások várták a résztvevőket. A szervezők szerint a találkozó tovább erősítette a Kárpát-medence magyar családjai közötti kapcsolatokat és az összetartozás érzését.
0: Az Egészségügyi Világszervezet szerint továbbra is terjed az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és egyelőre nincs jele annak, hogy a fertőzés tetőzne. Eddig 1561 igazolt megbetegedést és 506 halálesetet regisztráltak a ritka bundibogyó vírus okozta járványban, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina.
1: A WHO szerint a védekezést nehezíti a lakosság nagyfokú mozgása, a túlterhelt egészségügyi rendszer és a térség biztonsági helyzete. A nemzetközi szervezetek új kezelőhelyeket és laboratóriumokat állítottak fel, valamint megkezdték több kísérleti gyógyszer klinikai vizsgálatát. A szakértők szerint a globális kockázat továbbra is alacsony, de a közép-afrikai térségben a járvány komoly veszélyt jelent.
2: Sport.
0: A Tour de France mezőnye ma a 181,9 kilométeres negyedik szakasszal folytatta a versenyt. A Pireneusok lábánál a nap esélyesének tartott Mats Pedersen győzött, míg az összetettben a norvég Thorsten Trend vett át a vezetést, mivel Pogácsár csapata nem védte meg a sárga trikót. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntése értelmében a 2030-as téli olimpián már nem szerepel az északi összetett. A sportág ezzel több mint 100 év után, az 1924-es első téli játékok óta először maradt ki az olimpiai programból. A 2030-as téli olimpiát a francia Alpokban rendezik. Argentina, Egyiptom és Svájc-Kolumbia mérkőzéssel zárul a világbajnokság 8. döntős szakasza, utóbbi Vancouverben az utolsó találkozó lesz Kanadában, utána már mind a 8 hátralévő összecsapást az Egyesült Államokban rendezik meg.
1: Időjárás. Ma túlnyomóan napos idő várható, helyenként megélénkül a délnyugati szél, a hőmérséklet csúcsértéke 28 és 32 fok között alakul. Holnap a nap első felében felhős lesz az ég, délutára azonban többfelé felszakadozik a felhőzet és napos idő várható. Napközben megélénkül az északi-északnyugati szél, helyenként zápor vagy zivatar is előfordulhat. A reggeli hőmérséklet csúcsértéke 14 és 19 fok között, míg a nappali hőmérséklet csúcsértéke 27 és 30 3 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A távolabbra tartók figyelmébe a Steyr autópályán torlódás alakult ki Drámlje és Pletovárje között Maribor irányába. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Ljutomer környékén végeznek a rendőrök.
0: Esti kronikánkat hallották. A délutáni híreket Fticsár Ines szerkesztette, Donner Tíme a műsorvezető, és Györkös Gorán hangtechnikus nevében kívánok kellemes rádiózást, valamint szép estét a viszonthallásra.

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Világbajnokság 2026.
2: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
1: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: Az ötszörös aranylabdás Ronaldo könnyek között búcsúzott a spanyolok elleni 8-döntő után. Búcsúztak a házigazdák, Holland elintézte Brazíliát. Címszavakban az elmúlt napok történéseiről, de most bővebben a labdarúgó világbajnokságnak szentelt arénában. Köszöntjük a hallgatókat, és köszöntöm itt a stúdiómba a német Imre és Hermann István vendégeinket. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
3: Nehéz volt az éjszaka, Imre, úgy látom kívánok. Az arcán.
5: Nem volt annyira nehéz. Gyenge volt a meccs.
3: Nem az éjszaka, illetve a tegnap esti párharcokról kezdjük a mai beszélgetést, hanem egyet ugrunk, visszamegyünk péntekre, és kezdjünk szomszédainkkal. Horvátország 2-1-es verességgel esett ki a világbajnokságból.
4: Szomorú vagyok.
3: Portugáliától.
4: Igen, szomorú
3: Hermann István, miért?
4: Azért vagyok szomorú, mert megérdemelték meg a horvátok azt, hogy kiessenek. Az első fél időben még a portugálok uralták a játékot, de a második fél időben nagyon-nagyon játszottak a horvátok. És ez a technika én szerintem megint beleszólt a végkimentelbe, az eredménynek az alakulásába.
3: Sokan azt mondták, hogyha olyan helyzetbe került a labdarúgás, ugye, hogy jobban bízunk a csippekben, mint a józan ész által hozott ítéletekben, akkor a futball nem jó irányba halad, Németh Imre.
5: Hát én azt gondolom, hogy elvesztette a futball a jelentőségét. Az a futball, amikor azt a játékot kitalálták Angliába, a Szigetországba, és tömegeket megmozdítottak vele, mint látjuk egy évszázad, több mint egy évszázadon keresztül. Nem csak, hogy a technika befolyásol itt sok mindent, hanem egyik legsportszerűtlenebb labdarúgó világbajnokság az, amit most látunk. Én ezt megmerem kockáztatni, már nagyon sokat. 62-ben még csak rádión hallgattuk a chilei világbajnokságot, utána már tévében is tudtuk látni. Én azt vártam, hogy lemennek ezek a mindenféle mérkőzések, utána leülnek az illetékesek, és átgondolják ugyanúgy a szervezési tapasztalatokat, meg a játékvezetők működését, egyáltalán az egészet, és most, amikor teljesen élesbe fordulnak a mérkőzések, akkor levonják azokat a következtetéseket, amit le kellett volna ebből vonni. Na most én nem ezt látom, meg a világ nem ezt látja, hanem az a szakadék tovább mélyült. Most a horvát meccset ki lehet elemezni, meg sokan meg is tették, teljesen a technika vett el Horvátországtól a lehetőséget. Jó, ők is hibáztak abba, hogy azért egy bejövelésnél illik fölugrani, az is bánt van, de attól még a technika vette rá a lehetőséget, és ez csak tovább mélyült a horvát mérkőzés után. Ugye megelőlegezem azt, amikor majd odaérünk az amerikai mérkőzéshez, hogy soha nem látott beavatkozás a labdarúgás világába, ami most történt. Engem azt se lepett volna meg, ha az UEFA tagországai tegnap összecsomagolnak és hazajönnek, és botrányba fullad az egész. Itt valakiknek valamit Európába lépni kell. Mert most legalább az bebizonyította Európa, hogy az európai futball van ott, tehát az európai futball mutat futballt. Még mindig azt mondom, hogy közel se azon a színvonalon mennek a válogatott mérkőzések, mint Európában a klub mérkőzések, még közel se. Azt szakírók, mindenki megállapíthatja, meg is állapították, pont néztem az osztrák televízióban egy vitamisort ezzel kapcsolatban. De itt most, jó, sportszerű Európa, lejátsszuk a hátra lévő mérkőzéseket, de utána itt én úgy gondolom, hogy le kell ülni az UEFA vezetésének, a FIFA vezetésével, és itt nagyon sok mindent meg le kell tisztázni, a lebonyolítástól, a játékvezető küldésig mindent.
4: Globalizált futball. Röviden ennyit tudok hozzá mondani. Európának a vezető szerepét azt teljesen meg hagyják csorbítani.
3: Hermann István, itt beszélgettünk a műsor előtt, ugye elemezve a horvát-portugál mérkőzést, és Imre már utalt arra, hogy ott a gólba ugye a három védőnek fontos szerepe volt, és statikusságot mutattak. Tehát voltak hibák is.
4: Igen, voltak hibák is. Hát úgy születik a gól, hogy az egyik csapat hibázik. Viszont egy nagyon élvezhető, talán a világban is egyik legjobb színvonalú második féleit produkált a horvát csapat a portugálok ellen, és megmondom őszintén, szívesen néztem volna egy hosszabbítást is. Itt a nézőktől elvettek egy élményt, egy plusz 30 igen. percet, ne agyisten egy 11-es rúgó párbajt is. Azzal, hogy azt a gólt nem adták meg.
3: Itt talán egy nevet azért ki megemlíthetünk, kiemelhetünk, Luka Modric, ugyanis sokan azt mondták, hogy felemelte a válogatottat, ezt a generációt, és teljesítményével lényegében, és mindazzal, amit ő eddig mutatott, és ahogyan élt, ahogyan ez csinálta a futballt, azért sokat maga után hagyott azoknak, akik ugye most jönnek, most igen. akarnak focizni, most akarnak tanúbizonylatot adni ebben a sportban. Sokak szerint itt a vége, ami a válogatottságot illeti, nem valószínű, hogy ugye új selejtező sorozatba segíteni a horvát válogatottat, például egy Nemzetek Ligájába.
4: Nem lehet ezt tudni.
5: Ronaldo
4: 41 éves. Hogyha Modric ilyen állapotban marad, fizikailag.
3: Modricnak a fizikai állapota szerintem sokkal belepül. Jobb, mint Ronaldo-i. Jó, oké. Nem jelentette be Luka Modric azt sem, hogy nem marad véletlenül. A válogatott, nem jelentette, hogy klubszinten mi folytatja-e, abba hagyja, várjuk ki, mi pedig megyünk tovább. Ugye szombaton volt Argentina a Zöldfoki szigetet, 3-2 Messiék győztek, Kolumbia, Gána 1-0, Kanada, Marokko 0-3. Itten álljunk meg el három mérkőzésnél.
4: Argentina?
3: Igen.
4: Meglepeti Zsolt nekem a zöldfoki szigeteknek a teljesítménye. Olyan játékosok jöttek elő az ismeretlenségből, akik teljesen extra dolgokat csináltak a pályán. Argentina a minőséggel nyert a végén, de le a kalappal a zöldfoki szigetek előtt.
3: Imre?
5: Ugyanaz a véleményem erről.
3: Okay. Marokkó hát sima győzelme?
5: Marokkó nehezen született meg, ugye sokáig kínlódás volt, tehát igazából nem is volt jó a mérkőzés, de várható volt, hogy ez a minőségi különbség kijön Marokkó javára. Nagyon taktikusan játszottak a marokkók, nagyon jó meccstervük volt, és én azt gondolom, hogy a kanadaiak is felkészültek Marokkóba. Ez látszott is, hogy ameddig a játékosok ezt fejbe tudták követni az edző elképzeléseket, addig partiba voltak. Aztán, mint a futballban lenni szokott, előbb-utóbb az első gól nehéz, és utána a jobb csapat akarata érvényesül, és ez bejött, teljesen a jobb csapat akarata érvényesült. Most a 3-0-ra nyertek, azt mondom, hogy nem túlzott a gólarány se. Ha nézzük a játékot, a második fél játékot, ha nézzük, nem túlzott a gólarány se. Marokkó, mondtuk múltkor, nagyon jó erőkből áll, nagyon jó játékosokból, a játékosai Európába civilizálódtak, használom ezt a kifejezést, itt futballoztak, európai iskolát követnek, ők most is ott lehetnek a legjobb négybe.
3: És aztán érkezett vasárnap a francia-paraguay összecsapás, egy gólt láthattunk, Franciaország ugye a negyed döntőben. Mondhatjuk, hogy Paraguay itt a legjobb formát hozta, de azért voltak negatívumok. Itt is majd a játékvezetést fogjuk megemlíteni.
5: A negatívumok, nekem az egész mérkőzés negatívum volt, mert egy ilyen stílusba futballozó csapat, ahol csak arról szól az egész, hogy tönkretenni az ellenfél játékát, tönkretenni a futballt, és ebbe valahonnan jön egy játékvezető, aki ebben partner. Most nem tudom, hogy szándékosan, tételezzük fel, hogy nem szándékosan partner. Csak ő képtelen volt ezt kezelni.
4: Ilyen képességű játékvezető volt. Nem is a játéknak a én szerintem nem is, hogy a játékban próbálták tönkretenni a franciák játékát, mert az egyértelmű fölmérte a paraguayi edző is, hogy megverni játékban nem tudják a franciákat, hanem ami a játékon kívüli körítés, a kommunikáció benne a pályán. Ahogy viszonyultak, tehát az a tiszteletnek a hiányát, amit a játékos társamat tisztelek, mint a játékos társamat, és úgy viszonyulok a mérkőzéshez, az ellenfél csapatához. Nem véletlen, hogy a Bappe a végén nem fogott kezet. Nem is beszélve arról a szenátornak a nyilatkozatára, az pedig felháborító, amit az a paraguayi szenátor megengedett magának. Most nem menjünk bele itt ebbe a rasszista kérdésbe, de hát így nyilatkozni egy olyan játékosra, aki a világ egyik legjobbja, szégyen teljes.
3: Tehát csoda, hogy senki sem kapott piros lapot ezen a mérkőzésen.
5: Igen. Egyáltalán nem volt lap.
3: Hát, de piros lapnak kellett volna lenni, tekintettel a paraguay durva játékban.
4: Én annak örültem, hogy most viszont a VAR erőnye szolgált, mert az a 11-es az egyértelműen az volt.
3: Igen. Jó, érdekes volt. Lényegében ez volt Mbappé, ugye 7. gólja ezen a világbajnokságon. Így néztem a listát, hol versenyben ugye vezeti a góllövő listát az argentin sztárral, Messivel és a norvégásszal, Hollanddal.
4: Igen.
3: De rá visszatérünk, illetve azonnal mondhatjuk már, hogy ugye vasárnap Norvégia 2-1-re legyőzte Brazíliát, és ezzel kiejtette őket a VB-ből. Holland volt az, aki duplázott.
5: Jó mérkőzés volt, aránylag jó mérkőzés volt. Most az a csapat, aki a 11-est nem rúgja be, aki kihagyja a 100%-os helyzeteket, az törvényszerű.
3: Megérdemelt norvég győzelem.
4: Hát,
3: vagy?
4: Én brazil dukker vagyok. Én azt mondom, hogy ez a meccs ez teljesen úgy alakult, ahogy az Ancelotti megálmodta, egy kivétellel. A helyzeteket nem rúgták be. Odaadta a labdát a norvégoknak, tudta, megfordult a mérkőzésnek a menetét. Ez egy zseniális húzás volt, mert mindenki az várta, hogy a brazilok uralják a játékot, magasan játszanak, erre saját értelmes játékot állítottak be. A norvégok nem tudtak mit csinálni. Odaadták a braziloknak a labdát. Az a minőség nem volt benne, hogy egy felálló védelem ellen egy ilyen képzett csapatnál, mint a brazil, tudjanak játszani. Jöttek a gyors átmenetek, brazilok 11-es helyzetek, nem rúgták be.
3: Sajnálhatjuk.
4: Igen. Igen, utána jöttek a cserék, próbált változtatni, mert azért a Neymarnak játszani kell egy kicsit most már, hogy egy kicsit a nemzetnek is kedvezni akart az Ancelotti, ez lett belőle. De hát jó utakon járnak, mert a brazil szövetség megerősítette, hogy 30-ig lesz a szövetségkapitány.
3: Sokan azt mondták, hogy Neymar ugye játékba a lépésével, amikor Endrick lényegében átkerült a jobb oldalra, hogy véget ért itt a meccs a brazilok számára.
4: Hát... Nehéz erről beszélni, ugye a három most taktikába itt nem annyira gondolom, hogy bele kéne menni, de hát a 3-4-4-2-re átmentek 4-3-3-ba. Volt egy ilyen attitűdje, lehet, hogy ez is benne volt a meccs taktikába, csak ez így jött ki.
5: Na most azért én csak annyit akarok hozzáfűzni, amit a Pisti mondott, a Brazíliába akárki a szövetségi kapitány, ha nem teszi be a Neymart, legalább 15-20 percre. Abban nemzeti probléma lesz, mert ugye, ha győzöl ő nélküle, akkor még úgy lenyelik.
3: Elmegy.
5: De ha kikapsz, és ha Neymar nem játszik, akkor leveszik a fejedet.
4: Igen. Fölgyújtanak.
5: Fölgyújtanak. És ugye most ányhébb az a dolog, nem tudom, nem vagyunk Brazíliában, hogy ezt hogy élik meg a brazilok, de a Neymar ott volt. És ő érezte, és nem véletlenül, hogy ő volt az első játékos, aki magába roskadt, ő érezte, hogy Brazília nyomása ő rajta van.
4: Hát meg a brazilok is tudják azt, hogy ma nem olyan régen számoltam össze, azt hiszem meccs utáni este gondolkodtam ott rajta, hogy hát 7 olyan játékos volt sérült, most végig megyünk, tehát kezdjük az Estevaoval, a Rodrigóval, a Real Madridnak a belső védőjével, a Neymar sérült volt, megsérült a Rafinha, megsérült a Paqueta. Tehát ezek olyan minőségi játékosok, mintha most ott vannak a keretben.
3: Tehát Brazíliát lényegében egy futballátok érte ezzel.
4: Igen, mondhatjuk a felkészülésük kezdve, folyamatosan a tavasz folyamán, folyamatosan sérültek meg a játékosok, azok, akiknek biztos, hogy kell, ez a hét játékosnak biztos, hogy helyett volna a válogatottnak a keretébe alapba, ugye páran ott is voltak, meg nagy részükben, mert hát a minőségi cserék. Rutinos játékosokról van szó.
5: Ugye az látszott is, mert az beévelést, amit befejelt a Halland. Tehát nem azok a játékosokkal szembe fejelte be, akik alap esetben azon a poszton játszanak, hanem igen. Sérültek. Volt az a lövés, amit Huszról rúgott, ott is mi történt, a két középső védő nem zárt össze, volt egy folyosó, jól átalálta, de én továbbra is azt vallom, hogy egy jó formában lévő Alisson ezt megfogta volna, kiütötte volna, most nem ütötte ki, de hát láttuk, hogy a Liverpoolban is voltak problémái, meg már az első meccsen is, nem is tudom, valamelyik meccsen is kapott, igen, a horvátoktól kapott,
4: Japántól
5: kapott egy ilyen távoli lövésből gólt.
4: Nem volt olyan jellemző ez, hogy 20 méterről meg azon kívülről lekaszotta szedni az összeset, bárhova ment jobbra, balra, alulra, fölülre, ő ezt kiszokta védeni most. Kiégett a bajnokság során, lehet, hogy a Premier League-nek a kegyetlen hossza miatt, a fáradtságon még nem ért kereszt, és a reflexei nem olyanok voltak.
5: Meg ezzel szerintem ő is látszik a kor, vagy valami látszik. Igen. Amikor a Róma játékosaként láttam itt Udinébe védeni, 1-0-ra nyert a Róma egy Dzeko góllal, de óriási Udine fölény volt a mérkőzésen, és ez a kapus akkor még ugye számunkra ismeretlen volt, hát mondták, hogy van egy brazil kapus, az véd, szinte mindent megfogott. Mindent megfogott, tehát ilyen gólok elképesztő lett volna, hogyha ilyen gólt kapott volna, mint amit itt most a világbajnokságon is kapott. Azért ezek a kis személyes, egyéni pluszok, minuszok, ezek egy csapat életét, pláne ezeken a kulcspozíciókon nagyba befolyásolják.
4: És most belegondolunk abba, hogy a norvég kapus, aki nem kapott még szerződést, önkívületi állapotba vitte végig a meccset. Tehát ugye kapta a fonalat, azt a hazardást, vagy amikor belekapott a belső védő a labdába, és ugye hullott be. Hát elképesztő bravúrokat csinált. Ez a különbség is a norvégoknak a javára döntött el.
3: Így van, Norvégia sötét ló volt lényegében a bajnokság elején, most pedig messzire jutottak, megmutatták, hogy ott a helyük lényegében.
5: Olaszországot nyomták ki a csoportból.
3: Igen.
4: 7 gólt rúgtak az olaszoknak a két mérkőzésen, ugye otthon rúgtak nekik 3-0, idegenben 4-1. Tehát azért az olaszokat egy héttel hazaküldeni, azért az azt jelenti, hogy jelentős játék előtt képviselnek.
3: De mégse emlegették annyira a top csapatok körében őket, nem? Nem emlegették
5: ez Norvégát. Sajtó kérdése. Ugye mi nem látjuk a norvég televíziót, nem látjuk az északi televíziókat. Mi itton, amiket tudunk fogni, német adások, angol adások, tehát nem nagyon látjuk. Ezt lehet, hogy az Európának azon a részén ővelük biztos, hogy egy lett, litván, finn, svéd,
4: skandináv televíziók
5: többet igen. foglalkoznak
4: velük. Az a média többet foglalkozik velük biztos.
3: Hétfőn Mexiko-Anglia 2-3.
4: Nagyon jó meccs volt. Elmentek az angolok a magaslatra, és megverték a házigazdát. Le a kalap előttük. Bellingham nagyszerűen játszott, Kane nagyszerűen játszott. Hát az egy kiállítás, ami ott a Holland, az angol védőnek az észszerűtlensége miatt történt, teljesen jogos volt, az még beleszólt a meccsnek a menetébe, és igen, bizony utána a Mexikónak voltak lehetőségei az egyenlítésre is, 3-2 után, de szerencsés körülmények között kibékkedik az angolok, itt is kiemelném a kapusnak a nagyszerű teljesítményét.
3: Hát voltak még nagyszerű teljesítmények, ugye kapus teljesítmények a folytatásban is. Térjünk rá a spanyol-portugálra, ugye a döntő gólt a csereként beállt Merino szerezte, 1-0-ás győzelemmel ért véget, ez van a mérkőzés, tehát Portugália távozott, említettem, hogy Cristiano Ronaldo ugye könnyes szemekkel távozott a pályáról, nem csak őt, hanem lényegében a portugál válogatottat. Nagyon megviselte ez a veresség.
4: Igen, megviselte a portugálokat. Szerintem ők úgy gondoltak, hogy mint a Nemzeti Ligája döntőibe túl tudnak lépni a spanyolokon. Én azt látom, hogy a spanyolok azok mentálisan jobban, erősebbek voltak ebben az összecsapásban.
3: Imre?
5: Hát egységesebb csapat, már nyomását keltette Spanyolország. Hát nagyon jó játékosaik vannak, és szerintem egy döntő volt az, hogy a portugáloknak bele kellett nyúlni a védelembe, cserélni kellett, ugye volt egy sérülés ott balbek poszton, utána ott mögéjük tudtak kerülni, addig nem tudtak mögéjük kerülni, és hát a gólnál, ami gólt kaptak, ott a középső védők nagyot hibáztak. Tehát egy 8-10 méteres folyosó keletkezett a 16-os vonalán, ez most ezen a szinten abban a folyosóban bepasszolják, meg be is fejezik. Tehát ez így is történt. Tehát én azt hiszem, hogy mentálisan, amit itt mondott a Pisti, mentálisan is elfáradtak. Azért a második fél időben spanyol dominancia volt a mérkőzésen. A spanyolok játszottak sokkal jobban, én azt gondolom. A portugálok támadásaiban nem volt meg ez a gólveszély, próbálták Ronaldot megjátszani. A Ronaldo is próbált hozzátenni, mert ott fölvállalt kétszer is olyan szituációt, amit lehet, hogy előtt 10 éve még megoldott volna egy az egybe futással, fizikailag, most már nem tudta megoldani. Én azért vártam azt, hogy a portugálok szövetség kapitány az utolsó 15 percre meghúz egy cserét a Ronaldóval kapcsolatban, nem húzta meg. Én azt gondolom, hogy a spanyol válogatott továbbjutása teljesen megérdemelt, és ha emlegetjük a világbajnokság esélyesei között az angolokkal egyetemben, én őket is emlegetem most már.
4: Hát igen, most francia spanyol csapatokat várok a négybe, az egyik oldalt, a másik oldalt meg angol, a norvég jó csapat.
5: Jó.
4: Jó csapat, nagyon jó támadék vannak, de én úgy érzem, hogy az angolok komplexebbek. És ott pedig azt várom, hogy a négybe jussanak be az angolok, hogy az alsó ágon most Kolumbia, Svájc,
5: nem tudjuk.
4: Kolumbia, nem én Kolumbiának szurkolok, a másikon Argentina, Egyiptom, hát a jobb lapot fognak ki az Argentinak, akkor
3: megnyeri.
4: Igen. Viszont, hogyha véletlenül az Egyiptom meg tudja szerezni a vezetést, akkor minden nagy, a 0-1 nagyon megszenved, akkor viszont az abban még benne van egy meglepetés is.
5: Hát Egyiptom nagyon szervezett játékot mutatott eddig minden igen. mérkőzésen. Tehát ott is átmutató, hogy az egyiptomi csapatban is nagyon sok játékos van, aki Európából játszik vissza igen. haza.
4: Igen, Marmus, Szala. Tehát vannak azért olyan minőségi játékosok, akik tudnak meglepetést okozni egy abszolút favoritot a szembe is.
3: Salah egyébként nemzeti hős, hogyha azt mondjuk Egyiptomban emlékszek rá, hogy néhány évvel ezelőtt beszélgettünk Kairóba, és minden lépésen őt emlegették, és minden lépésen lényegében az oldalát, ami lényegében a szegény emberek megsegítésén, a különböző iskolák, stb. Létesítmények működtetésén, tehát nagyon sok pénzt fektető bele például különböző központokban, nem csak a futball, hanem itt ilyen segélyszervezetekről van
5: ugye
3: szó, ami a...
5: Érdekes megítélés. A Szala megítélése, ezek mind nagyon-nagyon pozitív dolgok. Én se tudok róla negatív dolgot mondani. Legfeljebb annyit, hogy voltam, aki idegesített a Liverpoolból, hogy mindent ő akart árvégázni, de ez van ilyen, minden futballcsapatban van ilyen. Itt inkább én azt arra térnék vissza, hogy szerintem a Liverpool is meg fogja érezni az ő hiányát, nem tudom, ki akarják pótolni. Nagyon nagy edzői melléfogás volt az elmúlt szezonban, hogy a Slot, a Salába nem számolt. Uh-huh. Mert most kimondhatjuk, hogy nem számolt vele, és amikor egy játékosra nem számolnak, a játékos azt megérzi, egy ilyen nagy játékos, aki ráadásul egy jó ember is, az az öltözőn belül eljuttatja odáig az egész csapatot, hogy a tréner elveszti az öltözőt, láttuk, ez következett be a Liverpool csapatánál, mivel került, az edző állásába került. Sajnos az, hogy a Szala is elhagyta a Liverpoolt, de azért azt mindenki a világ láthatta, hogy milyen búcsúztatást rendeztek neki, igen. milyen érzelemdús volt az elköszönése. Tehát ő azért azt gondolom, hogy a Liverpoolba eltöltött évek alatt, meg lehet, hogy most is, ő úgy gondolta, hogy ő azért liverpooli.
4: Igen.
3: Említettük, ugye a mai műsorunk során a mesteredzőt, a zsenit, Ancelottit, aki Hermann István igen. mondta, hogy marad, viszont nem marad a spanyol, illetve a portugál szövetségi kapitány, ugye? Most már megerősítették, hogy visszalép a válogatottól.
4: Igen. Mérkőzés után volt a szerződése.
3: Úgyhogy jönnek, mennek emberek, játékosok, szövetségi kapitányok, mi pedig megyünk tovább. Rudi García, belga edző, azt mondta, mesteri módon nagy akarattal és odaadással játszottunk.
4: Hát az igazság diadalmoskodott, én most azt szeretném mondani, mert ilyet még én életemben nem tapasztaltam, hogy a politikai beleszódulna a futballba. Tehát azért ez, ha én vagyok a belga csapat, lehet, hogy haza repülök, ha én döntök ott. Azért, mert ilyet, hogy egy játékos kiállítanak a mérkőzésen, és akkor ott a politikai személyiség az Egyesült Államok elnöke bele akar ebbe szólni, hogy játszon. Hát ez...
3: Ilyen még nem volt.
4: Nem volt soha.
5: Volt. Rossz az üzenete. Hát rossz az üzenete, mert amikor a magyar válogatott az olaszok ellen világbajnoki döntőt játszott igen. Párizsba, igen. akkor Mussolini kérte
4: Hortit,
5: hogy a három legjobb magyar ne játszon.
4: Igen, na. És amikor ott Dicz Károly volt a Magyar Válogatott Szövetség kapitánya, aki Budapestnek a rendőrkapitánya volt valójában, mert a magyar futballisták nagyon tudtak focizni, de nagyon gengszerek is voltak, és azt mondta a szövetség, ő mellék egy rendőr kell, és a pálya edzője volt a szakember. És akkor a doktor Sárosi György, valaki a magyar labdarúgás történetébe ismerős a tisztelt hallgatók közül, akkor tudja, akiről beszélek, a Ferencvárosnak a csapatkapitányáról, és amikor kihöldette a csapatot a Dickáról és a Toldi, a korszaknak az egyik zseniális centere, akit csak a legmagasabb szinten lehet emlegetni, nem volt benne a kezdőbe, akkor a Sárosi se akart kimenni a pályára. Bizony.
5: Ez egy kérés volt.
4: És egy... Így van.
5: Ugye most egy picit a történelem, a két világháború között, tehát különösen az első világháború elvesztése után, ugye a Magyarország, a magyar társadalom elszigetelésbe került Európába. És Olaszország volt az az állam, aki ellen harcoltunk itt. Hagynál 300 kilométerre, ő volt az az első állam, aki Magyarországot kezdte elismerni, kezdte fölemelni. Ugye rengeteg, nagyon sok magyar edző került Olaszországba, ha futballvonalát nézem, de nézhetem, a mérnökök, orvosok kerültek az akkori Olaszországba. Tehát az első nagy európai győztes hatalom az Olaszország volt, aki Magyarországgal felvette a kapcsolatokat. És ennek ez volt az ára, hogy volt egy ilyen kérés.
4: Igen. És elképesztő minőséget képviselt az akkori magyar labdarúgás, amiről nagyon kevesen tudnak. Például az első világbajnokság 1930, Magyar Labdarúgó Szövetségnek egyszerűen nem volt annyi pénze, a gazdasági válság akkor volt, hogy finanszírozza tudja a magyar válogatottnak a szereplését a világbajnokság. Viszont a Ferencváros, hogy a legendás Soszes Imré vezetésével 30-ban kiutazott a világbajnokság után egy dél-amerikai túrára, és az uruguayi válogatottat megverte.
5: A világbajnok
4: megverte. Nem is beszélve arról, hogy korszakos edzők kerültek ki, akik a magyar stílust, az akkori magyar, az a világnak az elitje volt a labdarúgásban, és gyakorlatilag ugyanazt hozták vissza a hollandok, meg később a spanyolok, csak a területeket változtatták meg. Például Tóth Potya István, ő írta meg a világon az első egyéni képzéses szakkönyvet. Óriási menedzsereink voltak. Most az Ösztelek Emil, aki összerakta azt a Real Madridot, amióta a modern futball ilyen lett.
5: Solti Dezső.
4: Igen.
5: Internacionál.
4: Igen. Esberg Egri Ernő, aki volt a Grande Torino-nak a menedzser, és a Trajkus Torino, aki meghalt az összes játékos a repülőgépbe, és ugye a mi magyarunk szerencsére nem volt fel rajta. És úgy került ugye a Real Madridba, vagy nem is beszélve azokról a játékosokról, akik kimentek, és a magyar labdarúgás hírnevét öregbítették. Vagy éppen Gutmann Béláról, az edző fenoménról. De ezt lehetne folytatni nagyon, nagyon sokáig. Nagyon sokáig. És a Nyers Istvánról, aki benne az Internek az örökös csapatába. Kubala Lászlóról.
3: Igen.
5: Hogy egy példa még azért, ami érdekes, elkezdődtünk, ugye beszélünk a játékosok felállásának számozásáról. Ugye a magyar számozás 2-3, Tehát így ment négyes a balbek, hármas középen, tehát a számozás. Igen. Ugye az UEFA nem így számozza, én gyerekkoromban visszaemlékszem, hogy a Jusufi az ötös volt. Igen. Érted nálunk? De mi nem így számoztuk a játékosokat, és Dél-Amerikában, tehát annak a magyar hatásnak megfelelően, még ezelőtt 15 éve a régi magyar számozás szerint álltak fel a játékosok Dél-Amerikában. Tehát Európában már rég itt, hogy a 10-es pozíció, a 6-os pozíció, ami kicsit más jelent, mint a régi magyar futballban a számozások. Tehát Dél-Amerika ragaszkodott még akkor is ez a régi, amit a magyar edzők ott meghonosítottak, játékszámozást, a játékosok számozását.
3: Hát az elhangzott dolgok fényében lényegében a magyar válogatott is többet, jobbat érdemelne. Nem tudom, mi hiányzik ebből
4: nem
3: a történelmből, hogy nem,
4: volt,
3: nem volt.
5: Meg egy edzői melléfogás, tehát ilyen nincs, hogy meg kell tartani egy eredményt, és akkor az ellenfél kapusa a te térfeledről ivelgeti be a kapu elé a labdákat, följebb kellene nyomni lényegesen a védekezést. Most abban nem is, ne is menjünk bele az összeállításba, meg hogy ki véd, ki nem véd, az is el volt a nagy tömeg szerint hibázva, meg nálam az teljesen hibás lépés, hogy hosszabbításba védőt cserélsz. Ugye lecserélte azt a négót, de ne is menjünk ebbe bele. Nálam inkább az a probléma ezzel, hogy nem vonta le a szövetség, és a szövetség kapitány se a tanulságokat. Félek, hogy ugyanazon az úton botorkálunk tovább, amin...
3: Lehet, most... hogy levonták, csak nem került a nyilvánosság elé. Oké. Okay. Tovább lépünk, említettük tehát Rudi Garciát, a belga edzőt, aztán Balagun ugye piros lapja, ami igen, egy meccses eltiltással járt, ami kezdetben kizárta a Belgium elleni mérkőzésről, aztán a politika ugye beleszólt ebbe is, ha már ott Mussolinit emlegettük, akkor Donald Trumpot kell
4: most megemlíteni. Ne vegyük egy kalap alá az
5: ne, de lehet, nem, hogy nem veszük, de...
3: De a lényeg, Belgium tehát megérdemelten jutott be, igen, a legjobb 8 közé.
4: Egyre jobban játszanak. A veteránokkal fölálló belgák egyre jobban játszanak.
3: Talán eddigi legjobb játékukat mutatták.
4: Igen.
5: Igen, nagy akarással.
3: Az amerikaiak pedig a leggyengébbet.
5: Hát igen, nagy akarással játszottak a belgák, nagy, tehát ami eddig azért nem volt rájuk jellemző, olyan tulajdonságot mutattak be, amik újak, és hát én szerintem az amerikaiakat nyomta a nagy bizonyítási vágy, mert például a harmadik gól, amit kaptak, az egyszerűen nevetséges volt. Bohózat. Hát a kapus kijön, lövőcseleket mutat be a kaput a 30 méterre. Hát
4: elveszik a labdát tőle.
5: Nem tudom. Tehát az zárta le gyakorlatilag a mérkőzést, az a harmadik gól, mert utána jött a szokásos negyedik, amit...
4: Rárúgta a negyediket a Lukaku. Mindig van, az öregben mindig van valami.
5: Mindig van gól.
4: Tehát behozzák. Fizikailag már nincsen állapotban, egy nagyon intelligens, játékintelligens emberről van szó, jó közösségi emberről, 15-20 percre behozzák, és mindig hozzá tud tenni annyit, hogy az eredményes lesz a csapatnak a játéka.
3: Tehát az Egyesült Államok csapata is búcsúzott, korábban ugye Mexikó kikapott Angliától 2-3 arányban, Kanada is korábban búcsúzott. Visszatérve talán még egy mondat erejéig, itt a játékvezetői döntések erejéig, illetve a politika milyen mértékben

0: tartom azt, hogy mi mutatjuk be a futballt, itt tanulják a futballt, és akkor mi nem látunk meccset, már nem európai tévénézőköz igazodik ez az egész, tehát semmiben vesznek bennünket, nem vesznek figyelembe, hogy bennünket, hogy Európa, Európa labda, itt 450 millióan élünk. És a következő lépés, most még ezen a kemény érdekegyeztetésen kívül, amit én elvárok, szabályokat alkotni, amit már múltkor is mondtunk, hogy az idegen konfederációból érkező játékosok számát korlátozni. Egyes pont, kettes pont, aki Európába, bármelyik európai országba, utánpótlás válogatottban, must 20 nemzeti színekben magára, az utána köteles ott játszani.
1: Megszavaztam.
2: Szerintem is. Hát mint az Olisze, angol válogatottban játszik, utána játszott Németországban, most igen, francia válogatott, választott a gyerekek. Hát akkor most, hol a, akkor a legközelebb jön egy brazil, ide megy, oda megy, ahol többet fizetnek, akkor az annak az országnak az ízében válogatottja bejátszik.
1: Oké. Tehát ezen a vonalon Infantino, Čeferin, várjuk a fejleményeket. Félő egy kicsit, hogy Alexander Čeferint nem mindegyik európai szövetség kedveli, azt tudni, úgyhogy...
0: Hát most itt ebbe lehet személyeskedni, hogy kedvelik, nem? Itt van egy közös európai érdek.
1: Ha azt helyezik előtérben...
0: Azt kell érvényesíteni.
2: Azt kell érvényesíteni.
1: Akkor igen.
0: Itt teljesen mindegy, hogy ez most Čeferin vagy Schön, vagy akármi a neve, aki az európai érdekeket érvényesíti, amellé köteles, én úgy gondolom, minden európai labdarúgó szövetségnek fölállni.
1: Ma két mérkőzéssel zárul a nyolcaddöntő, Argentina-Egyiptom 18 órakor, és Svájc-Kolumbia 22 órakor. Beszéltünk már, várjuk az argentinokat, de...
2: Izgalmas meccs. A Svájc-Kolumbiánál, én a Kolumbiát szerintem tovább jut, én azt várom onnit. Vannak minőségi játékosaik olyanok, akik meg a helyi viszonyok. A Svájc már írta azt, amit el lehet érni, szerintem az ő csapatok ennyire futotta.
1: Tehát nem lehet meglepetés?
2: Hát én inkább a másik meccsen. Másik meccsen az Egyiptom.
1: Argentina.
2: Azon várok egy nagy durranást. Azon várok, hogy a fáraók megkeverik a lapokat.
1: Igen?
2: Igen. Meg a másik...
1: Ugye itt nézzük majd a Salah Messi.
2: Igen, Salah Messi összecsapás, meg hát az argentin zseni milyen állapotban van. Most már ő...
1: Az argentin zseni jó állapotban van. Hermán István. Véleményem szerint jó állapotban.
2: Halványabb
1: és ma 18 órakor top formát mutatja.
2: A zöldfogi szigetek ellen lőrgól, de már nem azt a halványabban focizok, mint az előtti levő meccseken. Reméljük, hogy azért... Hozzátesz egy kicsit, ha bár én nem vagyok Messi-fán.
1: Tudom, őszintén. Tudom.
2: Úgyhogy legyen egy jó meccs, élvezzék a nézők,
1: én is
2: és a jó
1: mondom.
2: Szórakozás legyen, és a győzzen a jobb.
1: Azt már tudjuk ugye, hogy Franciaország július 9-én Marokkóval játszik a negyeddöntőben, Belgium július 10-én Spanyolországgal, Norvégia, Angliával csap össze, aztán várjuk az Argentin, Egyiptom és a Svájc-Kolumbia összecsapást ma, és kiderül, hogy Argentina, Kolumbia, vagy Egyiptom, Kolumbia, Egyiptom, Svájc negyeddöntő lesz. Uraim, zárszó a mai műsorban.
2: Imre?
0: Jobb mérkőzéseket várok.
1: Mindenképpen jobb.
0: Jobb mérkőzéseket van a hangsúly. Várok, igen.
1: Igen.
2: Játékvezetés.
1: Győzön a minőség.
2: Játékvezetés legyen korrektebb. Sokkal korrektebb legyen játékvezetés. A technikai eszközöket a játék érdekében használják. Legyen független, objektív. És várjuk a legjobb négy közé azokat a csapatokat, akiknek a négy közéjét már élvezettel tudjuk nézni.
1: Mi pedig önöket várjuk pénteken. Itt Horváth Dávid lesz az én helyemben, úgyhogy sok szeretettel ismét itt ezen a helyen. Jó szurkolást kívánok! Visszatérünk majd jövő kedden is, ugye? Már akkor... Nagyon élesbe fog menni, úgyhogy lesz miről beszélni, úgyhogy ez a minőség jobb lesz. Imre,
0: igen.
1: Ha a játékvezetés is becsületes, a fair play szerint alakul,

0: meg közben indulnak az európai kupák, úgyhogy lesz itt futball.
1: Ma már selejtez a magyar bajnok, azt nem tudom, a szlovén bajnok selejteze ma, vagy holnap.
2: Most még a VB-n a fókusz, de megnézzük, igen. Hogy szerintem igen.
1: Lassan elindul a nemzeti bajnokságok, meg a nemzetközi kupák is elindulnak, úgyhogy
2: lesz miről.
1: A foci az nem áll le, 0-24-be folyamatosan menni fog.
2: Nem, nagy gépezet, sok milliárd, billiárd van mögötte, úgyhogy őröl.
1: És várjuk azt, hogy mi lesz a Real Madriddal, nagyon...
2: Lesz miről beszélni.
1: Igen.
2: A VB befejeztével is vannak témák, úgyhogy várjuk Önöket esetleg egy sorozat elemzéshez, vagy egy selejtező elemzéshez is. Mára pedig megköszönjük a hallgatók figyelmét, és azt is, hogy eljött ide a stúdiónkban Németh Imre és Hermann István, akikkel igyekeztünk így kielemezgetni az elmúlt napok mérkőzéseit, tehát pénteken is ugyanitt, egy kicsit más a felállásban. Köszönjük a figyelmüket.
1: Köszönjük szépen.

0: Világbajnokság 2026.
1: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
0: Labdarúgó VB a Moravidéki Magyar Rádióban.
2: Tájékoztat és szórakoztat. Moravidéki Magyar Rádió.

Július 7-e van, kedd este a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. 6 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy véget ér a vezetett műsorrész. Búcsúzik önöktől a délutáni csapat, de természetesen folytatódik tovább a program. Nagy részt zenékkel az est és az éjszaka óráiban, de lesz majd mese 7 óra után, és magyar nóták csárdások is még a következő órában. 20 órától pedig a terepjáró összeállításait ismételjük meg, ha lemaradták volna róla, akkor ismét meghallgathatják, de egyébként megtalálnak mindent a rádió honlapján, illetve fent vagyunk a Facebookon is Muravidéki Magyar Rádió névvel, címmel. Mára pedig akkor búcsúzunk, és holnap reggel a szokott időben a kollégák várják majd önöket. Fticsari Nesszer kezdette a híreket, Györkös Borán volt a hangtechnikus és Donner Tíme a műsorvezető. Kívánunk önöknek szép estét, jó pihenést, és tudják, rádiózzunk együtt legközelebb is.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6 és 92,7 MHz-en.
1: Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Magyar Rádióban.
1: Benedek Elek, a kolozsvári bíró. Nem hiába szerette a nép Mátyás királyt. Nem volt több hozzá hasonlatos királya a magyarnak. Amint ne szétvette, hogy itt vagy ott erősen sanyargatják szegény földnépét, nem volt nyugodalma Budavárában. Árruhába öltözött, s úgy ment színről színre látni a valóságot. Többek közt hírül adták, hogy a kolozsvári bíró ugyancsak sanyargatja a szegény népet. Hiszen nem kellett több Mátyás királynak sem. Majd megnézi azt ő a maga szemével, s jaj lesz annak a bírónak, ha igaznak látja sok sűrű panaszt. Máskülönben is már rég vágyódott Kolozsvárra. Hát hogy ne vágyódott volna? Hiszen ő maga is ebben a városban látta meg a napvilágot. Na de hogy szavamat össze ne keverjem, Mátyás király bement Kolozsvárra paraszti ruhában, s ottan leült a mészár szék elé. Éppen szembe a bíróházával. Na hiszen, jókor ült a mészár szék elé, nagy sereg nép hordotta a fát a bíró udvarára, egy csomó ember megvágta a fát az udvaron. Mellettük a hajdúk, spálcával bíztatták a szegény népet, hordjad, vágjad, paraszt. Egyszerre csak egy hajdú megpillantja Mátyás királyt. Ne, te ne! Mordult rá a hajdú. Hát te mit lapodott a napot? Kelj föl! Ne lógasd a hosszú urrodat, hitványparaszt! S hogy szavának nagyobb foganatja legyen, pálcájával jót húzott a hosszú orrú paraszt hátára. Mátyás fölállott, megvakarta a hátát, de nem indult.
2: Ha induljál már!
1: Hát jó, jó, de mit fizet, Kend? Esznéj! Ordított a hajdús, még jobbat húzott Mátyás hátára. Na indulj előttem! Hát mit volt mit tenni? Mátyás elindult a hajdú előtt. Be a bíró udvarára, aztán vágjad a fát, hosszú orru. A bíró ott könyökölt a tornácon. Mátyás megszólította. Kigyelmed a bíró? Én hát, mi között hozzá? Hát ahhoz nekem semmi közöm, de szeretném tudni, hogy mit fizet a favágásért.
2: Énje, te ilyen olyan szedte vette parasztja!
1: Káromkodott a bíró.
2: Ha mindjárt fizetek én neked! Na, húzd rá!
1: Parancsolta a hajdúnak.
2: No, annak nem kellett parancsolni.
1: Harmadszor is ráhúzott, hogy csak úgy porzott Mátyás szekélye. Na, jól van. Mátyás többet egy szót sem szólt, vágta a fát, meg hordta a bíró pincéjébe, de közben, mikor senki sem látta, egy veres krétával három hasábra ráírta a nevét. Este csöndesen tovább kullogott, de másnap megint beállított Kolozsvárra, most már nem zekében, hanem királyi ruhában. S nem ült le a mészár szék elé, hanem fölment az ő palotájába. Egyszeriben hivatta a bírót, s az egész tanácsot mind közönségesen. A bíróhoz volt az első szava.
3: No, mi hír a városban, bíró uram?
4: Semmi nevezetes, felséges uram. Csöndben, békésen élünk, amiért áldjuk is felséged nevét, lefektünkben, felkeltünkben.
3: Na ugye, hát a szegény föld népe, nem sanyargatják-e az előjárók?
4: Jaj, nem sanyargatja senki, felséges uram, soha nem volt ilyen jó dolga a föld népének.
3: Jól van, bíró uram, hanem azért szeretnék végig sétálni a városon. Hadd lássak minden színről színre. Tartsanak utánam kigyelmetek is.
1: Elindult Mátyás király, utána a bírós, mind a tanácsbeliek. Mennek utcáról utcára, s egyszerre csak megáll a bíró udvara előtt.
3: Ej, de nagy kazalfája van, bíró uram.
4: Isten megsegített, mondotta a bíró alázatosan.
3: Hát az Istenen kívül más nem segített. Hát kik hordták ide azt a sok fát?
4: A népek, felséges uram.
3: Aztán mit fizetett nekik?
4: Ingyen, hát szeretetből tették, mondotta a bíró.
3: Na, hát én mintha másként hallottam volna. Na, ti legények, fordult a király a szolgáihoz.
4: Ánnyátok csak szét a kazalt.
1: A legények serényen munkához láttak, széthányták a kazalt, Mátyás meg csak nézte erősen, hogy mikor kerül elő az ő három fája.
4: Előkerültek azok is.
1: Na nézzen ide, bíró uram, tud-e olvasni?
5: Tudok, felséges uram,
1: hebegett a bíró, akinek már akkor égett a föld a talpa alatt.
4: Na olvassa, mi áll ezen a három hasában?
5: Mátyás, Mátyás, Mátyás,
1: dadogott a bíró.
4: Na bizony, ha Mátyás. Úgy tudja megkent, hogy ezt én írtam oda. Én voltam az a hosszú orrú paraszt, akire háromszor vágott a hajdú, mert fizetés nélkül nem akartam hordani a fát.
5: Ó, felséges uram, kegyelem árva fejemnek!
1: Térdre borult a bíró, térdre a hajdú is. Mondta Mátyás a hajdúnak.
4: Te állj fel! Szolga vagy. Azt tetted, amit az urat parancsolt. Ha nem kended, bíró uram, példásan megbüntetem. Akasztófát érdemelnél, de fejedet üttetem, szegény népnek sanyargatója.
1: A népek, akik ezt hallották, lelkesen kiáltották.
4: Éljen, Mátyás király, ez az igazság!
1: Itt a vége. Fuss el, véle!
0: Itt a vége, fuss el, véle!
6: A Muravidék hullámhossza.
7: MMR. A hét magyar nótája.

piros pettyes ruhácskádban láttalak meg téged.

Az én szívem a te rózsás leveledet várja. Meg is jön.

életre hallgass le az eszembe. Szabad, szabad, szabad, minden szív meg szabad szeretni. Szerelemben hátnak élj a szerencse, a szívedre hallgass le az eszembe. Szabad, szabad, szabad,

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a Terepjáró hallgatóit! A Lendvai Népi Egyetem a nyár folyamán immár hagyományosan táborokba várja a környékbeli fiatalokat. Idén két ingyenes tábort szerveznek. Az elsőnek a héten a Hősmohor utcai karrierközpont ad otthont. Szőke Krisztina készített riportot a résztvevőkkel.
2: Az ötnapos ingyenes táborban ezúttal is színes társaság gyűlt össze. A részletekről Eugénia Orbán, a Lendvai Népi Egyetem munkatársa elmondta.
3: Naši otroci so stari od 6 do 11 let. Zelo raznolika skupina.
4: Az első nyári táborban 22 gyerek van, a másodikban, amelyre majd augusztus második felében kerül sor, pedig 25-en lesznek. A két tábor tartalmilag nem ugyanaz. Az elsőben Lendvát ismerik meg a résztvevők. Megtekintettük Lendva nevezetességeit, elmegyünk majd a könyvtárba és a kultúrotthonba. A gyerekek megismerik, hogyan folyik ott a munka, milyen előadások és koncertek zajlanak ott. A könyvtárban pedig minden a könyvek körül forog. Megtanulhatják, hogyan lehet kikölcsönözni és visszavinni a könyveket.
3: Pogovarjali seveda o knjigah, o tem kako si izposodit knjige, kako jih vračat. Z DOS 2 imamo pogodbo, zato tudi tam izvajamo športne aktivnosti.
4: A kettes számú kétnyelvű általános iskolával szerződést kötöttünk, és az ő helységeikben zajlanak a sportfoglalkozások. Minden nap a reggeli után elmegyünk oda. A fiúk általában az egyik animátorukkal fociznak, a lányok pedig vagy sportjátékokban vesznek részt, vagy pedig alkotnak. Ezért mindig viszünk színezőket, kolláspapírt, hogy készíthetnek papírhajót, madarakat vagy virágokat. A gyerekek teli vannak energiával, mindig le kell őket foglalni.
3: Takoda ja, otroci so polni energie, vedno ih rabi nekaj motivirat.
2: Mesélte Eugénia Orbán táborvezető. Halljuk, a napközis tábor résztvevői milyen időtöltésnek örülnek a leginkább.
5: A nevem Nina Urojics.
6: Hány éves vagy?
5: 8. Itt nagyon tetszett az a játszótér. Játszottunk.
2: Hol voltatok a játszótéren?
5: Ott.
6: Az iskolánál talán?
5: Igen.
2: Mi mindent csináltatok még, azon kívül, hogy játszottatok?
5: Ettünk, rajzoltunk, festettünk.
2: Egy táborban mindig vannak szabályok is. Ebben a táborban milyen szabályokhoz kell magatokat tartani?
5: Csendbe kell lenni, és csak suttogni lehet.
2: És egyszerre beszélhet mindenki?
5: Nem. Csak egy lehet csak beszélni a másikval.
7: Jászom Vita Balázsek, szarászom 8 let.
2: A 8 éves Vita Balázsek elmondta, hogy neki azért tetszik a tábor, mert beszélgethet a barátaival. Nem csak otthon van, különböző játékokat játszanak, és kint is sokat vannak. Ha otthon lenne, akkor pedig a testvéreivel játszana, mondta Vita.
8: Imemi je Iva Sekeres, stara sem 8 let, zdaj poleti bom 8,5.
2: Iva Sekeres elárulta, hogy nyáron már 8,5 éves lesz. A táborban azt tetszik neki, hogy lehet társalogni, alkotni és különböző dolgokat kipróbálni. Ha otthon lenne, nem is tudja, mit kezdene magával. Halljuk még, egy fiúnak mi a legjobb a táborban.
9: Én Miha vagyok, Önc Miha. 5 éves vagyok, és azért itt szép, mert szórakozhatok a barátaimmal, és jó itten.
2: Látom, hogy neked ilyen focis felsőd van?
9: Igen, naftás.
2: Úgy hallottam, hogy focisztok is itt?
9: Igen, sok fiú ellen szokok játszani.
2: Még más valami sporttal foglalkoztok itt a táborban?
9: Igen. Szokunk sokat játszani a játszótérben, és mindent valamit csinálunk, és sokat szokunk kint játszani.
2: Ennek örülsz?
9: Igen.
2: Mondta Miha, jöjjön még néhány kis táborozó.
10: Matyásics Una, Pamietu Usecs, Darise Malep,
2: Matyásics Unának az tetszik igazán, hogy szépen rajzolnak, alkotnak, karkötőket készítenek és játszanak.
11: Já jsem Lukas Tkalec, star jsem 8 let, méně je to všeč, da...
2: A 8 éves Lukas Tkalecnek a focizás, az alkotás és a játszás tetszik a legjobban. Új barátokat is szerzett. A nevük?
11: Jean, Micha, pa Aljas.
12: Méně jme Vít Pozionec, všeč mi je tu, ker lakoj gramo nogomet.
2: Vít Pozsonechez is, fiú lévén a foci áll a legközelebb, no meg a játék. Legszívesebben véd és kapura lő. Aljás Kocetnek is természetesen a foci a kedvence. Kapukat állítanak, majd csapatokat alakítanak ki. Általában 3 vagy 4 fős csapatok vannak. Szerinte a tábor legjobb focistája ő maga. Mesélték a nyári tábor résztvevői, akik ma délelőtt az első segélynyújtással és újraélesztéssel is megismerkedtek. Orosz Melita, a Lendvai Egészségház munkatársa jóvoltából. Mint elhangzott, a Lendvai Népi Egyetem augusztusban szervez még egy tábort. Arról Eugénia Orbán a következőket mondta.
3: Drugi tábor.
4: A másik tábornak a Világ kis kutatói címet adtuk. A gyerekek az országokkal ismerkednek, majd különféle tevékenységeken keresztül. Szervezünk kincsvadászatot, vagy mondjuk szabaduló szobát is.
2: Mindkét 5 napos nyári tábor a résztvevők számára ingyenes. A táborok Lendvaközség társ finanszírozásával valósulnak meg, és minden bizonnyal számos élménnyel és tapasztalattal ajándékozzák meg a gyerekeket.

0: A Hungaroring 40 című kiállítás megnyitóját tartották a Ljubljanai Liszt intézet kiállító termében. A tárlat a Formula 1 magyarországi jelenlétének 40 évét mutatja be. A Hungaroring Sport Zrt. És az MTVA képanyaga mellett különleges múzeális tárgyak is helyet kaptak a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum jóvoltából. Díjak, relikviák és versenyzők ruhái is láthatók. Külön figyelmet érdemel a Herendi Porcelán Manufaktúra által 2023-ban készített a győztesnek járó trófea másolata. A kiállítás szeptember 4-ig tekinthető meg.
1: 1986. augusztus 10-én a Hungaroring a vasfüggöny mögötti világ első Formula 1-es helyszíneként írta be magát a sporttörténelembe. A Hungaroring 40 című kiállítás egy olyan magyar sikertörténetet mutat be, amely immár 4 évtizede része a nemzetközi sportéletnek. A tárlatról bővebben dr. Túróci Zoltán, a Ljubljanai Liszt intézet igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
2: Az aktualitás egy évforduló, éppen 40 évvel ezelőtt, én még jól emlékszem, 17 éves fiú voltam, amikor megszervezték az első Hungaroring versenyt, az első Forma 1-es versenyt Magyarországon. Nagyon nagy dolog volt ez akkor, még szocializmus volt Magyarországon, de ezt a falat áttörte a szervezők akarata, és megszerveztek az első versenyt, és azóta rengeteg fantasztikusan izgalmas pillanattal ajándékozott meg minket ez a különleges sportág. És a gondolatunk az volt, hogy megünnepeljük ezt a 40 éves évfordulót, mert ez azért nagyon-nagyon jelentős. Az ötlet megvalósítása pedig úgy hozta az egyik lépést a másik után, hogy felkerestük a sportmúzeumot, rengeteg kép érkezett tőlük, és a magyar rádió és televíziót is, az MTVA-t egész pontosan. Őtőlük kaptunk nagyon sok új más képet is, amit itt ezen a fotókiállításon meg lehet tekinteni, és eredeti ajándékok is vannak mögöttünk, pontosabban olyan kupa és egy olyan kicsi kis sisak is, amit a Herendi porcelángyár csodálatos gyűjteményéből kaptunk.
1: A bemutatott fényképek és műtárgyak arról tanúskodnak, hogy a Hungaroring nem csupán egy versenypálya, hanem a modern magyar történelem egyik legismertebb nemzetközi jelentőségű sporthelyszíne. Néhány különleges műtárgyal a Budapesti Magyar Olimpiai és Sportmúzeum is hozzájárult a kiállításhoz. Elsőként a múzeum operatív vezetőjét, Salamon Juditot hallják, majd Csóti Gergely muzeológus következik.
3: Igazából egy kicsikét az Achilles pontunkra tapintottak ezzel a megkereséssel, mert valójában az autósport témakörében nem volt túlságosan sok tárgya a múzeumnak. Egy hosszabb kutatást kellett végeznünk, hogy előkeressük, megtaláljuk azokat a tárgyakat, amiket ehhez a kiállításhoz fel tudtunk ajánlani, kölcsön tudtunk adni, de egy nagyon jó lehetőség volt, és egy új megközelítés, hogy a kollégák most ebbe a témába is belásták magukat, mert alapvetően az autósport ez kicsit kívül esett a kutatási területükön, úgyhogy ez számunkra is egy nagyon jó lehetőség volt, hogy most belemerülhettek, és egy kicsit beleáshatták magukat az autósport történetébe is.
4: A Magyar Olimpiai Sportmúzeum részéről ehhez a kiállításhoz megpróbáltunk ilyen érdekes adalékokkal szolgálni. Ugye a kiállítás nagy része az fotókból áll, úgyhogy mi próbáltunk a tárgyi anyaggal gazdagítani a kiállítás kollekcióját. Ez tulajdonképpen két nagy területre hozható, az egyik ugye magával a Forma 1-jel kapcsolatos tárgyak. Itt főként kitűzőket láthatunk, főleg ugye a 80-as 90-es évek korszakából, például a Marlboro csapat, ugye a McLaren csapat híres logójával, illetve különböző pólókat a Forma 1-es fiattal, illetve a tárgyak másik része az pedig a Hungaroringhez kapcsolódik, de nem magához a Forma 1-hez, mint sportákhoz. Ezek a tárgyak főleg Klink János hagyatékából kerültek elő. Klink János ugye ő egy magyar túra és rally sport versenyző volt, nagyon sikeres versenyző, aki a Hungaroringen is nyert versenyeket, és az ő hagyatikából kerültek ide fotók, teljes öltözékek, aláöltözékek, maszkok, kesztyűk, illetve különböző trófeák, kupák és serlegek. Tehát ezek különböző, mondom, egyéb futamokhoz, GT-s és túra futamokhoz kötetőek, mint például a Phoenix kupa, vagy a Renault World Series-nek a egyes serlegei. Úgyhogy ezeket hoztuk még ide a ljubljanai közönség elé, hogy meg tudják nézni.
1: A kiállított fényképeken olyan legendás versenyzők láthatók, mint Ayrton Senna, Nelson Piquet, Michael Schumacher, Max Verstappen és Lewis Hamilton. A 7-szeres brit világbajnok eddig rekordot jelentő 8 győzelmet aratott a Hungaroringen. A tálaton Baumgartner Zsolt magyar autóversenyző is visszaköszön az egyik fényképről. A Formula 1-es világbajnokság történetének eddigi egyetlen magyar versenyzője és pontszerzője 2003-ban és 2004-ben állt rajthoz a Magyar Nagydíjon. A gyűjteményt az elmúlt 40 magyar nagydíj további emlékezetes pillanatait megörökítő felvételek is gazdagítják. Külön figyelmet érdemel a Herendi Porcelán Manufaktúra által 2023-ban készített a győztesnek járó trófea másolata. Az eredeti serleg világszerte ismerté vált, amikor a díjkiosztó ünnepségen Lando Norris a pezsgőbontás közben véletlenül ledöntötte Max Verstappen győztes trófeáját, amely darabokra tört. A fél évig készülő serleg hiteles másolata is a kiállítás része, amely szeptember 4-ig tekinthető meg.

0: A NAFTA 3 utánpótlás csapata számára véget ért a nyári pihenés. Tegnap megkezdték a felkészülést az új versenyszezonra. Göncz Edit látogatott el a Lendvai Labdarúgó Akadémiára.
1: Elsőként az első ligába feljutó U15-ös csapatot kerestük meg, és Tadej Lebar edzőt, aki rádiónknak elmondta.
2: Ja, nekaj počitnic svoj imeli, samo dva tedna pa že individualno se pripravljeno za začetek.
3: Volt némi nyári pihenő, amit kéthetes otthoni, egyénre szabott munka követett. Ma és holnap a játékosok tesztelése zajlik, az állóképesség felmérése a leghatékonyabb módszerekkel. Ennek alapján derül ki a csapat tényleges állapota. Szerdától, de inkább a jövő hét elején pedig megkezdődik a kőkemény felkészülés. Az elmúlt versenyidény bajnok csapatából több játékos felment az U17-be, azonban a legénység fele maradt. Ők képezik a vázat, köréjük fogunk építkezni, biztosítva az első ligában a stabilitást. Már most vannak érkezők és lesznek még a napokban is, de hozzánk csatlakozott néhány U13-as játékos is. Az alapozás ideje megválaszolja a kérdéseket, hol tartunk, milyen erőt képviselünk.
2: Teko pripravom videli, kje in kaj smo, kaj še rabimo, mogoče še kakega igralca pripeljati.
1: Ami pedig a felkészülési mérkőzéseket illeti, az első jövő héten lesz az Alumini U15-ös csapata ellen. Aljas Bokan játékos nem titkolta, várta a kezdést. Az otthoni munka sem volt gyerekjáték, dolgozni kellett, hiszen az első liga alapkövetelményei magasabb szinten vannak, mondta, majd hozzátette, bízik abban, hogy megfelelő erősítéseket kap a csapat, de ha nem is, azért fognak dolgozni és küzdeni, hogy ne forogjon veszélyben a bentmaradásuk.
4: A mogli smo se zelo truditi zaj za prvo ligo, ker je večja stopnja in bo vedno težje. Upamo, ka bomo dobili neke dobre igralce, ka bomo lahko barem ostali v prvi ligi. Tudi če ne dobimo, pa se bomo probali potruditi, ka bomo ostali.
1: Mondta Aljás, majd Varga Dávidot kérdeztük, aki az U17-be került át.
5: Vagyunk egy tizen, akik az U15-től jutottunk fel, azoknak már megvan ez a kompatibilitásunk a pályán, de a csapat új tagjaival is össze fogunk játszani, és szerintem sikerülni fog ez a szezon.
6: Tudom, azt az edzőpáros említette, hogy két héttel a kezdés előtt ugye megkaptátok már a feladatokat, meg volt a kellő disziplina, tehát csináltad a dolgokat.
5: Hát persze disziplin kell azhoz, hogy nyáron, amikor senki se lát, belefekteted az idődet és dolgozol azért, hogy 100%-osan kezdheted az edzéseket. Nem volt könnyű, de sokat fog segíteni mindenkin, aki megcsinálta ezeket a gyakorlatokat.
0: Kedves hallgatóink, a keddi terepjáróban Szőke Krisztina, Szabó Rudolf és Göncz Edit összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A újvidéki magyar rádióban.

Moravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.